0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Jeremiah 20, verse 9.
1: A bőrmi készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
0: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus szeretete az, ami rábír minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább hajlandó leszel megtenni, amit mond neked, akár kényelmes az számodra, akár nem. Tudjátok, őszintén szólva még manapság is inkább azt tenném, amit én akarok. És ti is! Nos, hadd mondjak valamit, még az elején. Lehetetlen, hogy bárki is engedelmeskedjen Istennek, ha nem ő rá támaszkodik ebben. Nélküle semmit nem tudunk tenni. Úgyhogy semmi értelme nincs annak, hogy most meghallgass, majd azt mondd. Ez az, dicsőség Istennek hazamegyek, és ezt meg azt megváltoztatom. Nos, őszintén szólva, ezzel jó nagyot buknál, mert Istent kicsit sem érdekli a tőle való függetlenség. Azt akarja, hogy tőle függjünk. Alázd meg magadat az Isten előtt, és a kellő időben ő felmagasztal téged. És alázatosnak lenni azt jelenti, hogy tudjuk azt, nélküle semmik vagyunk. Másrészről, ha nincs bennünk erős vágy és elhatározás, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akkor soha nem is fogunk. Isten nem fog mindent megtenni helyettünk, mi pedig semmit nem tudunk megcsinálni nélküle. Például az emberek állandóan panaszkodnak az idejük miatt. Tudod, mit tegyél az időddel? Tedd az időddel pontosan azt, amit tenni szeretnél. Egyszerűen nincs elég időm. Pontosan annyi időd van, mint mindenki másnak. Mindannyiunknak ugyanannyi van. Miért van az, hogy egyes emberek szinte képtelenek arra, hogy gyümölcsöt teremjenek? Más emberek meg nagyszerű, elképesztő dolgokat tesznek, és fantasztikus gyümölcsök teremnek az életükben, pedig mindkét embernek ugyanannyi ideje van. Az egyik ember kezdeni akar valamit az életével, és hajlandó megfizetni az árát. Mondjátok, megfizetni az árat. Hajlandó megfizetni az árát, míg más emberek mindent harc nélkül akarnak. Túl nehéz. Kényelmetlen. Megkötözött vagyok ezen a területen. Ó, segíts ma nekem, Jézus! Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Döntsétek el tudatosan, hogy odaszánjátok a testeteteket. Tehát Pál azt mondja, kérlek benneteket, hogy hozzatok döntést. És én is pontosan ezt teszem most itt, Hershey-ben, Pennsylvániában. Kérve, kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni. Az első dolog, ami mindannyiunk számára hasznos lenne, ha eldöntenétek ma, az az, nem lesz több kifogásom. Nem keresek több kifogást. Ha más nem is tehetek, akkor legalább felelősséget vállalok az űrjeimért. Na, és nem az én hibám. Ha nem lettem volna így, ha nem lettem volna úgy, ha többet kaptam volna ebből, meg ha többet kaptam volna abból, többé ne arra néz, amit nincs, hanem tekints arra, amit van. Lehet, hogy a szüleid nem szerettek, de most Isten áll az oldaladon. Talán molesztáltak téged gyerekkorodban, de Isten készen áll arra, hogy meggyógyítson, és hogy helyreállítson. Amen. Egy nagyon kedves dolog történt velem a héten. Isten elképesztő, egyszerűen csak csodálom őt. 1961-ben érettségiztem, és az apám, aki gonosz és goromba ember volt, semmit sem engedett meg nekem, amit a többi gyereknek szabad volt. Nem voltak barátaim, mindig szégyeltem, és nagyon furcsának tartottam magamat. Nem akarta kifizetni nekem a ballagási képeimet, ami, ha visszaemlékeztek, egy fontos dolog volt a gyerekeknek. Mindenki cserélgette egymás között a képeket, nekem meg nem volt. Az apám az osztálygyűrűt sem akarta megvenni nekem, szóval az sem volt nekem. És a múlt héten érkezett egy doboz az irodába, és valaki név nélkül, ami szerintem nagyon klassz. Mert így úgy tűnik, mintha az egészet Isten intézné. De persze tudjuk, hogy Isten embereket használ. Valaki megnézte a középiskolám feljegyzéseit, rájött, hogy mikor érettségiztem, hogy mi volt a lánykori nevem, és csináltatott számomra egy osztálygyűrűt, majd elküldte nekem. Csak hogy az én osztálygyűrűmön van még egy Biblia, és még egy kis kereszt is. 51 évvel az érettségim után Isten még továbbra is helyreállítja azt, amit a gonosz megpróbált elvenni. Hát nem csodálatos Isten? Szóval mindig arra kell néznünk, amit Isten megtehet, és nem csak arra, amit már megtett. Hányan tudjátok, hogy minden, amit Isten ebben a könyvben mond, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, az a javunkra szolgál. Tegnap már mondtam, és szeretném, ha megértenétek. Az engedelmességünk nem sorsdöntő Isten számára. Nem lesz tőle jobb az élete. Igen, előre viszi a királyságot, hogyha engedelmeskedünk, de tudjátok, mi az igazság? Ha nem engeded, hogy Isten használjon, akkor majd talál mást. Úgy értem, Isten kezét nem köti meg az, ha mi nem engedelmeskedünk. Talál majd valaki mást. Ha egy 1000 fős tömegben kellene keresnie, akkor is talál majd valakit, aki megcsinálja, amire te nem voltál hajlandó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem akarok kimaradni dolgokból. Én szeretnék mindenben részt venni, amit Isten ma a földön végez. Része akarok lenni annak, amit Isten csinál. Nem akarom pazarolni az életemet. Engedelmesség. Egy másik példa. Amikor Isten elhívott, hogy taníts, csak 3 gyermekem volt. Most már 4 van. Nem volt időm alaposan igét tanulmányozni, vagy a szolgálatra készülni, és amúgy is bolondságnak tűnt, hogy valaha is szolgálni fogok. De ott volt ez a vágy a szívemben. Akkoriban egy otthoni biblia körben tanítottam, de nagy vágy volt bennem, hogy igét tanulmányozzak. Dév is dolgozott, én is dolgoztam. Nagyon jó állásom volt. Minden benzinköltségemet kifizette a cég, és semmilyen anyagi nehézségünk nem volt. Tudjátok, nem voltunk piszkosul gazdagok, de mindenre jutott pénz. Azt csináltuk, amit akartunk. Aztán Isten elkezdett győzködni, hogy szeretné, ha felmondanék, hogy bízzam rá az anyagiakat, és maradjak otthon, hogy elkezdhessem igazán tanulmányozni az igét. És elkezdhessek készülni a szolgálatra, amiről azt éreztem, hogy egy nap majd az enyém lesz. Az egyik felem azt mondta, megőrültél, a másik részem pedig azt mondta, tedd meg. Isten a szellememhez beszélt, a gonosz pedig a fejemet tömte. Tudja valaki, hogy milyen az, amiről beszélek? Ezért van az, hogy ha szeretnél a szellemtől vezetetten élni, akkor időnként kockázatot kell vállalnod. Ahhoz, hogy megtudd, igazad van-e, időnként be kell majd vállalnod, hogy esetleg tévedni fogsz. Bátornak és merésznek kell lenned. Ha ma visszanézek és rájövök, hogy mit tettem, és hogy ez milyen szokatlan volt, akkor elképedek, hogy egyáltalán volt merszem megtenni ezt. És tudom, hogy ez Isten kegyelme volt az életemben. És ha nem tettem volna meg, akkor ma nem lennék itt, hogy elmeséljem a történetemet, és nem tudnék segíteni nektek. Amikor elkezdtem tanítani az igét, akkor nagyon népszerűtlen dolog volt, hogy egy nő ilyet csináljon. Mindenki azt gondolta, hogy elment az eszem, egy maréknyi embert kivéve, akiket egy kezemen meg tudtam számolni. Szóval, amikor Isten elkezdett arról beszélni, hogy mondjak fel, akkor féltem ezt megtenni, mert nem lett volna elég pénzünk havonta a számlákra. Minden hónapban $40 híja lett volna, hogy kifizessük a számláinkat. Ami azt jelentette, hogy nagyon, nagyon bíznom kellett volna Istenben. Senkinek sem ajánlom, hogy kipróbálja ezt. Ez nem olyas valami, amivel csak úgy próbálkozol. Ilyet csak akkor teszel, ha igazán teljes szíveddel hiszed, hogy Isten mondta neked, hogy ezt tedd. És meg kell értenetek, hogy amit Isten rend, de azért ő fizetni is fog. Ezért aztán minden időben befizettük a számláinkat. Isten csodákat tett, és minden hónapban megadta nekünk, amire szükségünk volt, hogy kifizessük a számlákat. Mindig az utolsó pillanatban történt ez. De tudjátok mit? Isten ezzel megtanított minket őrá bízni az anyagi dolgokat. Ezért ennek a szolgálatnak az anyagi szükségei nem ijesztőek vagy nehezek számunkra, mert a hitünk már réges-régen, 30-valahány éve megerősödött ebben. De az első gondolatom nem az volt, hogy ó, igen, Uram. És először nem is mondtam fel. Először egészen addig megtartottam az állásomat, amíg már szinte elviselhetetlenül rosszul éreztem magam, majd felmondtam, és részmunkaidős állást vállaltam. Annyira jellemző ez arra, amiről ma beszélek. Bíztam Istenben, tettem, amit Isten mondott, heti néhány napot az ige tanulmányozásra akartam szánni, de emellett elég pénzt akartam keresni, hogy gondoskodni tudjak magamról. Nem akartam teljesen Istenre bízni ezt. Ez sokkal jobb üzenet, mint ahogy reagáltok. Nos, ha mégis így tettem volna, hitben kilépek, majd 3 hónap múlva a behajtók loholtak volna utánunk, akkor még elég okosnak kellett volna lennem, hogy beismerjem. Nos, tudod mit? Amit Istentől véltem hallani, az nem is ő volt. Meg kell értened, hogy ha tényleg hiszed, hogy Isten vezet arra, hogy megtegyél valamit, akkor ő gondoskodni fog a szükséges dolgokról, de ha nem tenné, akkor légy bátor szembenézni a helyzettel, és azt mondani, tudod mit? Azt hittem, Istentől hallottam, de mégsem. Nem szégyen ez. Úgy tanulunk hallani Istentől, ha kilépünk, és aztán meglátjuk. De az én esetemben ez tényleg Isten volt. Tehát szereztem egy részmunkaidős állást, és lám kirúgtak. De én nem olyan alkalmazott voltam, akit kiszoktak rúgni. Jól dolgoztam, és mégis kirúgtak. Egy akkori könyvelőgépet működtettem, és valahányszor hozzányúltam ahhoz a vacakhoz, mindig elromlott. Szerintem azt gondolták, hogy mindig én csináltam vele valamit. Nos, elég nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Isten azt mondta, én megmondtam, hogy nem szeretném, hogy állást vállalj. És te próbálj gondoskodni magadról. Azt akarom, hogy igét tanulmányozz, és hitben elkezd készülni arra, amire elhívtalak. Tudjátok, hány évig készültem anélkül, hogy biztos jelét láttam volna annak, hogy egyszer itt állok majd. Hogy hány száz és ezer órát töltöttem Isten igéjének a tanulmányozásával a kanapémon, amikor a gyermekeim aludtak délután, hogy hányszor maradtam fent későig, hogy igét tanulmányozzak, és egy kis időt töltsek Istennel azért, hogy a heti egyszeri Biblia körben 25 embert taníthassak a nappalim padlóján ülve. És 5 évig hűségesen végeztem ezt. Aztán valaki más szolgálatában dolgoztam másik 5 évig. És végül Isten azt mondta, most pedig szeretném, hogy fogd a szolgálatodat, és menj északra, délre, keletre és nyugatra. Nos, ez így szép, Istenem, de senki sem ismer engem északon, délen, keleten és nyugaton. Nagyon féltem. El sem tudom mondani nektek, hogy mennyire féltem. Úgy értem, annyira féltem, hogy a térdeim majd összecsuklottak alattam. Szent Louisban éltem, úgyhogy elmentünk észak, dél, kelet és nyugat Szent Louisba. Bizony így volt, és havi alkalmaim voltak. Minden hónapban volt egy alkalom a város mind a 4 sarkában. Mert csak annyit tudtam tenni, hogy gyermeki módon engedelmeskedtem, és vártam, hogy mi lesz belőle. Nos, utána szerepeltünk egy rádiócsatornán, azt követően pedig 8 rádiócsatornán. Ezek közül néhány elég jól sikerült, ezért eljutottunk egyes városokba, ahol kis hotelek báltermeit béreltük ki, amikbe 100-200 ember fért be, és így tartottunk alkalmakat. Ezt sok-sok ezer alkalommal megcsináltam. Volt, hogy az előző esti banketről ott maradt csirkelábat szedtem fel a padlóról, hogy kirakhassuk a székeket. Emlékszem, amikor Dave és én teljesen elkopott kerekű furgont vezettünk, akkoriban kazettákon voltak a tanításaim, ő kipakolta és kirakta őket az asztalra, aztán mind eladta. Volt egy zenészünk, aki tudott énekelni, gitározni, zongorázni, és mindeközben dobgépet működtetett a lábával. 35 év. Ezért aztán ne merészelj. És ne is próbálj kritizálni engem, mert fogalmat sem lehet ezekről. Eljutottam arra a pontra, hogy amikor buta kritizáló leveleket kapok, akkor csak egyszerűen nevetek. Úgy vagyok vele, fogalmad sincs, hogy miről beszélsz. De tudjátok, azért mondom el mindezt, mert Isten biztosan téged is győzköd dolgokról, hogy bármit is mond neked Isten, vetközd le a rossz hozzáállást. Többé ne sajnáld magad, kezdj el tizedet adni. Nem gondoltam, hogy ezt megtapsoljátok. Tudjátok, hogy az emberek 20% adja az összes pénzt? Ez nincs rendjén. És szintén 20%, ugyanaz a 20% végzi az összes munkát. Ez sincs rendjén. Mi meg csak ülünk. Nos, bárcsak lenne, bárcsak lehetne. Ha csak sóhajtozunk, akkor nem lesz meg. Gyerünk, ne adjátok fel a nehéz években. Engedelmeskedjetek Istennek. Tudjátok, amikor Isten arra próbált tanítani, hogy hogyan engedelmeskedjem a férjemnek, akkor azt hittem, belehalok. Őszintén megmondom, nem gondoltam, hogy kibírom. Úgy értem, rengeteg lázadás volt a lelkemben amiatt, hogy az apám molesztált, meg azért is, mert 18 évesen már férhez mentem egyszer, és állandóan megcsalt a férjem más nőkkel. Más férfiak is molesztáltak, ezért megfogadtam, hogy soha többé egy férfi sem fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak. Na gyerünk, van itt néhány lelki társam? Aztán odaértem a Bibliában ahhoz a részhez, hogy a feleség rendelje alá magát. És megláttam az alkalmazkodni szót. Alkalmazkodni. A feleség alkalmazkodjon a férjéhez. Azt sem tudtam, hogy hogy írják a szót, nem hogy megcselekedtem volna. Amikor elolvastam, a hideg futkosott a hátamon. Szerintetek itt állnék ma, ha még mindig feleselnék vele a színfalak mögött? De néhányatokat Isten arról győzköd, hogy ne legyen olyan lázadó a hozzáállásotok. Na, Isten áldjon! A háta mögött beszélsz a főnöködről, megítéled és kritizálod a pásztorodat. Mindenkiről van megjegyzésed, mert te többet tudsz, mint bárki más. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mindent jobban tudnak, és tudományosan bebizonyították, hogy akik azt hiszik, hogy mindent tudnak, azok tudják a legkevesebbet. Semmit sem tudunk, amíg rá nem jövünk, hogy igazából semmit sem tudunk. Na gyerünk! Amikor a Biblia azt mondja, hogy hajj meg önmagadnak, az arról a fájdalomról szól, ami széttépi a lelkedet. Amikor Isten olyasmire kér, amit nem akarsz megtenni, de elolvastad a Róma 12:1-et, és tudatosan odaszántad magadat, hogy meg fogod tenni, amit Isten kér tőled, mert elhiszed, hogy ő jó, és bármit is kér tőled, az végül is a javadra válik majd. Na gyerünk! Azt mondod erre, a főnököm egy bunkó. Tényleg azt akarod, hogy odalapozzak az 1 Péterhez, és elmondjam, elolvassam, hogy mit mond a Biblia arról, hogy miként kell viselkedni egy basáskodó főnökkel. Azt mondja, hogy rendeld alá magad neki, bánj vele kedvesen. Te most viccelsz velem? És ilyenkor jön az, hogy de miért? Miért? Ez nem fair. Ez így nincs rendjén. Az fair volt, hogy Jézus keresztre ment és elhordozta a te bűneidet? Isten nem kéri tőlünk, hogy azt tegyük, amit mások. Nem azt kéri, hogy azt tegyük, ami könnyű, kényelmes vagy népszerű. Ő azt kéri, hogy azt tegyük meg, amit ő kér tőlünk, hogy ez dicsőséget hozzon neki. Nekem sok éven bekerült, hogy eljussak oda, amikor már nem beszéltem vissza Dave-nek. Még mindig előfordul néha. De csak nagyon-nagyon ritkán. Valójában nagyon jó kapcsolatunk van. Dave-nek nagyon tetszik az én pimasz természetem. És ha látom, hogy komolyan beszél, akkor befogom. Nem vagyok ostoba. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus szeretete az, ami rábír minket, hogy helyesen cselekedjünk. Minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább hajlandó leszel megtenni, amit mond neked. Akár kényelmes az számodra, akár nem. Tudjátok, őszintén szólva, és még manapság is mindig inkább azt tenném, amit én akarok, és ti is. Még mindig nem vagyok oda igazán az engedelmességért és az alkalmazkodásért. Mind a saját elképzeléseinket akarjuk, de ma már nem lázadnék direkt semmilyen felettem lévő tekintély ellen. Tudjátok miért? Azért, mert tudom, hogy az hatással lenne az életemen lévő kenetre, és ez az egyetlen dolog, ami van nekem, ezért semmi pénzért nem kockáztatnám. Nem voltam boldog, amikor lázadó nő voltam. Szeretném, ha megnéznénk a második tesszalonikai levelet. Az Antikrisztus szelleme már működik a világban. És ez a lázadás szelleme. Kérlek, értsétek meg! Mit látunk ma a világban? Az Antikrisztus már színre lépett, mert bármerre nézek, lázadást látok. De mi nem vehetünk részt ebben. Isten nem erre hívott minket, és minél inkább engedetlen Istennek a világ többi része, annál inkább törekednünk kell rá, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Ahogy a sötétség egyre sötétebb, úgy a világosságnak is egyre világosabbnak kell lennie. És az a veszély fenyeget minket, hogy velük együtt mi is elmegyünk a rossz irányba. Könnyű az áramlattal együtt úszni. Az már egy kicsit nehezebb, amikor szembeúszol vele. Nem erészeld azt tenni, amit mindenki más. Ne ülj az ebédlő asztalnál a főnöködről pletykálva, csak mert mindenki más is ezt teszi. Menj és imádkozz érte. Menj és imádkozz a többiekért is, és amikor megkérdezik, hogy te mit gondolsz, csak mondd azt, tudod mit? Hálás vagyok, hogy van állásom. Lehet, hogy nem csinál mindent jól, de én sem. És tudjátok mit? Minél inkább hallom, ahogy az emberek Isten ellen kiáltoznak, én annál inkább mellette akarok kiabálni. Tudjátok, én szeretem ezt a műsort, belenézni a kamerába és azt mondani, Isten él, ő az első és az utolsó, és ő van a kettő között is. Nem fogsz megszabadulni Istentől, nem érdekel, hogy mit próbálsz tenni, Isten életben van a Föld nevű bolygón, és ha minden eltűnt, ő akkor is itt lesz még. Amen. Amen. 2 Sámuel 24:18. Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki, menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Arauná szérűjén. Elment tehát Dávid Gád beszéde szerint, ahogy megparancsolta az Úr. Amikor Arauná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá szolgáival együtt, kiment Arauná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután ezt mondta Arauná, miért jött szolgájához az én uram, királyom? Dávid így felelt. Azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt. Oltárt akarok itt építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népet ért csapás. Dögvész tört ki a táborban, és amikor Dávid megkapta az Istentől való kijelentést, az arról szólt, hogy menjen és építsen oltárt ezen a szérűn, hogy így megszabaduljon a járványtól. Ezért elment ehhez a másik királyhoz, hogy megvegye tőle a szérűt és oltárt építsen. Arauná ezt mondta Dávidnak, fogadj el az én uram a királyom, és áldozzon, ahogyan jónak látja. Nézd, van itt szarvasmarha is az áldozathoz, a cséplőeszközök meg, vagyis azt mondta, tessék, hadd adjak neked mindent, amire szükséged van. Odaadom a területet, adok fát is, biztosítom a tüzet. Mindent adok, amire csak szükséged van. Figyeljetek, mit válaszolt Dávid. Majd így szólt Arauná a királyhoz, legyen kegyelmes hozzád Istened az Úr, de a király ezt felelte Araunának, így nem, csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Semmibe nem kerül neked az engedelmességed? Megállsz azon a ponton, ahol kényelmetlenné kezd válni a dolog? Elhagyod az alkalmat, amikor már kényelmetlenül ülsz? Amikor a tanító vagy a prédikátor konfrontálódik veled, akkor mész és keresel egy másik gyülekezetet? Amikor a főnököd helyre igazít, akkor fogod magad és keresel egy másik állást. Amikor a férjed 12-jére kér meg valamire, amit már 12 éve nem akarsz megtenni, akkor mész és keresel egy másikat? Senki sem mondja meg, hogy mit tegyek. Egész életemben szórakoztak velem több, és senki sem mondja meg, mit tegyek. Ez nem fog működni. Nem fog, nem fog, nem fog. Hozzunk döntést, mielőtt hazamegyünk. Hogyha engedelmeskedünk Istennek, az bele fog kerülni nekünk valamibe. De hadd mondjak valamit. Az az ár, amit az engedelmességért fizetünk, az semmi ahhoz képest, amilyen osztalékot kapunk majd a másik oldalon. Amen. Gyerünk, álljunk fel!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: A társadalmi változásokra csak egy erős egyházi immunrendszer birtokában reagálhat jól az eklézsia verbálisan, nonverbálisan, cselekedeteiben. Az egyháznak adatott a képesség, hogy az egyénben, a közösségek életében és mindennapi működésében életre hívja a hitet. Az egyházi immunrendszer alappillérei szerintem. A remény, a bizalom teljes várakozás, a nem látott dolgok létéről, a legfőbb jóról való meggyőződés, aztán az önismeret, az istenismeret, a negyedik az egyházi reziliencia, a bátor kiállás és ellenállás társadalmi és politikai nyomás esetén is, kiemelten az ember méltóságára, a hit felvállalására. Az ötödik alappillér az empátia, egyének és különböző társadalmi csoportok más vallásúak felé is. A plusz a hatodik mai vendégemtől származik, a szó valódi és pozitív értelmében vett egészséges kritikai gondolkodás. De az egyház, Krisztus teste először is egyénekből áll, nekik kell helyreállni és helyt állni Jézussal. Csak stabil identitású egyénekből épülhet fel viharokat álló és kiálló egyház. Kritikus leszek, ömlik az önjelölt influencerekből a keresztényesdi. Másképp fogalmazva, élnek köztünk keresztény aranyifjak. Ezt a beszélgetést nem csak egy nyári ígéret hívta életre, a Jézus Bizalmi Indexe címet viselő adásból lemaradt néhány izgalmas gondolat, hanem a vágyam, hogy az egyház védekező mechanizmusáról beszélgessek. Ami, ha egészséges, kiköpi azt, ami langyos, azt, aki aranyifjú. Vajon tényleg ki kell köpnie? A kegyelembotrány, a 33. nyári olimpiai játékok ízlésében deformált megnyitó ünnepsége, a hormonbox, aztán a budapesti augusztus 20-ai tűz- és fényjátékokon az égre festett hatalmas kereszt és a Gellért hegyi keresztrejtvény, az új keresztállítás, ami mögöttünk van az elmúlt 8 hónapban. A fegyveres konfliktusokról, háborúkról majd egy másik adásban. Események, amelyek megrengettek Isten-ember kapcsolatokat, megkérdőjeleztek identitást, elgondolkodtattak keresztény vezetőket. Tényleg, mi végre vagyunk itt? Mi, akiknek az igája gyönyörűséges, a terhük könnyű, már ha jól csináljuk. Bali Mónika vagyok, hello! És a legnehezebb témákat úgy látszik, hogy mindig megnyered. Heizer Tamás van itt velem, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm, én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tamás lelkész teológus, menedzsment szakértő. 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgált Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakozott a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től a magyarországi igazgatója. Tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében folytatta, be is fejezte. 1989 óta él házasságban, és 3 gyermeke van. Ami legutóbb a Jézus Bizalmi Indexe adásból kimaradt, azzal kezdjük. És akkor utána rátérünk az egyház immunrendszerére, ennek a 6 alappillérére, és természetesen belefonjuk ezeket a nagyon jelentős eseményeket, amik hát nem felekezeteket rengettek meg, de azért emberi kapcsolatokat igen, ahogy a felvezetőben elhangzott. Példabeszédek 27-17, nagyon kemény ige, vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Te erre mit mondasz? Nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. Tamás, te felső vezető vagy. Ha nem simogatsz, akkor mit csinálsz?
2: Vezetőként, ha embereket akarunk formálni, akkor kapcsolódunk. Kapcsolódunk, transzparenssé válunk, továbbadunk alapértékeket. Ebbe beletartozik az empátia is, amit talán a simogatás szó körbeír. De azért vezetőként, ha valakiket fejleszteni akarunk, akkor nem csak az empátiának van helye, hanem a kihívásoknak is. Tehát nem csak annak, hogy együtt érezzek valakivel, hanem hogy úgy kapcsolódjak hozzá, hogy meghívjam, hogy ahhoz képest, ahol most tart, legyen bátorsága, motivációja meghaladni a jelenlegi önmagát és fejlődni. Szóval valami ilyesmire gondoltam, és ugye a Szentírás itt arra hívja fel a figyelmet, ami egy picit más irányba is fordítja ezt az igét, hogy ma például a vezetőképzést azt nagyrészt intézményekre bízzuk a világban is, meg az egyházban is. Lásd a keresztény egyház következő vezetői generáció, teológiai főiskolák, bibliaiskolák, egyetemek képzik. Itt meg a példabeszédek azt mondja, hogy az embert ember képzi, tehát nagy formátumú, alázatos, jó hozzáállású vezetőket, szintén nagy formátumú, jó hozzáállású, jó látással bíró vezetők formálnak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az intézményeknek semmi helye nincs ebben, van, de egy kicsit elidegeníti, eltávolítja az embert az embertől, átveszi ennek a kapcsolatnak a helyét az intézmény, az oktatási program, az órarendek, a stb. Vizsgák. Viszont a méreható emberi változások, fejlődéseket azért a leginkább azok a minták hívják meg, amit egy ember megfigyelhet, eldöntheti, hogy hitelesnek tartja, modellezheti a sajátját, hogy én ehhez képest hogyan szeretnék, mit szeretnék, ehhez mintákat kap, stb. És ezek nagyon háttérbe szorulnak az intézményesítéssel. Szóval a példabeszédek könyve azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok nagyon kellenek.
1: Tudod, mi jutott eszembe? Nemrég olvastam újra Paul Young a Viskó című könyvét. Gyönyörű regény, az Immanuel kiadó jóvoltából jelent meg Magyarországon. Abban áll ez a gondolat, hogy a Szent Háromság kapcsolata körkörös és nem hierarchikus. Mi meg azonnal a hierarchiát keressük. De hogy lehet jól vezetni? Akár mondjuk egyházi intézményekben, nem feltétlenül gyülekezetekben, missziókban, keresztény munkahelyeken, úgy, hogy ezt a körkörösséget behozzuk.
2: A kapcsolódás és az értékek mentén azonosulás az, ami leginkább viszi előre azt, amit mi várunk ettől az egésztől. Én egyébként a hierarchiát azért egy Bibliámon jelenlévő történetnek tartom fontosnak, ráadásul pont a Szent Háromságban, ha belegondolsz, csak nagyon másképp működik, mint az ilyen tartalom nélküli tekintély tisztelet, amikor csak a pozíciót önmagában el kell ismerni, vagy valaki elismerteti, mert ő valamilyen pozícióban van, de nem teszi oda azt az értéket, ami azt a pozíciót igazán definiálja. Tehát például gondolok erre, hogy a Jézus mondja, hogy fiú nem tesz semmit addig, amíg nem látja, hogy az atya mit tesz. Vagy hogy a Szentírás mondja, hogy a Szent Szellem, a Szent Lélek az atyának enged, amikor az atya küldi, vagy a fiúnak enged, amikor a fiú küldi, vagy hogy nem önmagát emeli fel, hanem Jézusra mutat rá, stb. Tehát úgy tűnik, hogy az együttműködésükben, tehát hogy van egy lényegűség,
1: igen,
2: ez a körkörösség az istenségükben, egyik se istenibb lény a másiknál, és így kapcsolódnak, bocsánat. A másik oldalon viszont, amikor dolgoznak, amikor együttműködnek, ott van egy ilyen hierarchia, egy szent hierarchia, hogy az egyik igazodik a másikhoz, és alá dolgozik annak, amit éppen például a Jézuson mondja, hogy az áldozatát, ugye a kereszt áldozatát hozzákötjük. De azért a Biblia mondja, hogy a Szentlélek erejével tudta ezt megtenni. Tehát, hogy támogatja őt a lélek abban, amit ő éppen csinál, az atya pedig hát küldi és átengedi, hogy az egyszülöttjét adja, tehát ugye, hogy ő is részt vesz ebben. Tehát együttműködnek, de itt van egyfajta ilyen hierarchia az együttműködésben, hogy valakinél indul egy kezdeményezés, egy másik pedig mögé áll és támogatja, és nincs rivalizálás, nincs elnyomás, egyáltalán nem ilyen alapon működik. Egyfajta ilyen szereposztás. Az egy lényegűségekben meg ott van az a körkörösség, nincsen versengés a Szent Háromságban.
1: Ó, de szép, te valójában már a bibliai alapú vezetésről beszélsz.
2: Én szeretem itt kezdeni egyébként, amikor vezetésről tanítani, kell igen, Szent Háromság mintájáról.
1: Nem
2: mert
1: tudtam
2: hogyha,
1: ezt.
2: Ha belegondolsz, akkor ugye Isten azt mondja a Biblia, hogy a saját képére teremtett bennünket. Tehát hordozunk valami nagyon szép, csodálatos, ilyen titokzatos lenyomatát annak, aki Isten. És mivel a Teremtő Isten egy ilyen titokban jelentette ki önmagát, hogy a Szent Háromság, itt minimum három dologról érdemes elgondolkodni vezetőként. Az egyik az, hogy hogy hát amit mondtam, az egylényegűség, hogy a Szent Háromságban a személyek nem vetélkednek egymással, egylényegűek, mindegyik isteni lény. És ugye itt a szavak nagyon alkalmatlanok ennek a titoknak a kifejezésére, mert meghalad bennünket. Szóval néha dadogunk teológiailag, amikor erről a misztériumról beszélünk, de a lényeg ott van. Ez hogy jelenik meg az emberek oldalán? Hát úgy jelenik meg, hogy például, ha én vezető vagyok, tisztában kell lennem, hogy létezik az egylényegűség az emberek között is. Egyik sem magasabb rendű lény a másiknál. Az emberi méltóságában, az értékében teljesen egyenértékűek. A vezető meg a vezetett. Van egy egylényegűség az emberségben. A másik ott az egység, hogy a Szent Háromságot jellemzi ez az egység. A személyek megkülönböztethetőek, de szét nem választhatóak, összetartoznak. Na most a vezetésben is, hogyha ez az egység, amit lefordíthatunk úgy is, hogy közösség, nincs meg vezető és vezetett között, ott valami nagyon más irányba fog menni. Tehát, hogy a vezetők nem távolodhatnak el a vezetettektől, hogyha a vezetői hatás azt szeretnénk, hogy egészséges legyen és az életet szolgálja. Tehát a vezető és vezetettek közötti szakadék az nem kellene, hogy ott legyen. Tehát, hogy nagyon fontos ez a hatalmi távolságnak a csökkentése és a kapcsolódás. Tehát közösség nélkül nincs vezetés, hatalmaskodás, meg uralkodás, meg kényszerítés az lehet, de amit vezetésnek hív a Biblia, az nem létezik enélkül. És akkor ott van ez a fajta szent hierarchia, hogy amikor többen működnek együtt egy cél érdekében, ott muszáj egy szereposztást követni. És van annak jelentősége, hogy akkor ki, hogy lép bele ebbe a kapcsolatrendszerbe, és hogy van-e ilyen irányítás, amit például észre lehet venni, hogy az atya kezdeményez, a fiú azt elfogadja, a Szentlélek meg ezt az egészet támogatja. Tehát a Szent Háromsággal indítani például annak a végiggondolását, hogy na én számomra mit jelent, hogy én vezető vagyok, a keresztény vagyok, hát itt van egy csomó olyan titok, amit érdemes fejtegetni, és tanulni belőle.
1: A te ideális világodban, mindegy, hogy keresztény vagy világi munkahely, egy felső vezetőnek, az irodájának az ajtaja be van zárva?
2: Hát van, amikor igen, és van, amikor nem. Szóval szerintem van helye az intimitásnak, a visszavonulásnak, az egyedül létnek, hogy valamit megforgasson magába egy vezető, és úgy álljon a többiek elé, hogy már valami benne összeállt. Nem úgy, hogy akkor diktálja, hogy na most mi, hogy lesz, de hogy el tudja azt mondani, hogy honnan, hova jutott, és sokaknak szüksége van ehhez egy kis intim szférára, magányra. Ugyanakkor ott a másik oldalon a transzparencia, szóval hogy ezeket nem szabad egymással szembeállítani és kijátszani. Hogyha nincs meg a transzparencia, az átláthatóság, akkor ugye a követőknek mi marad? A parancsnak való engedelmesség belátás nélkül. De ugye azért bármilyen folyamatot is vezetünk, hogyha ott nem tudjuk bevonni azokat, tehát nem tudnak bevonódni azok, akikkel együtt mi azt el akarjuk érni azt a célt, akkor ott olyan eszközöket kell használni arra, hogy rábírjuk, ami azért a vezetés sötét oldalát fogja előhívni belőlünk is, meg a vezetettekből is, például rengeteg szervezeti célnak a vesztesége az oda vezethető vissza, hogy alul motiváltak a munkatársak. Tehát, hogy vannak motivációs veszteségek egy cégnél is. Mm. És ezek oda vezethetők vissza, hogy korbácsalki odahajtani őket, mert nem vált belsővé az a cél, hogyha látják és felügyelik és mikromenedzselik, akkor megcsinálja, de ha nem néz rá a főnök, akkor nem. Szóval, hogy gyakorlatilag egy vezetőnek szerintem nagyon fontos, hogy dolgozzon azért, hogy a munkatársai a sajátjuknak fogadják el, annak a csoportnak, közösségnek, szervezetnek a céljait, és hát ehhez kell például, hogy rálássanak az ő életére is, hogy na, hát a főnöknél megjelenik, tehát nála is prioritás, tényleg csak minket hajt, vagy ő is alárendeli magát ennek. Szóval gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, csak vigyázni kell, hogy ne csúszunk bele egyikbe vagy másikba.
1: Egyik tanításodban hallottam, ott nem fejtetted ki, csak megemlítetted, hogy ma túlmenedzselt és alulvezetett világban élünk. Uh-huh. Hát ez mit jelent? És jellemző az egyházra is?
2: Hát sajnos szerintem az egész társadalomra, mindenféle szegmensére jellemző, de az a helyzet, hogy ezt nem én találtam ki, én is olvastam. Uh-huh. A Tom Marshallnak van egy könyve vezetésről, nem tudom, te
1: Találkoztál
2: vele? Na, egy érdekes, nagyon érdekes könyv, és ő a könyve bevezetésében említi azt, hogy egyszer egy repülőúton fölkapott egy újságot, hogy nem vonatkozzon, és akkor a repülőn elkezdte olvasni, és volt egy cikk, ami beszámolt, az Egyesült Államokban egy olyan konferencia volt, amit felső vezetők, politikai, különböző társadalmi dimenziókban helytálló vezetők, gyakorlati vezetők, illetve elméletalkotók, tehát a vezetéstudománnyal foglalkozók voltak jelen, és a konferenciának az egyik rezüméje volt az, hogy az Egyesült Államok és a világ is egyfajta vezetési krízisben van, és az a krízis úgy írható le, hogy a világunk ma túlmenedzselt és alul vezetett. Na most mit értettek ez alatt? Hát azt értették alatta, hogy ugye a vezetésnek több aspektusa is létezik, de a lényeg, hogy ott van például a menedzsment, ami nagyon fontos, de alapvetően jellemző rá, hogy rövid távú célokért és a hatékonyságért nagyon sokat küzd egy menedzser. Uh-huh. Minél olcsóbban, minél progresszívebben és jobb eredményekkel elérjük azt az üzleti célt, és olyan termékeket vagy szolgáltatásokat állítsunk elő, ami minőség megfelel. És ezek többnyire ilyen éves időciklusokon belül terveznek és mérnek is a hatékonyságát, eredményességét. Tehát a menedzsment fókusz az rövid távú. Az igazi leadership vagy a kormányzás, most mindegyik alatt érthetünk egy kicsit mást, de a lényeg az, hogy ott viszont hosszú távú célokkal dolgoznak vezetők, és például fölteszik azokat a kérdéseket, hogy oké, most hasítunk, nagyon jók vagyunk, de merre megy a világ? Milyen szükségletek lesznek? Milyen kívásoknak kell megfelelni? Hogyan tudjuk fönntartani azt a működést, amit mi csinálunk? Egyáltalán etikus-e, ahogy működünk? Jó ez így hosszú távon? És hát ugye, hogy ezt a társadalomra húzzuk rá, akkor ott nagyon könnyen belátható, hogy rövid, többnyire 4 éves ciklusokban vezetnek csúcsvezetők, ugye ezek a választási ciklusok. Viszont vannak nagyon komolyan társadalmi, gazdasági és környezeti, ökológiai problémák, ugye most már nyakig ülünk ezekbe, amik meghaladják a választási ciklusok hosszát az időtávban, ahogy azokra hatást lehet gyakorolni. És ott vannak az etikus kérdések is, hogy oké, hogy mi most élvezzük, de mi lesz a következő generáció? Etikus-e, hogy föléljük az erőforrásokat, amikkel majd nekik kellene gazdálkodni? És hát mivel a társadalmi működés választásról választás ritmusában éri meg ezt a hatalmi kérdést, hogy 4 évre kapják a hatalmat, és ezt újra meg kell szerezni. Ezért nagyon gyakran rövid távú célok mentén feláldozzák az igazán lényeges hosszú távú célokat, és hogy ez nagyon sok krízishez vezet. Válságban van vezetés, mert a menedzsment funkciók fölülírják az igazán hosszú távú vezetői dilemmákat és kérdéseket. Nem éri meg hosszú távon gondolkodni. A rövid távú logika a kifizetődő.
1: Mit jelent vezetni? És utána szűkítsük ezt majd az egyházra is, mert hogy megint csak tőled idézek, aki vezet, Krisztus vérén gazdálkodik. Én meg viccesen hozzátettem, hogy Krisztus vérén garázdálkodik.
2: Hát igen, van rá példa erre is, arra is. Oké. De ott kezdeném, hogy ez, hogy mi is a vezetés. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, több 100 vagy 1000 definíció született erre már. Van egy író, aki... egy kutató, aki ezt megpróbálta 1986-ban, ha jól emlékszem, publikált egy könyvet, ahol megpróbálta összeszedni az akkor forgalomban lévő definíciókat, és valamit kimazsolázni ebből a hatalmas mennyiségű elképzelésből. És egy nagyon érdekes dolgot talált, azt mondta, hogy az összes ilyen elképzelést, akik megpróbálják a vezetést leírni, hogy mi is az valójában, 3 csoportba lehet sorolni. Az egyik az, hogy a vezetés az művészet. A másik az, hogy a vezetés az tudomány, a harmadik pedig, hogy a vezetés az egy szakma. Mi a különbség köztük? Ugye a vezetés és a művészet az azt jelenti, hogy vezetőnek születni kell, tehát, hogy van valami olyan tehetség, vagy képesség és személyiség struktúrája valakinek, ami őt bele fogja tolni azokba a közösségi dinamikákba, ahol ő vezetőként fog föltűnni, úgyis, ha nem akar, és
1: így
2: a többiek
1: van,
2: meg
1: követőként
2: néznek rá. Igen, így van. Ez igaz bizonyos szempontból, főleg a Biblia oldaláról nézve, hogy aki olyan lelki ajándékokat, karizmánkat kap Istentől, Szentlélek által, ami a vezetés felé tereli őt, azok, ahogy megnyilvánulnak, terelik ebbe az irányba. De világi szempontból is érthető ez, szóval analógiaként például, hogy mindenkit be lehet íratni a zeneiskolába zongorát tanulni.
1: Jaj, megpróbálták velem is, jaj.
2: És a legtöbben, mit tudom, egy-két darabot egész szépen eljátszanak, hogyha mit tudom, olyan helyzetbe kerülnek, és tudnak vele így egy kicsit menőzni. Vannak kevesebben, lényegesen kevesebben, akik viszonylag jól zongoráznak bármit, bármikor, ha kell. De azért Glenn Gould, Rubinstein, Brian Kütezső, Kocsis Zoltán, vagy Fischer Anni, vagy szóval sorolhatnám. Szóval olyan azért kevés van. Mm. Tehát ahhoz nem elég csak a képzés, ahhoz van egy olyan képességstruktúra, és egy olyan személyiségprofil, ami együtt eredményez azt, hogy az egyik nagyon jó, a másik meg zseniális és művész. És ez igaz lehet a vezetéssel kapcsolatban is. A másik oldal az is igaz, amit mondanak, hogy a vezetés az tudomány, mert hogy a tudomány eszközeivel vizsgálható, ugye ez egy közösségi jelenség, ez egy olyan interakció ember és emberek között, tehát a csoporton belül, ami vizsgálható tudományos eszközökkel leírható, tehát ilyen szempontból ez igaz, hogy ez egy tudomány, és olyan értemben szakma is, hogy ha már valaki leírta, akkor tanulható, és írhatok egy olyan munkaköri leírást, ami jól definiálja azt, hogy mit jelent vezetni ebben a pozícióban, és akkor elvárható, hogy valaki azt a feladatot megcsinálja, és akkor bele tud tanulni, szakmai tapasztalatokra tud szert tenni, stb. Stb. De ugye érzékeljük, hogy ez a három dolog egyszerre igaz, tehát nem lehet csak ez, vagy csak az. Szóval ezt találta ez a fickó, és szerintem nagyon igaza van, hogy a vezetést így megragadni nem is olyan egyszerű. Na most, ha keresztjénként nézünk rá, hogy mit jelent vezetni, akkor szerintem nem itt kell kezdeni, hanem ott kell kezdeni, hogy egy keresztjén az először követő és utána vezető. Különben az, amit ő vezetésként produkál, és mindegy, hogy az egyházi környezet vagy sem, az nagyon vagy kontraproduktív, vagy nagyon káros tud lenni, destruktív, fertőző, szóval rossz eredményeket tud kiváltani. Tehát először követjük Krisztust, és mondhatjuk, hogy az első számú vezető minden keresztény számára, és ebből a követésből születik meg az a fajta vezetés, amit vezetésnek hívunk. És nem tudom, egy rövid definíciót mondjak, tehát egy munkadefiníciót. Kíváncsi vagyok nagyon véleményedre, hogy két, tehát mindig rövid lesz, kettőt mondok el, az egyik az egy általános vezetési definíció, a másik meg a keresztény változata, hogy mit gondolsz erről. Szóval, hogy a vezető az olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai magukénak fogadjanak el közös célokat, ezek elérése érdekében együttműködjenek vele, mármint vezetővel, és egymással, felhasználva a rendelkezésükre álló erőforrásokat. Most ugyanennek a keresztény változata az úgy hangzik, hogy a keresztény vezető olyan ember, aki képes elérni, hogy a csapatának a tagjai maguk

0: kapcsolatukat magukkal is, meg az Istennel is. Én ezt láttam pluszban, abban a definícióban.
1: Igen, semmi más nincs benne. Tehát, hogy és ez azért érdekes kérdés szerintem, mert hogy ez mutatja azt, hogy a nem keresztény vezető, meg a keresztény vezető, az nem valamit teljesen más csinál szakmai szempontból, amikor vezet. Hanem azt jelenti, hogy más tekintély alatt teszi ezt, tehát hogy a keresztény vezetőnek az attitűdjébe, a lelki alapállásba, ahonnan ő merít és hoz mindent, amin keresztül vezet másokat, abban ott van Isten. És hát láttad, hogy kitől vannak a célok, megérti, hogy Isten indítja valamire. Kinek a céljával akarja, hogy azonosuljanak mások, nem az ő diktátumának, hanem abban segít, hogy megértsék a gyülekezetben a tagok azt, hogy hogyan tudnak ők kapcsolni Isten céljához. Az erőforrások, hogy az nem a miénk, nem az enyém, ezt megint csak Istentől kaptuk, azokat használjuk fel. Most ez azért érdekes ez a kettősség, mert vannak emberek, akik meg vannak győződve, hogy a keresztény vezetés az annyira, de annyira más, hogy nem is lehet egy lapon említeni és tanulni se lehet például a világi tudományoktól, a vezetéstudománytól. De ez nem igaz, tehát a vezetés az a bűneset előttre megy vissza, az ember Isten közösségi lénynek teremtette, és olyan célokat tűzött elő, olyan elhívást adott neki, amit igazából csak közösen tud az ember végrehajtani. Na most, amikor egy cél közösségi feladat ként érhető csak el, ott bejön a vezetésnek a kényszere, ott koordinálni kell, összehangolni kell, irányt kell mutatni, stb. Stb. Szóval ez a bűnbeeséstől függetlenül egy ilyen alapkód az emberiségnek az életében, és hogy igaz az, hogy a bűn ezt a területet is úgymond tönkretette, tehát hogy az ember elidegenedett Istentől, önmagától, másoktól, ez kihat a vezetés területére is.
0: És uralkodik?
1: De amikor vizsgáljuk,
0: férfi a nőn, igen?
1: Igen, de amikor vizsgáljuk ezt a jelenséget, akkor azt kell mondani, hogy hát ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy a fizikát, ha valaki kutatja keresztényként vagy nem keresztényként, ugyanazt a valóságot kutatja, és a gravitáció mindig számára ugyanazt jelenti. A vezetésre ugyanígy áll. De ahogy, ha már a fizikát mondtam analógiának, hogy ahogy a fizikát mondjuk valaki, aki Isten ne ápol semmilyen kapcsolatot, jónak látja felhasználni arra, hogy atombombát gyártson, mit tudom én, egy atomürümű helyett.
0: Igen.
1: Ugyanúgy a vezetésnek is van olyan sötét oldala, amivel, hogy mondjam, vissza lehet élni, és tudományosan is meg lehet alapozni, hogy lehet manipulálni egy embert, egy csoportot, vagy akár egy egész nemzetet, és úgy vezetni, hogy hát gyakorlatilag a gonoszságnak nyit teret. De ez nem azt jelenti, hogy a vezetés más, hanem azt jelenti, hogy amikor Isten benne lehet, akkor az emberi minőség más, és ezért más a vezetés.
0: És mekkora felelősség? Szerintem még nagyobb. Ezért mondod azt, hogy aki vezet, Krisztus vérén gazdálkodik?
1: Hát azt a Péter levele miatt mondom, mert a Péter levelének az utolsó fejezetében van egy szakasz, ahol Péter a vezetőket szólítja meg a gyülekezetben, és egy olyasmit úgy fogalmaz, hogy ne erőből vezessenek, hanem példával vezessék azokat, akik rájuk vannak bízva. És ugyanez a Péter apostol a levelének az elején beszél arról az olvasóknak, hogy ugye az identitásukat akarja fölépíteni, és mondja, hogy ti amikor magatokra gondoltok, akkor tudjatok arról, hogy Isten számára hihetetlen nagy értéket képviseltek, mert nem veszendő dolgokon váltott meg benneteket, vásárolt meg benneteket, hanem ugye Krisztus vérén, ez a kereszt áldozatra utal, de hogy ez az atyának a legdrágább. Tehát, hogy ettől drágább árat fizetni nem lehet. Tehát gyakorlatilag, amikor keresztény vezetők egy egyházban vagy gyülekezetben embereket vezetnek bárhogy, akkor olyan emberekhez kapcsolódnak és vannak rájuk hatással, akikért Isten egy ilyen árat fizetett ki, ami a Krisztus vére. Tehát kvázi azon gazdálkodnak. Tehát ez meg annak a képe, amit a Biblia nagyon sokszor használ, gazdasági kifejezéseket, csak már a mi kultúránk ezt elfedi a magyar fordítás, hogy Isten befektet valamilyen értéket, és akarja látni a gyümölcsét, és ezt rábízza sáfárokra. Tehát ilyen értelemben a keresztény vezetők sáfárok, és gazdálkodnak azzal a befektetett értékkel, ami maga Krisztus és az ő áldozata. Szóval, hogy valahogy ezt látni kell az emberekben, mert nagyon sokféleképpen lehet egy közösségben

0: vezetőként jelen lenni, lehet az emberekbe csak erőforrást látni, és amíg te szolgálsz, és beleteszed, és hozod azt, amit én vezetőként várok, addig figyelek rád, addig rajt vagy a radaron, ha történik veled valami, és felrász, akkor eltűnsz, mint nem is lennél. Mm. Tehát nagyon sok ember küzd azzal, a keresztény ember, hogy tehát ez egy, az inkább lelki gondozói probléma, hogy ilyen használva, ilyen eszközjellegű kapcsolatokban élve használva érzi magát. Mint hogy nem ő lenne a fontos, hanem az a teljesítmény, amit le tud tenni. És ha alkalmas, hogy nem tudja letenni, akkor már is fontos. Na, ilyen nem lehet igazából egy normális, egészséges keresztény közösségben.
1: Egy egészséges immunrendszerrel rendelkező immunrendszerrel, keresztény közösségben, misszióban nem. Mielőtt rátérünk az egészséges egyház egészséges immunrendszere topikra, válaszolj meg nekem kérlek nagyon gyorsan két kérdést, ami közben felmerült bennem. Az egyik, hogy te felsővezetőként mit kommunikálsz a célok között, növekedést vagy változást? Min van a fókuszod? A másik pedig Hákovács Judit közös barátunkkal nemrég beszélgettem adásban, aki nemzetközi minősítéssel bíró coach és felsővezető, hogy a stratégiai pozíciókra miért nem választanak még mindig nőket? A világban sem igazán szívesen, persze az egyházban sem. Külön polcon vannak a lelkésznők.
0: Hát kell választani kettő között? Vagy inkább a kettő közötti összefüggés az, ami a fontos? Tehát, hogy ez a növekedés, fejlődés.
1: Növekedés vagy változás. A Judit kihangsúlyozta múltkor az interjúban.
0: A növekedés alatt mennyiségi vagy minőségi?
1: Minden szempontból. Ő azt mondta az interjúban, hogy ő mindig arra helyezi a fókuszt, hogy változást kommunikáljon. Mert
0: kettő közötti viszony a fontos szerintem. Mert hogy most egyiket engedjem el a másiket, hát mind a kettő fontos szempont lehet. De a kiinduló pont szerintem az a típusú változás, ami minőségi fejlődést hoz valakinek az életében, és az onnan kezdve, vagy egy közösség életében, az onnan kezdve mennyiségi változásokhoz is fog vezetni. Például egy gyülekezetnél, hogyha azt tapasztalja egy presbitérium, egy előjáróság, egy vezetőség, hogy hú, hát itt a gyülekezetünk stagnál, sőt leépül, ugye egy mennyiségi megfigyelés, hogy a tagok száma hogy változik.
1: Igen.
0: Hát ez egy fontos észrevétel. De valószínű, hogy ezzel kapcsolatban változást, beavatkozást ott lehetne keresni, hogy ránézzünk, hogy jó, a közösségi minőség milyen. És nézzünk rá azokra az értékekre, amik elő fogják hívni ezt a mennyiségi növekedést. Tehát a beavatkozás oldala szerintem nem az, hogy akkor elkerjük ütni, vetni a hívőket, hogy na most mindenki hetente egy szomszédját elhozza, mert különben nem is tudom, mi fog történni. És akkor ez egy rövid távú mennyiségi változást okozhat. Hanem szembenézünk azzal a kérdéssel, hogy mi okozza ezt. Egyébként a nyugati kereszténységnek ugyanaz a problémáját. Fogynak el a keresztények a nyugati világban. Vajon miért? Mert a világ ilyen gonosz, tehát hogy biztos, hogy oda kell kitolni ezt a felelősséget? Vagy rajtunk kellene gondolkodni, hogy mi a baj velünk? Tehát Jézus azt mondja a hegyi beszédben, ugye ott, amikor a tanítványok identitásáról beszél, hogy és az egész hegyi beszéd arról szól, újra kéne olvasni minden keresztjének komolyan, hogy mit is jelent keresztjének lenni Jézus szerint. De ugye azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a hegyen épült város. Ugye mire gondol Jézus? Zsidóknál léteztek ezek a menedékvárosok, hogyha valaki egy olyan bűnt követett el, ami a szándékán kívül állt, például balesetben megölt valakit, akkor elvileg halálbüntetés várt rá, de ott voltak a menekült, ezek a menedékvárosok, hogyha oda eljutott, és oda befogadták, akkor életben maradhatott egész addig, még a következő, meg nem halt az a főpap, aki éppen regnált, és a következő lépett a helyére, és utána eljöhetett onnan. Tehát, hogy egy keresztény közösség az olyan az embereknek, mint egy ilyen jól látható hegyen épült város, amit nem lehet elrejteni, és tudják, ha menekülnem kell, akkor oda kell menni.
1: Befogadnak.
0: Vagy ti vagytok a só és a világosság, stb. Szóval, hogy ezeken gondolkodni, na, nem is tudom, honnan keveredtünk ide.
1: De ez nagyon jól átköti az egészséges immunrendszer témát, de még az az egy kérdés. Ja, nem úszod igen, meg, ez ugye egy eszedbe jutott.
0: Ja,
1: oké,
0: okay.
1: Röviden kérdés.
0: Női vezetők stratégiai pozíció. Hát nézd, én egyházi közegben dolgozok, tehát én a Hákovács Judittal szemben, aki sok más közegben is vezetőként dolgozott sok évet, én ilyen véleményt tudok mondani, nem tudok tapasztalatot mondani. Az nyilvánvaló minden kutatásban, amit olvastam ez ügyben, hogy a nők nem csak ezen a téren, hanem minden területen gyakorlatilag azért hátrányt szenvednek, ugyanazért a munkáért a fejlett nyugati demokráciákban is sok helyen kevesebb pénzt kapnak, mire föl, ha egyszer ugyanazt a teljesítményt teszik le az asztalra, stb. Szóval, hogy ez a világunk megtörtségében ott van, és sokan ezt ilyen feminista lózunknak érzékelik keresztjének között, holott azért, hogy mondjam, a Bibliából nehéz lenne megmagyarázni, hogy mitől értéktelenebb egy nőnek a teljesítménye, mint egy férfinek. Sok keresztjén azt gondolja, hogy nőket nem szabad a vezetés közelébe engedni. De bocsánat, szóval menjünk vissza megint a kezdetekhez, ahol indult minden. Azt mondja Isten, hogy uralkodjatok többes szám. Kikre utal ez a többes szám?
1: Férfire és a nőre?
0: Hát volt az Ádám meg az Éva ketten. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a nők ugyanúgy arra lettek megalkotva, hogy valamilyen értelemben ebben a világban egy vezetői szerepet vigyenek, mert hogy az ember arra lett megalkotva. Igen. Nézzük az Ószövetséget, hát igen, többnyire férfiak vannak vezető helyzetben, de Isten ezt szabadon, szuverén módon fölülírja, nem egy pillanatban. És sok női profétát látunk nőket, akik háborúkat vezetnek, látunk nőket, akik tanácsolnak királyokat, szóval stratégiai kérdések. Az Új Szövetségben is azért vannak nevek, akiket ismerünk, hogy komoly vezetői szerepet és a férfiak által tisztelt szolgálatot viseltek.
1: Egészségesebb lenne az egyház immunrendszere, ha a nőknek megadnák azt a méltóságot, amit Jézus megadott, visszaadott a nőnek?
0: Hát nyilvánvaló, csak ugye itt mindjárt erre mindenki igen mondana, csak akkor bejön a kérdés, hogy az viszont egy teológiailag értelmezési feladat, hogy a férfi és a női szerep a Bibliában, igen, hogyan értem, sokan ezen nem tudnak túllendülni.
1: De ez egy másik adásnak lesz a témája.
0: Igen. De oda szerintem érdemes visszamenni, hogy a kezdetekkor a férfinek és a nőnek mondta azt Isten,
1: igen,
0: hogy
1: ti ez a kulcs.
0: Vezessetek.
1: Ez a kulcs.
0: És ebbe bezavart egy olyan esemény, ami megtörtént, amire te utaltál, hogy akkor az egyik uralni akarja, igen, a másikat, és hogy nem mindegy, hogy melyikből vezetjük le a mi hozzáállásunkat. A férfi-nő kapcsolata bűneset előtt, vagy a férfi-nő kapcsolata bűneset után. És hát én úgy veszem észre, hogy sokan az utána lévő modellbe vezetik vissza azt, hogy mit, hogy kéne csinálni. És ez így nem biztos, hogy az evangéliummal is összhangban van.
1: Remény, önismeret, istenismeret, egyházi reziliencia, empátia, egészséges kritikai gondolkodás. Az egyház immunrendszere. A felvezetőben elhangzott, hogy én, amikor ezen gondolkodtam, egyszerűen jött egy ihletett ötlet, hogy vajon az egyház védekező mechanizmusa milyen pilléreken kellene, hogy álljon, és átküldtem ezt neked, Tamás, most megosztom a hallgatókkal, a Riveren és a Mannán, és te azt mondtad, hogy ezekkel maximálisan egyetértesz, és kiegészítenéd az egészséges kritikai gondolkodással. Sokakat megrengették azok a nyári események, amik zajlottak, akár az olimpia, akár itt Magyarországon a kegyelembotrány, ami nagyon megrázta a református egyházat, akár a Gellért-hegyi újabb keresztállítás, vagy az a monumentális és tényleg gyönyörű, ha nagy kereszt, amit felfestettek augusztus 20-án az égre. Ezen alappillérek ismeretében hogy tudnád behúzni ezeket a szálakat ezekbe az eseményekbe? Nagyon-nagyon mosolyogsz.
0: Igen, ettől féltem. Szívesen meghallgatnám az első 5 pontot tőled, és akkor a 6.
1: És akkor utána mondod, oké. Ad reményt egy kereszt, ami oda van festve az égre. Ad reményt egy keresőnek? Mit üzenünk ezekkel?
0: Figyelj, ez az augusztus 20-ai fényfestéses kereszt, meg a Gellért-hegyi kereszt témára is. Én azon gondolkodtam, hogy ugye ezek szimbólumok, és a szimbólumok fontosak.
1: Igen.
0: A jelképek nem önmagukban fontosak, tehát a szimbólumok, hanem tehát nem a fizikai manifestációjuk, vagy bármilyen más módon megjelenő formájuk miatt fontosak, hanem a mögöttük lévő jelzett dolog, tehát a jel egy jelzett dolog miatt fontos. A jelkép, a mögötte lévő sok minden lehet, ez lehet az egy eszme, egy filozófia, egy értékrend, akár egy személy, tehát tudjuk a régi kultúrában például a király jelenlétét szimbólumok tették oda az emberek számára, hogy vigyázz, mert a király szemmel tart mindent, ami a királyságába tartozik, jelen van, akkor is egyébként most a trónon ülés nem itt van. És ilyen értelemben a kereszt is egy jelkép, de valójában mi a jelzett dolog? Tehát, hogy mire mutat rá a kereszt, mint jelkép? Kiknek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Vagy kinek a jelképe a kereszt, mint jelkép? Tehát, hogyha ezen gondolkodok, akkor tök más összefüggésbe kerül, mert hogyha úgy fogom fel a keresztet, hogy hát a kereszt az most egy politikai irányzatnak a stratégiailag fontos kérdéseit jeleníti meg. Vagy a kereszt az egy a civilizáción belül egyfajta kulturális közegnek az eredményeit és értékeit jeleníti meg. Bizonyos szempontból persze, igen, talán. Az elsőre inkább nemet mondanék, a másodikra azt mondom, hogy igen, a kereszténység az hatott a kultúrára mindig. De azért, bocsánat, a kereszt azért mégiscsak egy szemét jelenít meg, arra mutat Jézusra. Na most, hogyha ebből indulok ki, hogy azért a kereszténység szimbóluma, hogy maga a keresztény szó is Krisztusit jelent, vagy a keresztény szó is Krisztusit jelent, most mindegy, hogy görög vagy a latin közvetítés miatt így vagy úgy hívjuk ezt, akkor mégiscsak arról van szó, hogy vannak emberek, akik kötődnek egy másik személyhez, nem egy filozófiához, nem egy erkölcsi értékrendhez elsősorban, nem egy fajta világképhez, hanem egy személyhez. És persze emiatt a személyhez a kötődésük miatt ez kiad a világképükre, az erkölcsi normák, sok minden másra. De én akkor keresztényként azt a kérdést teszem fel, hogy bocs, Jézus szeretné, hogy fölfessék az égre ezt a keresztet?
1: És mit gondol az az ember, aki mondjuk még kereső, vagy tagadó, vagy zsidó? Ilyenkor mit ére? Vannak az ismeretségi köreidben olyanok, akiknek ez fájt?
0: Igen, sokan szóvá tették, és figyelj, tudom, hogy demagógiának hangzik, de nem tudok tőle elvonatkoztatni én sem, hogy amikor arra gondolok, hogy az augusztus 20-ai ünnepély az kb. 15 milliárd forintba került ebben az évben, nem tűzi játék csak, hanem úgy tokkal vonóval az ingyen sör, meg a mi vagy nem ingyen, de olcsó sör, meg a többi dolog, amit ott meg lehetett venni, meg a rendezvényszervezők, meg minden tokkal vonóval. És mellé teszem azt, hogy milyen típusú problémákkal küzdködünk, amihez pénz kellene, akkor én nem érzem az demagógiának, hogy felteszem azt a kérdést, hogy mire volt ez a felhajtás. Tehát egyrészt a kereszt Jézus igen mondaná rá, hogy srácok, ezt a 15 milliárdot toljátok ki erre, mert ez a legjobb, amit tehetek.
1: Ezt rám emlékeztek, közben
0: igen,
1: nem.
0: Igen, igen. És akkor ehhez, ha oda teszem azt, hogy igen, akkor ez most irítál másokat? Van, akiket irítál. Megértik? Van, akinek ibolyán túli gőzre sincs, most akkor mit gondoljon erről? Tehát ez önmagában milyen hozzáadott értéket
1: mit
0: képvisel?
1: Mit üzennek szerinted, és a kereszt állítással a Gellért hegyen, ahol már vannak keresztek? Üzenhetünk ezzel?
0: Figyelj, az egy közterület. Egy olyan közösségnek a területe, ahol együtt élnek hívők és nem hívő emberek. Ráadásul az Úr Jézus tőlünk azt várja, hogy mi szeretetben és tiszteletben éljünk együtt másokkal, és az evangéliumot nem arra szánta, hogy azzal bosszantjunk, irritáljunk, hergeljünk embereket. Azt mondta, hogy arra fel kell készülnünk, hogy az evangéliumot, ha vállaljuk, akkor lehetnek negatív reakciók rá. De amikor a keresztet egy olyan hatalmi szimbólumként kezeljük, amit a politika behúz magának, egy ilyen politikai marketing termékét teszi ezt is, hogy önmagát tolja valahogy az előképbe, és hogy egyfajta kultúrharcba fordítsa bele ezt is, akkor én ezt nem tudom keresztényként igenelni, mert azt gondolom, hogy a kereszténység mindig egy ilyen kultúra kritikus közösség volt az evangélium miatt, mert hogy az evangélium reflektál mind arra, amit az ember Isten nélkül létre tud hozni, értéket vagy értéktelen dolgokat, a kultúránk abból áll össze, amit mi létrehozunk.
1: Igen.
0: És ebben van egy csomó olyan dolog, ami azért születik meg, és azért olyan, amilyen, mert az ember elidegenedett Istentől, önmagától, másoktól, és ez a kultúrába is bekerült. Tehát az evangéliumot, ha továbbadjuk, nem lehetséges az, hogy ne legyen benne egy kultúra kritika. De azért bennem a kultúrharc meg a kultúra kritika között óriási különbség van, mert az egyikre azt tudom mondani, hogy a kritika a szó valódi eredeti értelmében az meghív téged és engem, hogy beszéljünk meg valamit, és vitassunk meg valamit, amiről lehet, hogy más gondolunk, de kapcsolódunk annak érdekében, hogy ezzel a mássággal valamire jussunk. És van esély rá, hogy én megértelek téged, te engem, és a végén lehet azt mondjuk, hogy hát itt több a közös nevező, mivel hogy egy csónakba övezünk hívők, nem hívők a magyar társadalomba, és van miért szeressük és tiszteljük egymást, és ezt megtaláltuk, és vannak dolgok, amikkel meg nem értünk egyet, ott a vitánk, de attól még együtt tudunk élni. A kultúrharcban viszont nem partnerem van, akivel vitatkozok, hanem ellenségem van, egy harcba léptem bele, akit le kell győznöm. Na most, ha én le kell győzzek valakit a kultúrharcba, akkor ugye ezt említetted a háborúkat is, hogy nem beszélünk erről, de az képletesen szólva, tehát ezt az analógiát tovább gondolva, ez az ellenségnek a megsemmisítéséről szól. Ne legyen élettere, ne fejezhesse ki önmagát, ne képviselhesse azt, aki ő, de ez nem a mennyország, már bocsánat.
1: Jézus azt mondta a legfőbb parancsban, missziói parancsban, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Akkor az mit jelent? Azt nem jelenti, hogy keresztény országgá váljatok?
0: Na hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem jelenti azt. Jézus soha nem vizionált egy olyan jövőképet, hogy a világ politikai berendezkedése mielőtt ő visszajönne, az egy ilyen, ez egy ilyen egységes keresztjén, nem is tudom, mivé fog válni. Egyáltalán nem vizionált ilyet, tehát nekünk nem az az elhívásunk, hogy politikai eszközökkel, erőből, kényszereket használva visszaélve esetleg a pozíció valamit, mit tudom, önmagát keresztjének tartó többség esetleg betölt, kényszerítsünk rá emberekre olyasmiket, ami nem a szívükből fakad. A tegyetek tanítványá azt jelenti, ugye, mert nem ezt mondja, hogy tegyetek tanítványá, azt mondja, hogy tegyetek az én tanítványaimmal.
1: Ó, igen.
0: Ugye itt azért nem mindegy, hogy kihez hívjuk oda az embereket. Igen. Tehát hogy ez a parancs elsősorban arról szól, hogy segítsünk az embereknek Jézussal összeismerkedni.
1: Adjunk reményt ezen keresztül?
0: És azt eldönteni, hogy ők mit kezdenek azzal, amit Jézus értük tett. És amikor ezt emberek megértik, és a szívüket formálja át, akkor megváltozik a magatartásuk. De amikor tűzzel, vassal beleűzzük őket a folyókba, hogy megkereszteljük őket, hogy ez is egy történelmi tapasztalat. Igen. Magyarország, hogy keresztjénné vált az ország, hát ő nem válik senki keresztjénné. Tehát ez egy zsákutca.
1: Attól sem, hogy Márián felajánlotta István. Ó, ez megint egy külön adást megér. Jó, menjünk tovább, de ez muszáj volt, nem bírtam ki.
0: Szóval Jézusnak volt egy beszélgetése Pilátussal ugye a kereszthalála előtt. Ez egy érdekes dolog egyébként az az utolsó nap, hogy gyakorlatilag az emberiségnek mindenféle rendszere leszerepel és egy bizonyítványt kap, mert ott van Isten népe, amelyik a világban képviselné az örökkévalót, ahogy a zsidók ezt gondolják. Mi történt? A vallási vezetők Isten nevében az Isten fiát halálra ítélik Isten káromlásért. Tehát a vallás leszerepelt. Akkor ott a római jog. Római jog ugye az arra hivatott, hogy a polgároknak a jogait védje. Mit csinál ez a Pilátus? Hát gyakorlatilag megpróbálkozik vele. Ugye elkezdi mondani, hogy én kihallgattam, semmit nem találtam ebben az emberben, ami ítéletre szorulna, elengedem, hagyjuk ezt az egészet békén, és amikor jönnek a politikai játszmák, és azt mondják, hogy ha te ezt megteszed, nem vagy a császár barátja, ugye ez a fordulat, hogy császár barátja, akkor ez egy ilyen politikai állásfoglalás, tehát hogyha Pilátus tudja, hogyha hú, ez a császárhoz visszamegy, és ő ezt elhiszi, akkor neki vége. Na akkor a római jog a politikai játszmáknak az erőterében megállja a helyét, és tényleg a jog érvényesül-e? Nem. Tehát elítéli és kiszolgálja a zsidókat. Ott a barátság, az emberi kapcsolatok, ott van 12 barát, akiben Jézus beleöntötte az életét, és az egyikük még azt is mondta, hogy ha ez odafordul, én kész vagyok meghalni, érted, minden mi történik, elfutnak, Péter igen. Elárulja. Tehát gyakorlatilag azok az emberi relációk, amik meg benne élünk, ezen az utolsó napon levizsgáztak és elbuktak. De amikor Jézus beszélget Pilátussal, mielőtt még döntést hozott volna, akkor mondja neki a Pilátus, hogy hát milyen király vagy te, mert ezzel vádolnak téged. És akkor mondja, hogy az én országom az nem e világból való. Ha innen való volna, akkor az én embereim, vagy az én alattvalóim küzdenének értem. De ez nem innen való. Én nem fenyegetlek téged. Ez az ország, ez nem az, amit én a magaménak akarok. Az az ország, amit én hoztam, az már itt van. hogy az ő áldozatával győzelmet is arat a legnagyobb ellenség fölött, amit teszi tönkre az emberek országát, hogy úgy mondjam, és Jézus ebbe a másik országba hív be bennünket, és amíg vissza nem jön, a kereszténység és az Isten országa az nem fenyegeti az a világi országot. Nem akarja azt tönkretenni, nem akarja azt elnyomni, nem akarja azt megsemmisíteni. Tudomásul veszi, hogy ez létező valóság, viszont azt az üzenetet hozza, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. És ugye egy keresztjén, pont attól keresztjén, hogy egy ilyen kettős állampolgárságban ér benne, hogy itt van a hazám Magyarország, igen, egy politikailag definiált közösség, és ennek a tagja vagyok. Ugyanakkor ott van az Isten országa, ahova beléptem kegyelemből, mert amit Jézus értem tett, és amit én megértettem, és a bizalmammal, a hitemmel megragadtam ezt, részese lettem ennek. És bennem ez a kettő, ez meg tud férni, és nem mondta azt Jézus, hogy nekünk feladatunk lenne politikailag legyőzni most azt, ami ezt a világot feszíti, hanem arra hívott bennünket, hogy az Isten országába hívjunk meg másokat, és majd eljön ő, és amikor eljön másodszor is, akkor ez a politikai viszonyokat is meg fogja változtatni.
1: Emiatt a higgadtság miatt tudtál azt hiszem nagyon higgadtan és bölcsen reagálni azokra a posztáradatokra, amelyek születtek a 33. nyári olimpia megnyitója, a Dionysos lakomája, színrevitele és akár a hormonbox kapcsán. A beszélgetés végén járunk, az egyház egészséges immunrendszere témát még épp csak elkezdtük kibontani.
0: Még nem mondtad el az elsőt.
1: Na, az egészséges kritikai gondolkodást te tetted hozzá, és most tényleg nagyon röviden, hol találkozunk ezzel a Bibliában, arról beszéljünk már, mert engem megleptél, amikor tanításodban erről hallottam, és legyen ez a zárszó, hogy miért van szüksége a keresztény embernek az egészséges kritikai gondolkodásra. Aztán rövid időn belül folytatjuk majd ezt az egyházi immunrendszer téma boncolást, mert addig még lesznek események szerintem, amin háborgunk és nem kellene, vagy megbotránkoztatunk a viselkedésünkkel, mert úgy reagálunk, és nem kellene.
0: Magas labda, köszönöm. Nagyon sok helyen van a Bibliában erről szó. Én úgy szoktam összegezni, hogyha nincs időm nagyon beszélni, hogy igazából meg akarod őrizni a hitedet, akkor tanulj meg kételkedni. Tehát nagyon fontos jól kételkedni azok között, a dolgok között, amik körülvesznek bennünket. Csak egy-egy példa, például mondtam, hogy a hegyi beszédben Jézus azt mondja el, hogy mit jelent kereszténynek lenni, hogy fejezi be, őrizkedjetek a hamis prófétáktól. Ugye, és pont azt mondja, hogy
1: és majd az én nevemben. És ők nem a buddhisták, ők nem a világiak, ők nem a krisnások.
0: Nem, és még csak nem is a melegek, meg folytatnánk, nem a libernyákok.
1: Nem a prostituáltak, nem.
0: Na, szóval, hogy ugye a hegyi beszédet így fejezi be, ezzel azt mondja, hogy a tanítványság szerves része az, hogy egy tanítványnak meg kell tanulnia a szó valódi értelmét, ugye mit jelent a kritika szó, a görög szó, az azt jelenti, hogy szétválasztani, tehát hogy meg tudok különböztetni dolgokat egymástól. Az igazat a hamistól, és érdekel is engem, hogy valóban igaz vagy nem. Máté 24 azt mondja az Úr Jézus szintén, hogyha az utolsó időkről beszél, hogyha valaki akkor azt mondja nektek, itt a Krisztus vagy ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok támadnak. Tehát megint csak nem a buddhizmust emlegeti, nem a muzulmánoknak
1: nem
0: a nyomulását említi, stb., akiktől mi hajlamosak vagyunk félni, vagy a menekülteket, vagy mint a micsodát, hanem egyfajta hamis kereszténységről beszél itt. Az 1 Korintus 10:15-ben Pál, aki az akkori egyháznak az első században az egyik, hát hogy mondjam, az egyik oszlopa volt, az egyik legnem tekintélyű tanító volt. Azt mondja, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljetek meg magatok, amit mondok. Tehát, hogy mire hívja az embereket? Hogy emberek, felelősek vagytok azért, hogy miről és mit gondoltok, mert ahhoz fogjátok igazítani az életeteket. Ítéljetek meg. Tehát ez a ti házi feladatotok. Én képviselek valamit, de ezzel nem akarom megszüntetni ezt a felelősséget. Apcsel 17-11-12, ugye itt a béreai hívőkről mondja azt az ige, hogy nemes lelkűek, de miért mondja ezt? Azért, mert ők, amikor hirdetik nekik a Pálik az evangéliumot, vetik a fáradtságot, és elkezdik az Ószövetségben ellenőrizni, hogy tényleg úgy van-e. Tehát egy kritikai munkát elvégeztek. És amikor azt találták, hogy igen, akkor elfogadták ezt az üzenetet. Az 1 Tesszalonikai 19-22 a prófétálásról mond egy ilyen alapelvet, ez egy nagyon érdekes dolog, de szerintem kiterjeszthető minden másra, nem csak arra, hogy mindent vizsgáljatok meg, a helyett, hogy elutasítatok gondolkodás nélkül mindent, mert hogy abból baj lehet, és inkább ne profétáljon senki, mert abból baj lesz, hogy vizsgáljátok meg.
1: És hogy a hallgató a Riveren és a Mannán még jobban értse azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, arra egy gyönyörű idézet, remélem, hogy megleplek téged is, Tamás, és a hallgatót is. Birhe Nándor, Szabó Adrián az Élet és a túlélés erkölcsi jogi kérdései című értekezésében felveti a következőt. Amíg Descartes azt mondta, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, addig ők tovább gondolva azt mondják, cogitor ergo sum, elgondolva vagyok valaki által, és ezért vagyok.
0: Szép.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutatta ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

Előző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik, ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a Matuzsálem korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alap bérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénzarisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszki Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mély bordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán-szikla. A második-harmadik kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán-szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remek
Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó Remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A nagy kopasz és a

0: Sergezenpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Sergezenpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosi Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítása a Kult Hét galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervez a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll, annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A város szerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
1: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? idegen

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 10 kormányhivatal élére keresnek új vezetőt nyílt pályázaton. Több mint 2 millió utas fordult meg augusztusban a budapesti repülőtéren. Dupla parkolási díjat kell fizetni jövőre a 2 tonnánál nehezebb autók után a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium Budapest mellett Bács-Kiskun, Békéscsongrád-Csonád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megye kormány megbízotti tisztségét hirdette meg. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. A pályázatokat egy 5-tagú bizottság bírálja el. Az értékelésnél többek között a jelentkezők szakmai előéletét és felkészültségét, vezetői és ügyfélközpontú szemléletét, valamint az adott térségre kidolgozott szakmai koncepciójukat veszik figyelembe. A kormányhivatalok vezetőinek megnevezése is változik. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött ugyanis arról, hogy október 1-től ismét a megye elnevezést használják a vármegye helyett, a főispánokat pedig újra kormány megbízottnak nevezik. A kormány megbízott feladata a kormány helyi képviselete és az adott kormányhivatal irányítása. A most meghirdetett 10 vezetői tisztségre vonatkozó részletes pályázati feltételek a kormány hivatalos honlapján érhetők el. Tovább nőtt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma augusztusban. A Budapest Airport adatai szerint a nyár utolsó hónapjában több mint 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami több mint 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az idei nyár összességében is rekordot hozott. Június és augusztus között 6,2 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Ez 13,7%-kal haladta meg a tavaly nyári forgalmat, és minden korábbi nyári időszak eredményét felülmúlta. A repülőtér utasforgalma először júliusban lépte át a havi 2 milliós határt, akkor az augusztusinál csaknem 4000-rel többen fordultak meg a terminálokon. Augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul volt a 3 legnépszerűbb úticél Budapestről. A légi áruszállításban ugyanakkor most visszaesést mértek, a korábbi hónapok tartós növekedése után júliusban és augusztusban csökkent a kezelt árumennyiség, amit a Budapest Airport az elkereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozással magyarázott. Augusztusban 27.666 tonna légiárut kezeltek, 21%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az év első 8 hónapjában ugyanakkor összesen mintegy 290.000 tonna áru fordult meg a budapesti repülőtéren. A Budapest Airport szerint ez továbbra is a legmagasabb volumen a térségben. Szeptemberre pedig már a légiáru forgalom élénkülésére számítanak. Megszüntetik a VIP részleget és a párhuzamos várólistákat a budapesti Uzsóki utcai kórházban. Erről Velkei György László országgyűlési képviselő számolt be, miután pénteken Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be az intézményt. A politikus közlése szerint az a cél, hogy a betegek anyagi helyzete ne jelentsen előnyt az ellátáshoz való hozzáférésben. Az úgynevezett térítéses részleg korábban azért került a figyelem középpontjába, mert sajtóhírek szerint egy betegnek 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belüli műtétet ajánlottak. Velkei György László most közölte, hogy a korábbi párhuzamos várólistás gyakorlatot is megszüntetik. A VIP részleg működésével kapcsolatban korábban bírósági eljárás is volt. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, amelynek eredményeként a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, milyen díjakért végzett beavatkozásokat a fizetős részlegen. A Magyar Orvosi Kamara korábban összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett. mert az akkori főigazgató férje részt vett a térítéses műtétekben. Ficere Andrea akkori főigazgató ugyanakkor azt állította, hogy a fizetős ellátásban nem lehetett megkerülni a várólistát, és a korábbi vizsgálatok nem tártak fel törvénytelenséget. Az intézmény vezetésében augusztus végén történt változás, Ficere Andreát felmentették főigazgatói tisztségéből, szeptember 1-től pedig Nagy András Csaba vezeti megbízott főigazgatóként az Uzsoki utcai kórházat. Mossák az Erzsébet hidat ezen a hétvégén, így forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén. Megkezdődött a budapesti közművek őszi hídmosási programja. Szombaton Budáról Pest felé végeztek munkálatokat, vasárnap pedig a Pestről Buda felé vezető oldalon dolgoznak majd. A munkát reggel 7:30-től délután 13:30-ig végzik, a hétvégi forgalomhoz igazodva. Az útpályát és a híd egyéb felületeit környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával mossák le. A budapesti közművek arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek az Erzsébet hídon, számítsanak a munkagépek jelenlétére és vigyázzanak az úttesten dolgozó munkatársakra. A hídmosás az évente kétszer elvégzett előre tervezett köztisztasági munkák része. A főváros kiemelt forgalmú hídjait tavasszal és ősszel tisztítják meg, az idei őszi program során már a vár alagutat is lemossák. A hétvégén más közlekedési korlátozások is vannak Budapesten. Ezen a hétvégén rendezik meg az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó autómentes hétvégét is, amely miatt több belvárosi útszakaszt lezártak, számos BKK járat terelve közlekedik, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos pedig nem jár. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A MÁV tájékoztatása szerint a nyári főszezon után módosított menetrenddel, de továbbra is közvetlen éjszakai vasúti kapcsolatot biztosítanak a magyar főváros és az adriai tengerpartja között. Szeptemberben és október elején Budapestről keddenként és péntekenként indulnak a szerelvények Split felé. A horvát tengerparti városból szerdánként és vasárnaponként közlekednek vissza a vonatok Magyarországra. Az Adria Intercity az idei szezonban is népszerű volt az utasok körében. A MÁV adatai szerint eddig több mint 8600 utazást regisztráltak a Budapest és Split között közlekedő éjszakai járaton. A menetrendet úgy alakították ki, hogy a rövidebb kiruccanások és a többnapos tengerparti nyaralások esetén is használható legyen a közvetlen vasúti kapcsolat. A járat így akár egy éjszakás hétvégi utazásokhoz, illetve 4-6 éjszakás horvátországi pihenéshez is igénybe vehető. Az Adria Intercity-re a menetjegyek online, valamint a nemzetközi vasúti jegypénztárakban is megvásárolhatók. A szezon utolsó járatai október első hétvégéjén közlekednek Budapest és Split között. Jelentősen drágulhat a parkolás jövő januártól a nagyobb tömegű autók számára Budapesten. A korábban elfogadott fővárosi szabályozás alapján 2027-től a 2 tonnánál nehezebb személygépkocsik után kétszeres várakozási díjat kell fizetni. A rendelkezés hajtáslánctól függetlenül vonatkozik a benzines, dízel, hibrid és elektromos autókra is. A szabály elsősorban a nagyobb SUV-kat, terepjárókat és egyes 7 személyes modelleket érinti, de számos elektromos autó is átlépi a súlyhatárt a nagy akkumulátor miatt. A rendelet a jármű saját tömegét veszi alapul, amely a forgalmi engedélyben is szerepel. Az új rendszerben a legdrágább parkolási övezetekben akár az óránkénti 1200 forintot is megközelítheti a díj a 2 tonnánál nehezebb autóknál. A változás az elektromos járművek egy részét különösen érinti, mivel 2027-től a zöldrendszámos autók jelenlegi parkolási kedvezménye is megszűnik. A fővárosi szabályozás indoklása szerint a nagyobb és nehezebb járművek több közterületet foglalnak el, ezért a módosítás egyik célja, hogy kevesebb túlméretes autó parkoljon Budapest utcáin. Hasonló a járművek tömegét is figyelembe vevő rendszert korábban Párizsban is bevezettek. Az új díjszabás 2027. januárjától lép életbe. Az ellenőrzés gyakorlati megoldása ugyanakkor még kérdéseket vet fel, mivel a parkolási ellenőröknek jelenleg nincs közvetlen hozzáférésük a járművek forgalmi engedélyében szereplő tömegadatokhoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Tegnap 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg. Válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Ma is sok program várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvégén. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
2: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Na, na, Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A mai reggelen a Puskás Arénában rendezik meg például 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a 3 év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza. Utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus Torinói stadionja mellett döntött. A Puskás Aréna tehát a 3. európai kupa sorozat döntőjének is helyszíne lesz, mivel 2023-ban az Európa Liga, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája serleget is a 67 ezer férőhelyes létesítményben emelhette magasba a győztes csapat. A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját 2 év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nou-ban rendezik meg. Utóbbi helyszín a Wembley elől kapta meg a jogot, bár a létesítmény véglegesen csak 2028-ra készül el, a felső lelátó és a tetőszerkezet kivitelezése ugyanis még folyamatban van. Barcelona kiemelt fontosságú mérkőzést rendezhet 1 évvel a spanyol, portugál, marokkói közös rendezésű világbajnokság előtt. Legutóbb 99-ben adott otthont BL döntőnek a katalán város. Az UEFA végrehajtó bizottsága megerősítette, hogy a 2028-as BL döntőre kizárólag a Bayern stadionja pályázott, így a tavalyi után 3 évvel ismét München lesz a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének házigazdája. A második számú európai kupasorozat az Európa Liga 2028-as döntőjének Bukarest, 1 évvel későbbinek pedig Belgrád ad otthont, míg a 2027-es európai szuperkupát Amsterdamban, az utána következőt Asztanában rendezik. A női BL döntő helyszínei is ismertek már. 2 év múlva Lyon, 2029-ben pedig Cardiff lesz a házigazda. A 2027-es BL döntő Madridban, a Wanda Metropolitánóban, az elfinálé Frankfurtban, a KI döntője pedig Isztambulban, a Beşiktaş stadionjában lesz. Közben megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása a Robert Capa központban. A november 8-ig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Capa központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. A fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ is értelmez, miközben saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. Kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Capa kortárs fotográfiai központ egyik legfontosabb feladata. Ismertetése szerint idén 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL Bubi használók számára, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. A közlés szerint a cég fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollereket, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL Mubi szolgáltatásokba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik. Idén ősszel még további 400 mobiponttal egészület ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Közben Budapesten találkozhatunk Bud Spencer legendás filmjeinek zeneszerzőivel. 7 év után újra a fővárosban ad koncertet az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőjeként ismert olasz testvérpár, Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Riz Levente sport és rendezvény központban. A világhírű dúó, amely Oliver Anyans néven is ismerté vált, a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübe jövünk, az Ördög jobb és bal keze, 2 vagy a Piedone sorozat, közölték a szervezők, és ki is emelték, 10 éve hunyt el Bud Spencer, így a koncert az ő emléke előtti tisztelgés is egyben. Guido és Maurizio legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sport Arénában, egy szimfonikus filmzeneestről van szó. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is

Szeptember elején adták át a Rozsdafarkú kilátót, amely Csömör legmagasabb pontján, a Szent István hegyen áll. A 20 méter magas építményhez egy hosszabb tanösvény vezet, így Budapestről indulva egy hétvégi kirándulásra is könnyen beilleszthető. A Budapest közelében fekvő Csömörön áll Magyarország legújabb kilátója tehát. A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, valamint az, hogy az új építmény harmonikusan illeszkedjen a környezetébe. A kilátót Emődik is Tamás tervezte, aki újrahasznosított kortenacélból készült tengeri konténereket használt fel a kialakításához. Közben beütött a tiltás Budapesten, hirtelen elárasztották a piacot a kiadó lakások, bár is reagáltak az árak. Az albérletpiac ugye látványosan kifullad, augusztusban alig emelkedtek a bérleti díjak, miközben több budapesti kerületben már csökkenés látszik. Terézvárosban pedig a szálláshely tilalom hatására 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások száma, és mérséklődtek az árak is. Az albérletpiac augusztusban tovább lassult. Országosan 7,1, Budapesten 9,1%-kal emelkedtek a lakbérek, éves szinten pedig már csak 5% körüli a drágulás. A tavaly ősz óta tartó folyamat egyértelmű, a bérleti díjak gyakorlatilag nem tudnak tovább nőni. A keresletet az Otthonstart program is visszafogja, a csökkenő hozamok miatt pedig a befektetők egy része elfordult a piactól. A kínálat időn távonként eltérően alakul. Szeptember elején Budapesten közel 10%-kal, a megyeszékhelyeken 15,6%-kal kevesebb kiadó lakás volt, mint egy éve, ugyanakkor nyár óta folyamatosan bővül a választék, és már több mint 16 000 kiadó ingatlan érhető el országosan. A budapesti medián bérleti díj szeptember elején 260 000 forint volt, ami megegyezik az egy évvel korábbival. Néhány kerületben már csökkenés látszik. A 6. kerületben 290 000-ről 280-ra, a 8. 240-ről 229 000-re esett vissza a medián, áll az ingatlan.com közleményében. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Viláv Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklástájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Pilisszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villanegra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az útunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 10 kormányhivatal élére keresnek új vezetőt nyílt pályázaton. Több mint 2 millió utas fordult meg augusztusban a budapesti repülőtéren. Dupla parkolási díjat kell fizetni jövőre a 2 tonnánál nehezebb autók után a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium Budapest mellett Bács-Kiskun, Békéscsongrád-Csonád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megye kormány megbízotti tisztségét hirdette meg. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. A pályázatokat egy 5-tagú bizottság bírálja el. Az értékelésnél többek között a jelentkezők szakmai előéletét és felkészültségét, vezetői és ügyfélközpontú szemléletét, valamint az adott térségre kidolgozott szakmai koncepciójukat veszik figyelembe. A kormányhivatalok vezetőinek megnevezése is változik. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött ugyanis arról, hogy október 1-től ismét a megye elnevezést használják a vármegye helyett, a főispánokat pedig újra kormány megbízottnak nevezik. A kormány megbízott feladata a kormány helyi képviselete és az adott kormányhivatal irányítása. A most meghirdetett 10 vezetői tisztségre vonatkozó részletes pályázati feltételek a kormány hivatalos honlapján érhetők el. Tovább nőtt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma augusztusban. A Budapest Airport adatai szerint a nyár utolsó hónapjában több mint 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami több mint 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az idei nyár összességében is rekordot hozott. Június és augusztus között 6,2 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Ez 13,7%-kal haladta meg a tavaly nyári forgalmat, és minden korábbi nyári időszak eredményét felülmúlta. A repülőtér utasforgalma először júliusban lépte át a havi 2 milliós határt, akkor az augusztusinál csaknem 4000-rel többen fordultak meg a terminálokon. Augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul volt a 3 legnépszerűbb úti cél Budapestről. A légi áruszállításban ugyanakkor most visszaesést mértek, a korábbi hónapok tartós növekedése után júliusban és augusztusban csökkent a kezelt árumennyiség, amit a Budapest Airport az elkereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozással magyarázott. Augusztusban 27.666 tonna légijárut kezeltek, 21%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az év első 8 hónapjában ugyanakkor összesen mintegy 290.000 tonna áru fordult meg a budapesti repülőtéren. A Budapest Airport szerint ez továbbra is a legmagasabb volumen a térségben. Szeptemberre pedig már a légijáru forgalom élénkülésére számítanak. Megszüntetik a VIP részleget és a párhuzamos várólistákat a budapesti Uzsóki utcai kórházban. Erről Velkei György László országgyűlési képviselő számolt be, miután pénteken Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be az intézményt. A politikus közlése szerint az a cél, hogy a betegek anyagi helyzete ne jelentsen előnyt az ellátáshoz való hozzáférésben. Az úgynevezett térítéses részleg korábban azért került a figyelem középpontjába, mert sajtóhírek szerint egy betegnek 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belüli műtétet ajánlottak. Velkei György László most közölte, hogy a korábbi párhuzamos várólistás gyakorlatot is megszüntetik. A VIP részleg működésével kapcsolatban korábban bírósági eljárás is volt. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, amelynek eredményeként a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, milyen díjakért végzett beavatkozásokat a fizetős részlegen. A Magyar Orvosi Kamara korábban összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett, mert az akkori főigazgató férje részt vett a térítéses műtétekben. Ficere Andrea akkori főigazgató ugyanakkor azt állította, hogy a fizetős ellátásban nem lehetett megkerülni a várólistát, és a korábbi vizsgálatok nem tártak fel törvénytelenséget. Az intézmény vezetésében augusztus végén történt változás. Ficere Andreát felmentették főigazgatói tisztségéből, szeptember 1-től pedig Nagy András Csaba vezeti megbízott főigazgatóként az Uzsoki utcai kórházat. Mossák az Erzsébet hidat ezen a hétvégén, így forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén. Megkezdődött a budapesti közművek őszi hídmosási programja. Szombaton Budáról Pest felé végeztek munkálatokat, vasárnap pedig a Pestről Buda felé vezető oldalon dolgoznak majd. A munkát reggel 7:30-tól délután 13:30-ig végzik, a hétvégi forgalomhoz igazodva. Az útpályát és a híd egyéb felületeit környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával mossák le. A budapesti közművek arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek az Erzsébet hídon, számítsanak a munkagépek jelenlétére, és vigyázzanak az úttesten dolgozó munkatársakra. A hídmosás az évente kétszer elvégzett előre tervezett köztisztasági munkák része. A főváros kiemelt forgalmú hídjait tavasszal és ősszel tisztítják meg, az idei őszi program során már a vár alagutat is lemossák. A hétvégén más közlekedési korlátozások is vannak Budapesten. Ezen a hétvégén rendezik meg az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó autómentes hétvégét is, amely miatt több belvárosi útszakaszt lezártak, számos BKK járat terelve közlekedik, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos pedig nem jár. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A MÁV tájékoztatása szerint a nyári főszezon után módosított menetrenddel, de továbbra is közvetlen éjszakai vasúti kapcsolatot biztosítanak a magyar főváros és az adriai tengerpartja között. Szeptemberben és október elején Budapestről keddenként és péntekenként indulnak a szerelvények Split felé. A horvát tengerparti városból szerdánként és vasárnaponként közlekednek vissza a vonatok Magyarországra. Az Adria Intercity az idei szezonban is népszerű volt az utasok körében. A MÁV adatai szerint eddig több mint 8600 utazást regisztráltak a Budapest és Split között közlekedő éjszakai járaton. A menetrendet úgy alakították ki, hogy a rövidebb kiruccanások és a többnapos tengerparti nyaralások esetén is használható legyen a közvetlen vasúti kapcsolat. A járat így akár egy éjszakás hétvégi utazásokhoz, illetve 4-6 éjszakás horvátországi pihenéshez is igénybe vehető. Az Adria Intercity-re a menetjegyek online, valamint a nemzetközi vasúti jegypénztárakban is megvásárolhatók. A szezon utolsó járatai október első hétvégéjén közlekednek Budapest és Split között. Jelentősen drágulhat a parkolás jövő januártól a nagyobb tömegű autók számára Budapesten. A korábban elfogadott fővárosi szabályozás alapján 2027-től a 2 tonnánál nehezebb személygépkocsik után kétszeres várakozási díjat kell fizetni. A rendelkezés hajtáslánctól függetlenül vonatkozik a benzines, dízel, hibrid és elektromos autókra is. A szabály elsősorban a nagyobb SUV-kat, terepjárókat és egyes 7 személyes modelleket érinti, de számos elektromos autó is átlépi a súlyhatárt a nagy akkumulátor miatt. A rendelet a jármű saját tömegét veszi alapul, amely a forgalmi engedélyben is szerepel. Az új rendszerben a legdrágább parkolási övezetekben akár az óránkénti 1200 forintot is megközelítheti a díj a 2 tonnánál nehezebb autóknál. A változás az elektromos járművek egy részét különösen érinti, mivel 2027-től a zöld rendszámos autók jelenlegi parkolási kedvezménye is megszűnik. A fővárosi szabályozás indoklása szerint a nagyobb és nehezebb járművek több közterületet foglalnak el, ezért a módosítás egyik célja, hogy kevesebb túlméretes autó parkoljon Budapest utcáin. Hasonló a járművek tömegét is figyelembe vevő rendszert korábban Párizsban is bevezettek. Az új díjszabás 2027. januárjától lép életbe. Az ellenőrzés gyakorlati megoldása ugyanakkor még kérdéseket vet fel, mivel a parkolási ellenőröknek jelenleg nincs közvetlen hozzáférésük a járművek forgalmi engedélyében szereplő tömegadatokhoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilav Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítéssel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is. Amikor

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vila Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Csoda szép reggel kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem lesz dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Sulinugi program szakmai vezetője. Témánk pedig az iskolai bullying, vagyis az iskolai zaklatás, napjaink egyik legsúlyosabb és leggyakoribb jelensége, és nem csak az áldozatok lelki egészséget rombolja, hanem hosszú távon az iskolai közösségek biztonságérzetét és a tanulás minőségét is veszélyezteti. Éppen ezért fontos erről beszélgetni. Zene után kezdünk már is dr. Szigeti Réka. Tartsanak velünk!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi program szakmai vezetője, és a témánk az nem is azt mondom, hogy nagyon aktuális, mert ez már egy jó ideje aktuális ez a téma, azt gondolom, az iskolai bullyingról fogunk beszélgetni, azaz az iskolai zaklatásról. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: No hát ugye ez, hát bátran mondhatjuk, hogy egyik legsúlyosabb és leggyakoribb jelensége az iskolai bullying, nem csak az áldozatok egészségét rombolja, hanem akár ugye hosszú távon az iskolai közösségek biztonságérzetét, ugye ez a tanulás minőségét is veszélyezteti, szóval ez mondhatnánk úgy is, hogy több sebből vérzik, tehát több területen okozhat problémát. Elsőként én azt szeretném, hogy tegyük ezt tisztába, hogy hogyan határozhatjuk meg azt, hogy bullying, mit jelent ez pontosan, illetve ennek milyen formái vannak.
3: Igen, ez egy fontos kérdés, mert sokszor összemosódnak a határok, és mindenfajta konfliktust is néha bullying alatt értenek, holott ez egy kicsit speciális formája a bántalmazásnak. Fontos benne, hogy ez szándékos legyen, hogy ismétlődő legyen, tehát egy egyszeri eset, lehet az egy nagyon kemény eset, ami ellen rögtön, biztos, hogy rögtön fel kell lépni, de attól ez még nem bullying. A bullyinghoz kell az, hogy ez ismétlődően előforduló dolog legyen. Fontos az, hogy az a célja azért indul ki, hogy vagy fizikálisan, vagy pszichésen fájdalmat kárt okozzon a másiknak. Tehát az is, hogyha én mindig kidobom a cipőjét a szemétbe, vagy hazafele megvárom, és akár csak piszkálom, és még ha nem is verem meg, az is bullyingnak számít ilyen szempontból. Tehát ez a nyomás, vagy állandóan kiröhögöm, vagy mondjuk mindig róla teszek fel képeket a nem tudom én, a közösségi oldalra vagy bárhova, bármilyen csoportra. És egy olyan másik személlyel szemben, aki diák, aki nem tudja magát megóvni. És nem egy viszontámadás ez, bár ez igazából mindegy is, de hogy az a célom, az a célja ilyenkor annak, aki bulli, úgy hívjuk itt a bántalmazó részt, hogy ő valahogyan fitoktassa a saját erejét, dominanciáját. És ezt hívjuk bullyingnek. Tehát fontos benne még egyszer, hogy szándékos legyen, hogy ismétlődő legyen, és egy olyan diák ellen, másik olyan személy ellen történjen, aki nem tudja magát megvédeni.
2: Most egy nagyon egyszerű példával élve, tehát az, hogyha az általános iskola alsó tagozatánál a egymás mögött ülő kislány mondjuk minden egyes alkalommal húzigálja az előtte lévő kislánynak a haját. Uh-huh. Ez minek minősül?
3: Nagyon jó kérdés, mert itt valószínű, azt ugye nem, csak ebből nem tudom, de ebből persze, azt feltételezném, hogy itt arról van szó, hogy ő ingerszegénynek éli meg azt az első vagy második órát, és ezért valamivel le akarja magát kötni, és piszkálódik. Uh-huh. És kötni, és piszkálódik. Uh-huh. És húzogatja az előtte ülő haját, de közben belejti a hegyezőt, és mindenfélét csinál, és a pattásánt is szólongatja, uh-huh. és

0: csak őt azért, hogy bántsam, azért, hogy fájjon neki, vagy megalázó helyzetbe kerüljön, és ezért mindenki kiröhögje őt az osztályban, és ez lesz a célja, mert én ezt mindig csinálom, mert el tudnám képzelni azt is, hogy mit tudom én, vagy mondjuk,
1: tehát egy szándékos károkozás, egy rossz indulatú, tehát maga a kiinduló pont, az, vagy az ember, akiből kiindul az aklatóból, az egy szándékos károkozás, ha
0: igen, és itt nem is már, hogy úgy fogalmazzuk meg néha, ugye, hogy ez rossz indulat, de hogy igazából ő nem az a célja, hogy rosszat okozzon a másiknak, hanem az, hogy a dominanciáját meg tudja élni. Valahogy az, hogy akkor ő itt kontrollálja a helyzetet.
1: Na most nem felmentve nyilván a zaklatót, de ennek mi lehet az oka, tehát hogy valaki már ilyen attitűddel megy be az iskolába?
0: Ez egy jó kérdés, nagyon sok minden lehet háttérben, minden esetben más és más. Szokták mondani azt is, hogy akár ő maga is olyan helyzetbe kerülhetett máshol, ahol bántalmazták, ez sincs kizárva, de ez nem olyan nagyon tipikus, tehát nem feltétlenül ez van. Az viszont valószínűleg van, hogy ő úgy éli meg a saját pozícióját, hogy ez egy alávetett pozíció valamiért, és ezért ő fölül akar kerekedni. Ezt sokkal sűrűbben látjuk. Illetve azt is, hogy nagyon sokszor azok, akik ilyen agresszorok, akik elkövették, nem tudják jól értelmezni a szociális helyzeteket. Nem tudnak jól mentalizálni, tehát nem tudják jól beleélni magukat a másik helyzetébe. Hiányzik valahogy ez az empátiás készségük.
1: Ami egyébként a családból jöhet?
0: Nem, tehát, hogy nem feltétlenül. De abból is, tehát hogy nyilván a szocializáció tudja segíteni, de ez egy egész egyszerű ilyen képességünk. Aha. Tehát ez egy ilyen kognitív képesség, hogy én mennyire tudom átlátni, és mennyire tudok szempontot váltani. És mennyire tudom azt, hogy a másik abból a szempontból mit láthat, mit nem. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen készségszint, és ezeknek a gyerekeknek ez a készsége sokszor alacsonyabb.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni ettől a gondolattól, egy életöröm zenét hozunk, és jövünk már is vissza.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi program szakmai vezetője. Témánk pedig az iskolai bullying, vagyis ugye az iskolai zaklatás, ami hát szerintem nincs olyan szülő, aki ne találkozott volna már ezzel a fogalommal, vagy akár úgy, hogy érintett. Reméljük, hogy kevesebben vannak, de majd mindjárt erre is kíváncsi vagyok, hogy van-e erre vonatkozóan bármilyen adat, hogy hány százalékban érintettek ma, és egyáltalán így, hogyha visszanézünk néhány évvel korábbanra, hogy mennyit változott azóta a helyzet. Viszont előtte az jutott eszembe az imént a zene előtt, hogy a gyerekeknél jellemzőbb a bullying, vagy felnőtt korban is ugyanannyira, csak erről nem beszélünk, és sokkal inkább a fiatal korosztályról.
2: Igen, a munkahelyeken is jellemző, ott néha ez már mobbingnak hívjuk, amikor úgy valakit, hát úgy kifelejtünk mindig meghívni az esti kocsmázásból, vagy bármiből, amikor mi összeülünk, vagy csak úgy a háta mögött csúdosunk, nem hívjuk el, véletlenül mindig úgy alakítjuk, hogy nem hívjuk el őt.
1: De ez már egy tudatos dolog felnőttként.
2: És így van, és egy kicsit ki is figurázzuk őt, amikor nincs jelen, vagy akár akkor is, amikor jelen van mások előtt, szóval ez a mobbing, ez nem csak a gyerekekre jellemző. Ez megmaradt sajnos a felnőtt korban is, a munkahelyeken is. Azért nem olyan nagy százalékban, tehát azért felnőve a szociális készségeink fejlődnek. És
1: jó esetben,
2: így van. És ott a fizikai agresszió is azért kevésbé valósul meg, de az is előfordulhat, hogy fizikailag csattanunk össze, és az is, hogy igen, van egy ilyen kis, mindig kifiguráznak, valahogy én keveredek abba a pozícióba, ahol megszégyenítenek. Ez azért én azt érzem, bár erre vonatkozóan nem ismerek adatokat, de azt gondolom, hogy ebből kevesebb van a munkahelyeken. Másfajta bántalmazás viszont, ami az iskolában is, mert nagyon sokszor, tehát bántalmazás az szerintem mostanában az egyik leggyakoribb probléma az iskolában, majd kérdezted. A bullyingnak is növekedett az előfordulása, de mindenféle bántalmazásnak egymás között pedig még inkább szerintem.
1: Hogyan tudjuk ezt kiszűrni? Mi a bullying, mi a bántalmazás? Mondja, beszéltünk itt a zaklatásról, az ártatlan zaklatásról úgymond, vagy az ártalmatlan zaklatásról, a bullying, és akkor mit mondhatunk itt a harmadiknál?
2: Talán úgy érdemes elkülöníteni, hogy legyen egy ilyen nagy bugyor, ami a konfliktusok, amiben ugye minden bele van és belefér, és annak van egy olyan része, ami verekedés, összeveszés, tehát fizikai, verbális szinten is megnyilvánulhat, ami elkülöníti, ez a kölcsönösség. Tehát ez az oda-vissza adok-kapok, attól még ugyanúgy be kell avatkozni, és ugyanolyan készséghiány és mindenféle más állhat a háttérben, de ott egyenrangúbbak a felek. Van, amikor az egyik nagyobbat üt be a másiknak, vagy jobban odaszól a másiknak, de ott van egy adok-kapok. És ott ezért a megoldásban is egy picit másképp kell ehhez hozzáállni, tehát ott például összeültetni a feleket, megnézni, hogy vagytok ti ezzel, mit gondoltok a másikról, mert ott előfordult, van ennek egy nagyon normatív része, azt gondolom, amikor például nagyon tipikus a fiúk közötti dominancia harcok vannak, hogy akárcsak egy szünetben összeverekednek, mert beszólogatnak egymásnak, vagy megsérti egyik a másikat, és ugyanez lehet a lányoknál is, a szivakodás, amikor éppen összevesznek, és hogy ez azért nem egy ijesztő dolog. Tehát, hogy ez az élet része, ez régen is volt, csak ezt a szülők nem mindig látták, hogy az utcán hogyan vesztünk össze régebben, és milyen kisebb, nagyobb nézeteltérések voltak, ez rendben van, és van ennek egy olyan szintje, ami megmaradhat a gyerekek szintjén, és majd ők ezt lemeccselik, és legalább megtanulják a konfliktusokat kezelni.
1: Pont ezről teszem, hogy illetve ezt akartam kérdezni tőled, hogy gyerek azért, valószínű azért van többségben gyerekkorban, ugye ez akár a zaklatás, a bullying, a bántalmazás, mert hogy a korlátainkat próbálgatjuk, tehát gyerekkorban, hogy meddig lehet elmenni. Tehát igazából ezt mondhatjuk-e azt, hogy a fejlődésünk pszichés, mentális fejlődésünknek természetes része?
2: A konfliktusok, és azt, hogy összeveszünk a másikkal, az abszolút. vagy akár most egy ilyen kis könnyebb összeverekedés mondjuk a fiúk között, egy kis kakaskodás, ugye ezt így hívtuk. Ez azt gondolom része, hogy ki hogyan. Az viszont, hogy valakit kipécézek, és egy ártatlant, akár többekkel együtt ilyen helyzetbe hozok, az nem, az sosem.
1: Az már hogy a kóros állapotnak
2: az már, tekintető. Az igen, és nyilván, és a konfliktus is lehet kóros, és ott is biztos, hogy beavatkozást igényel, de annak van egy olyan szintje, most mondok egy példát, hogy másodikos lányok elkezdenek összeveszni, és az egyikőjüket nem akarják most már, hogy átmenjen velük játszani, mert éppen összevesztek, és a, most mikor kivel játszik a szünetben. Itt nem biztos, hogy a szülőknek be kell ebben lépni. Kell beszéljen, nem feltétlenül kell a szülők egymással beszéljenek, bevonják ebbe a tanítónénit, hogy hú, de most összevesztek, pedig én szeretném, hogyha vele játszana, mert néha ezt is látjuk. És a pedagógusok visszajelzik, hogy itt aztán nehéz is, mert már túl sokat vállal át a szülő is, és túlzottan involválódik egy olyan helyzetbe, ahol elengedhetné, hogy a gyerekek nyilván támogatni kell, vagy megbeszélni otthon, hogy mi a fontos, hogyan viselkedj, és azt is hozzátenni, hogy lehet, hogy most összevesztetek, de lehet, hogy holnap már ki tudtok békülni, kérdezd meg, térjetek rá vissza, tehát nem olajat önteni a tűzre, igen, de hogy nem kell feltétlenül beavatkozni. A bullying helyzetekben egészen biztosan be kell avatkozni, azt biztos nem lehet lesodorni az asztalról.
1: Na akkor ebben fogjuk folytatni. Jönnek a legfrissebb hírek, életöröm zene, és jövünk vissza.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi program szakmai vezetője a vendégem ebben az órában. Témánk az iskolai bullying, a bántalmazás, ugye, ami lehet fizikai, verbális, online vagy akár pszichológiai formájú is, azok közös benne, hogy rendszeresen ismétlődnek és hatalmi egyenlőtlenségen alapulnak. Ez a témánk ebben az órában, érdemes ezt velünk tartani, a hírek és a zene után folytatjuk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára.
1: Időjárás.
2: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
3: Manna.
0: Mit jelent a bullying, hogyan tegyünk különbséget zaklatás, bántalmazás között, többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológussal, a Suli Nyugi program szakmai vezetőjével. Életöröm zene, és már is folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője. Témánk az iskolai bullying, vagyis az iskolai zaklatás. Ugye ez a napjaink egyik legsúlyosabb problémája. Ugye nem csak hosszú távon is nyilván veszélyezteti az iskolai közösséget, a gyereknek a pszichés, mentális fejlődését, úgymond a tanulási nehézségeket is okozhat, tehát oda kell erre figyelni. Ugye szó volt arról a hírek és a zene előtt, hogy különbséget kell tenni nyilván a konfliktusok és a, tehát a, az ártalmatlan zaklatások, illetve a, azt nevezhetjük így, hogy ártalmatlan zaklatás, nem, mert ez már nem.
2: Ez már igen. Nem, igen, igen, tehát, hogy vannak olyan, inkább úgy fogalmaznék talán, hogy vannak olyan kisebb konfliktusok, amik természetes velejárói az együttélésnek, és bizonyos szinten kell csak beavatkozzunk, ott is lehet, hogy kell, és van olyan konfliktus, ahol rögtön kell, ugye? Tehát, ahol nagy indulatkisülés van, mert néha olyat is látunk azért, hogy igen. Nem tudom, hetedik, nyolcadikban azért elkezdi folytogatni az egyik gyerek a másikat, annyira elveszíti. Akkor ott valószínűleg van egy indulatkontrollzavar, ami miatt szintén be kell avatkozni, és rögtön nyilván menteni kell a helyzetet. Igen. Tehát, hogy a beavatkozási szint az attól függ, hogy milyen erőteljes a konfliktus, de van olyan szintje ennek, amit a gyerekek meg kell tanuljanak legyőzni, és van olyan alacsony szintje ezeknek a kis összevesztéseknek, ahol nem kell beavatkoznunk, vagy nem feltétlenül, vagy igen, támogatni kell a gyerekünket. Igen, de igen, zaklatásból nem, nincs olyan, tehát ha valakit zaklatnak, mert ugye a zaklatásban benne van az, hogy ez egy állandó
1: igen,
2: dolog.
1: Visszavisszatérő, igen.
2: Visszatérő, meg az is, hogy akkor ott dominancia van. Tehát, hogy akkor én fölülről zaklatom, és ő megéli magát áldozatnak. Mm. És ilyenkor biztos, hogy rögtön be kell avatkozzunk mindenki érdekében.
1: Pont itt hagytuk ugye abba a hírek és a zene előtt, hogy ha bullying van, vagy akár ugye ez a zaklatás, amit most mondtunk, akkor mindenképpen. Kinek van itt nagyobb felelőssége? Lehet-e ebben nem is tudom különbséget tenni?
2: Ugye nyilván a megelőzésre kell tenni a hangsúlyt, nem egy nagy novum ez. És,
1: de mint látjuk, ez nem igazán működik, tehát működik, nem, de amit, nem olyan szinten, ahogy
2: amit,
1: kellene.
2: Igen, mert abból, amit mondtam, még visszatérve rá, és azt erősíteném meg, hogy nem csak, hogy árt az osztálynak a bullying, hanem az okozati viszony másképp is igaz, hogyha felüti magát a bullying, akkor az nem csak arról a gyerekről szól, aki buli, vagy akik még közvetlenül részt vesznek ebben, néha csatlósnak hívjuk azokat, akik vele együtt kinevelték, bántalmazzák a másikat, hanem ez az egész osztályról szól, és nem csak az áldozatról szól, ugye, mert ez szokott még lenni, hogy amikor bullying helyzet van, akkor ez a buliról és az áldozatáról szól. Igen. De nem, erről sokkal többről szól, szól a közösségről. Mert akkor úgy tűnik, hogy ez a közösség megengedi, hogy abban ilyen előfordulhasson. Aha. Ez az, amit a szakemberek ilyenkor hangsúlyoznak, hogy attól, hogy mondjuk nagyon sok esetben ilyet látunk, hogy akkor a bulit el akarják távolítani abból az osztályból, és akkor ezzel akarják megoldani a helyzetet rövid távon, ő után átkerül egy másik iskolába, és akár ez újra és újra előfordulhat, hogy ilyenkor fontosabb az, hogy a közösség erősödjön meg. Valamilyen helyreállító restauratív technikákkal például, hogy megnézni, hogy hogyan vagyunk mi, milyen normák vannak, azt hogyan tudjuk betartani, hogyan tudjuk a védőket mozgósítani. Hmm. Egyáltalán mit gondolnak, mit élnek meg erről a gyerekek? És ilyenkor ilyen körmódszerekkel jó beavatkozni, például a békés iskolák program ilyenek besegítés, most már egyre több olyan olyan szakember van, aki ezzel foglalkozik, már ahogy utaltunk rá, iszonyú sok ilyen probléma van. Hmm. És itt a felelősségben mindannyiunknak a felelőssége, társadalmi szinten is egyébként, tehát nem csak az iskola falain belül.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye oké, hogy osztály úgymond kezelünk ilyen helyzetben, de hogyha tovább gondoljuk, akkor nyilván ez akkor ott a családdal is, tehát bizonyos családoknál is biztos, hogy van probléma, tehát ez annyira a tanárok, a pedagógusok, igen. Az iskola,
2: az
1: a szülők, tehát ez egy hatalmas nagy több csoportot ölel fel egy ilyen probléma.
2: És ha meg akarjuk oldani, akkor muszáj rendszer szinten ránézni a dologra. Uh-huh. Tehát nem lesz elég csak az agresszorral, vagy csak az agresszorral és az áldozattal beszélni, hanem olyankor meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik ez a közösség.
1: Mennyire van felkészülve egyáltalán az oktatási rendszer erre, hogy...
2: Igen, hát most több olyan eset volt, ahol láttam, hogy elkezdtek gyártani erre protokollokat. Sok olyan hely van, ahol ilyeneket meg lehet nézni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, de én azt látom, hogy most kezdtük el úgy igazán az iskolák ezt kézbe venni. És hallottam olyan iskoláról is, tehát nagy ebben az olló a range, hogy hogyan is bánnak ezzel, mert van, ahol már működik rá protokoll, van, ahol be tudják ezt vezetni, és bevezetnek egy buddy rendszert, hogy mindenkinek legyen egy olyan társa. Vagy nagyon figyelnek arra, hogy a közösség éljen. És van olyan, nemrég hallottam egy osztályfőnöktől, hogy azt mondta, hogy hát ilyennel ő még nem nagyon találkozott, és hogy nem szívesen foglalkozik vele a tantestület sem, mert nem tudják, mert ahogy mondtad, ez egy ilyen amőba, ami annyi mindent érint, hogy úgy ki esik a kezünkből, és nehéz jól megfogni a problémát, és nincsenek még rá felkészülve, ezért fontos, és ezért szorgalmazzuk, hogy ezzel senki sem maradjon egyedül. A szülő végképp nem maradjon egyedül, hogyha az ő gyereke bármilyen szempontból is érintve van, hanem rögtön jelezze ezt az iskolának, az osztályfőnöknek, kérjen segítséget. Az osztályfőnök vonja be, az a legjobb, hogyha van erre egy csapat az iskolán belül, aki ezért felelős. Mm. Hogyha protokollban ilyet létrehoznak, amiben jó esetben benne van az iskolapszichológus, a vezető közül valaki, és olyan, aki mondjuk a gyerekvédelemért felelős, hogyha még van ilyen, sok iskolában egyébként még van. Tehát, hogy ne egyedül akarjuk megoldani, hanem nézzünk rá közösen.
1: Ugye, mert ugye egy osztályközösség vagy egy iskolában sokféle gyerek kerül össze, tehát hogy itt tényleg nagyon-nagyon nehéz azt gondolom kiszűrni. Na de innen fogjuk folytatni, jövünk vissza, és a zene után folytatjuk a beszélgetést dr. Szigeti Rékával.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Ebben az órában az iskolai bullyingról, a zaklatásról beszélgetünk. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Sulinyugi program szakmai vezetője. Azt gondolom, hogy így elég szépen körbejártuk ezt a témát. Nyilván ebben rengeteg van, tehát nagyon sok olyan, gondolom, apró része van még, amiről nem sikerült mondjuk itt egészen ez idáig beszélnünk, és nagyon fontos. Nekem a szülő felelőssége még mindig az egy nagy, nem is nem kérdés, hanem tehát azt még egy picit arról így beszélné, vagy kérdeznélek, hogy tehát nyilván az ő felelő, tehát ő hogyan tudja észlelni, tegyük fel az iskolába, mondjuk nem nincs olyan kapcsolata, mert vannak olyan szülők, akinek nincs olyan kapcsolata mondjuk az iskolával, a tanítónénivel, a tanárokkal, mert erre nem fordít különösebb figyelmet. Lehet, hogy egy nagyon elfoglalt emberről beszélünk, ugye ez is jellemző. Igen. A mai világban. Egyszerűen nem tud leülni a gyerekével, nem tud erre ránézni, hogy mi lehet a gond, de észreveszi, hogy valami nem működik. Mi lehet neki az első lépés? Kihez forduljon?
2: Amikor kiderül, akkor a szülők nagyon megijednek, és akkor elhangozhat például olyan mondat, hogy úristen, mert amikor kiderül, az általában már fent van egy ideje, éve, vagy fél éve. Tehát, hogy néha ezek nagyon elhúzódóan derülnek ki. És olyankor a legfontosabb mondat, amit ajánlok a szülőknek, az, hogy jaj, de örülök, hogy elmondtad, és hogy jöttél és segítséget kértél tőlem, mert ez már önmagában fontos. A gyerekek ilyenkor ezt iszonyúan szégyelik, az áldozatok. És ilyenkor egy másik mondat, amit fontos kimondani, hogy ez nem a te hibád. Hogy nagyon sajnálom, hogy ez megtörtént veled, és ez igaz szülőnél, osztályfőnöknél, bármilyen szakembernél, hogy ezek kellenek az első mondatok legyenek, hogy kimondjuk azt, hogy az áldozat nem magát hibáztassa. Ez nem azért van, mert te nem tudod magad megvédeni, ez nem azért van, mert te túl félénk vagy bármi vagy, és akkor fontos az is, hogy az iskolában se az legyen a következő kérdés, hogy mi történt, és hogy te mit tettél annak érdekében, hogy ez történjen, tehát mi a te részed ebben, mert egy áldozatnak sosincs ebben felelőssége. És hogyha ez így megtörtént, megnyugodtak, akkor biztosítani őt erő, hogy jó, akkor ez olyan dolog lesz, amit a kezünkbe veszünk, és amit nem lehet hagyni.
1: Bocsáss, mert csak ez a mondat, hogy az áldozatnak sosincs ebben felelőssége, soha semmilyen esetben egy olyan eset sincs, amikor van valamilyen szintű felelőssége az áldozatnak?
2: Nem, mert az áldozat azért, mert őt bántják, nem, nincs felelőssége. Ez ugye, most a párhuzamba vonjuk, ez onnan indul ki, ugye, hogy ha mondom ezt a nagyon egyszerű példát, amivel ezt szoktuk érzékeltetni, hogy az a nő, akit megerőszakoltak, vajon rövid szoknyába ment-e? És innen érződik talán ebből a példából, hogy nem, teljesen mindegy, hogy ő milyen szoknyában jár. Hogy ez felhívó jellegnek érzékelte a támadó, az a támadóban dőlt el, és ez a támadó része.
1: Milyen érdekes, hogy most, hogy ezt a példát hoztad, hogy igen.
2: Így már értelen, így könnyebb érzékelni.
1: Igen, mert hogy ilyenkor ugye mindig egy ilyen helyzetben az ember elkezdi az áldozat hibáztatását, hogy de vajon miért? Hát na azért, mert nem kellett volna úgy öltözködni, vagy nem kellett volna úgy menni. Igen,
2: ezért fontos ez, mert erre automatikusan, azért hogy kicsit megvédjen magunkat, hogy legyen erre szemünk saját magunknak. Ez egy automatizmus, mert az igazságos világba hiszünk, ez egy ilyen szociálpszichológiai fogalom. És az igazságos világban a rossz emberekkel történnek rossz dolgok. De ez egy illúzió. Sajnos a valóságban jó emberekkel is történnek rossz dolgok. És azért fontos erre figyeljünk, hogy az áldozat sose érezze azt, hogy itt mert ugye ezt érzi. Tehát, hogy az áldozat, főleg ha gyerek, de ha nem gyerek is azt érzi, hogy úristen, mi a baj velem, hogy én ilyen szerencsétlen vagyok, hogy már megint engem piszkálnak. Ezért fontos, és ezért kritikusan fontos ezt kiemelni, hogy nem, azért nem te vagy a hibás, mert téged bántanak.
1: Ti a Sulinyugi programban segítetek, szintén gondolom ti is ilyen helyzetben?
2: A Sulinyugi programban a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, mert maga stresszlevezetés is egy olyan készségfejlesztés, nagyon sokszor az áll mögötte, hogy azt se tudom, hogy akkor most itt hogyan vezessem le a feszkót, és akkor a másikba ütök, rúgok, tehát a konfliktus helyzeteknek megágyaz az, hogy én nem tudom mit kezdeni a saját feszültségemmel. Egy másik rész, hogy ha az áldozatnak is fontos, hogy tudjon mit kezdeni ezekkel a nehéz érzésekkel, le tudja vezetni, és ez segítheti azt is, hogy utána segítséget tudjon kérni. és azoknak, akik szemlélőkből azt akarjuk, hogy védők legyenek, mert ugye kulcsfontosságúak minden ilyen bullying helyzetben az osztályközönségben, nekik is fontos, hogy mert ők is megjelennek ijedve. Tehát ez mindenkit érint, lefagynak, vagy iszonyan félnek tőle, hogy milyen következményekkel van ez rájuk nézve, vagy csak hirtelen nem tudnak lépni, nekik is szükségük van technikákra, és utána jó esetben tudják majd aktivizálni magukat, és jelezni ezt a segítségkérést. És most a mentális egészség világnapjára készülve egyébként egy új programot hoztunk létre, a szociometrián, a gyerekek szociometriáján alapuló tanmetet. Egyébként Hoffmann Tavás és Bese segített minket abban, hogy létrehozzuk ezt a fejlesztést. A www.tanmet.hu oldalon lehet ezt elérni, és tanmet. Az arról tanmet, mint tanári metria, annak a rövidítése tanmet. Ez a tanmet, és arról szól, hogy az iskolák saját magukat, a tantestületeket fel tudják mérni. Mert ahogy mondtuk, hogy ez egy rendszer szintű dolog, hogy fontos ez, hogy ez az iskola is, hogyan van, ők mint közösség, hogyan működnek, hogy mekkora erő van abban a közösségben, hiszen ők közösséget tartanak fent. Először akkor a saját közösségüket kell megvizsgálják, akár bullying, akár kiégés, megelőzés, vagy stresszkezelés szempontjából, mert iszonyú nehéz most tanárnak lenni. Tehát, hogy ezek a terhek azért még jó pár lapáttal rátesznek a vállukra, és ez a program abba tud segíteni egy vezetőnek, hogy átlássa, hogy a saját tantestülete egymással hogyan van. Illetve ebbe is vannak buli kérdések, hogy a tanárok egymást akár bántják-e, van-e olyan, aki buliként lép fel, azért, ahogy már beszéltünk róla, hogy felnőttként ez ritkán fizikai agresszió, de szóbeli vagy megalázó kommunikációs stílus azért elő szokott fordulni, és akkor arra is kap egy képet, azt is tudja akkor kezelni.
1: Meg hát most nyilván nem akarom én erre kihegyezni, de azért olyan is előfordulhat, hogy a pedagógus a gyereket bullyingolja, olyan is van. Tehát, hogy nem csak pedagógus pedagógussal, igen.
2: Ezt a kérdés pont nemrég egy igazgatóval beszéltük át, hogy mi a helyzet azzal, és ugye az szintén nem bullying, azért nem bullying, mert az nem gyerek-gyerek között történik, az bántalmazás. Aha. Nagyon súlyos dolog, és mindenképpen lépni kell. De az egy, ezeknek a nehéz eseteknek az egy teljesen más szegmense. Ott akkor bántalmazás van, és ez szintén olyan dolog, ami zéró tolerancia kell legyen egy iskolában, és rögtön lépni kell, de nem a bullying alá esik.
1: Tehát itt zárszóként mindenféleképpen érdemes és minden ilyen problémával foglalkozni, és ahogy mondtad, hogy ugye a rendszert kell kezelni, jól mondom, hogy kezelni. Az is, hogy igen, azokat a gyerekeket bevonni, akik esetleg úgymond a védők tudnak lenni, és ez, én azt gondolom, hogy ha ezt még jobban kiterjesztjük, akkor nem csak arról van szó, hogy osztályon belül egymással, hanem az a gyerek, aki megtanulja ezt, az majd az utcán se fog elmenni az elesett ember mellett, hanem meg fogja kérdezni, hogy segíthetek-e, tehát, hogy valójában ez egy sokkal tágabb dolog, mint hogy az egyén szintjére menjünk vissza.
2: Így van, ezért fontos közösségekbe gondolkozni, az ő közösségi készségüket is fejleszteni, hogy hogyan tudnak egymással kicsit jobban együtt lenni azok a gyerekek, akik ugye a COVID utáni mentális nehézségekkel most extrán küzdenek.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Réka, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a téma, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni egy kicsit így bővebben. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője volt a Családi Manna vendége. Családi

0: Szigeti Rékával az iskolai zaklatásról beszélgettem, következő órában pedig Bánfi Ibolyával a narancsbőrt hoztuk témaként, és többek között arról is szó lesz, hogy mitől alakulhat ki, illetve hogyan táplálkozzunk, mit érdemes tenni annak érdekében, hogy mielőbb eltűnjön, vagy legalábbis ne legyen annyira látványos. A zene és a hírek után kezdünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Időjárás.
3: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép vasárnapot és nagyon szép reggelt kívánok. Ferenc Gabi vagyok. A Családi Mannát halljátok, ezen belül pedig életmód rovatunkat, és itt van velem már is Bánfi Ibolya. Mai témánk a narancsbőr eltüntetés. Itt a nyár, a strandszezon, ugye? Mindenkinek nagyon fontos, hogyha felveszi a fürdőruhát, akkor tükörből visszatekintő kép az olyan legyen, hogy elégedettek legyünk vele. No, ebben fogunk segíteni, hogy amennyiben valaki narancsbőrrel küszködne, mit tehet, milyen életmód beli változásokra van szükség.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Életmódrovatunkat halljátok itt a 98.6 Manna FM-en. Vendégem a stúdióban Bánffy Ibolya, és ahogyan azt ígértük a mai napon, abban fogunk segíteni, hogy amennyiben van, hát ugye nem mindenkinek van, amennyiben van narancsbőre, főként a hölgyeknek szokott lenni, akkor hogyan tudjuk ezt esetleg eltüntetni. Igyekszünk legalábbis ebben segíteni nektek. Szervusz Ibolya, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: No és akkor ugye hoztál is nekem egy csudiszert, mondhatom így is, felét megittem, és utána hiszem, hogy ez most akkor a narancsbőr ellen hoztad ezt az italt, és mondtad, hogy igen. No mondjuk el, ebben mi van?
2: Jó, ez egy smoothie, mondhatni, mert hogy mandulate is van benne, és ugye, hogyha valamilyen olajos mag van benne, akkor azt már mondhatjuk smoothie-nak. Tettem bele neked bioepret, és hát nyilván a kis levélkéivel együtt, ahogy azt megbeszéltük a múltkor, van benne mentalevél, friss mentalevél Ági néni kertjéből, van benne alma, gyömbér, pici darabokra összevágva, és jól összetúrmixolva, tettem bele banánt, és még egy pici mézet. És hogy ez miért is jó nekünk a narancsbőr ellen, arra majd kicsit később visszatérek.
1: Jó, egyébként azt elmondom, hogy mindig, amikor ilyen sok mindent teszek bele, azt mondom, hogy nem, tehát hogy nem érezni, például a gyömbért sem érzem ki, pedig a gyömbér azért az elég erőteljes. Mm. Amit nagyon az alma meg a banán, az jön át. Mentát sem érzem,
2: mentát
1: érdekes.
2: Sem érdekes, pedig tettem bele egy jó párat.
1: Van egy ilyen kis frissítő hatása, lehet az ízét nem érzem, lehet, hogy a hatása az a mentától ilyen akkor a... Na először szeretném. Is azt mondani, hogy eltüntethető a narancsbőr egyébként.
2: Megoszlik a szakma véleménye, szerintem, ha valakinek van narancsbőre, akkor amit most majd el fogok mondani, amiket megbeszélünk, azokat próbálja ki, és hát nézze meg saját magán, hogy eltűnik, vagy sem. Szerintem igen. Én hiszek benne, hogy igen. Meg kell próbálni.
1: Ami biztos, hogy nem rövid idő alatt tűnik el, szóval, hogy azért ezt ugye egyrészt összeszedjük, tehát, hogy évek alatt feljön az a kis narancsbőr, vagy ott kialakul, és legalább annyi idő szerintem kell, hogyha nem is annyi, attól függ nyilván, hogy az ember milyen, miket tart be, vagy milyen sportot űz, de hogy azért nem kevés idő az, hogy az eltűnjön.
2: Ha megnézzük, hogy mitől alakul ki, akkor rögtön rájövünk, hogy mi is az ellenszer. Uh-huh. Úgyhogy beszéljünk akkor talán arról egy pár szóban röviden, hogy mitől alakul ki. Ez tulajdonképpen elsősorban azért alakul ki, mert hogy ott a nyirokkeringés nem annyira jó. Na de miért nem jó a nyirokkeringés? Hát több oka van ennek, és nem csak ezért, mert nem jó a nyirokkeringés, de hát például, hogyha valaki nagyon sokat ül, és nem mozog, nem sportol eleget, akkor ott ugye már is egy kicsit rosszabb lesz a nyirokkeringés. Erre például nagyon jó, hogyha vesz valaki, ha nagyon sokat ül irodában, például reggeltől estig számítógép előtt, akkor lehet venni egy kis hab, hát nem is tudom, henger, ami hab.
1: Aha, szagat, igen, igen, igen.
2: Van. És azt, hogyha néha föláll, egy-két perc csak így átmasszírozgatja a popsiját, a hasát, a combját, akkor az nagyon jót tesz, egy kicsit felélinkor.
1: Ez kemény, ez a henger, ugye, amiről beszélsz?
2: Igen.

0: fokozókkal, színezékekkel, stb. Stb. Már erről beszéltünk, hogy mi minden van, de ti tudjátok magatoktól is, hogy mennyi minden olyat teszünk, ami nem hasznos a szervezetünk számára, hanem látod,
1: hogy kifejezetten káros, igen.
0: Akkor bizony ezek simán előfordulhatnak, és éppen ezért nem csak a kövér emberekre, a túlsúlyos emberekre jellemző, hanem bizony azokra is, akik vékonyak akár.
1: És igen, és ráadásul korban is, hát egyre fiatalabbakon látom, tehát ilyen tizenéves kislányok, akik nem kövérek, nem mondhatni egyáltalán, de van narancsbőrük.
0: Igen, hát ez sajnos a táplálkozás elsősorban, és a mozgásszegény életmód.
1: Na de én olyat is láttam, akinek egyáltalán nem volt narancsbőre. Az mit csinál? Mert nem mondhatom azt sem, hogy annyira jól táplálkozott.
0: Na hát most mit csinál? Hát mutasd be nekem, és kikérdezem.
1: De genetika az lehet egyébként?
0: Hát lehet, a genetika lehet, de tudod, mindig azt mondom, hogy a genetika csak megtölti a fegyvert, uh-huh. de az életmód húzza meg a ravaszt. Tehát lehet valakinek olyan genetikája felmenői, mint narancsbőrben szenvedtek, de ott valószínűleg azért, mert a táplálkozási szokásaik is olyanok voltak. Úgyhogy szeretném majd a következő etapban elmondani nektek, hogy mi mindent szedhetünk össze, és mi mindennel küzdhetünk a narancsbőr ellen, illetve nem tudom, ha van most még idő.
1: Én azt mondom, hogy ezt a zene után mondjuk majd el, jó?
0: Akkor addig iszogatunk,
1: jó? Így van.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bánfi Ibolyával, életmódrovatunkat halljátok, és mai témánk a narancsbőr. Ugye itt van a nyár, mindenki szeretne legjobb formájában lenni, és akkor ilyenkor belenézünk a tükörbe, és látjuk, hogy itt is, ott is

0: bizony probléma van, és mindig ilyenkor kezd az ember, ilyenkor ijedünk meg, és kezdünk el valamit csinálni, de nyilván nem lesz meg a Beachbody, mert ilyenkor már késő elkezdeni, szóval ezt szerintem sokkal korábban.
1: Nem is, nem késő.
0: Még. Hát valamilyen szinten nyilván tudunk segíteni, igen, de hogy az, hogy teljesen
1: sosem eltűnjük. Sosem késő. Tudod, mindig van az az időpillanat, amikor vissza lehet fordulni, és egészen más irány lehet venni.
0: Igen, csak úgy értem, hogy a mit tudom, július, tehát egy hónap alatt nem fog eltűnni. A kezdet
1: biztos
0: az.
1: Biztos vagyok benne, hogy szebb lesz. Olyan csoda dolgokat fogok mondani, hogy
0: na, tuti, akkor hogy csapjunk bele, hogy ezeket a méreganyagokat, ugye ma ott hagytuk abba a beszélgetést, ezek a kis dudorok, amik ott vannak, főként a fenéken, meg a combokon van, azok ugye mére felhalmozódott méreganyag, és ez hogyan lehet eltüntetni?
1: Igen, ami ugye a zsírszövetben van, és így emiatt van. Egy kicsit ugye eldeformálódik a zsírszövet. Hát először is minőségi tápanyagokkal, tehát ne vigyünk be legalább most már több méreganyagot, aztán a következő az lesz, hogy ami bent van, azt pedig vigyük ki. Tehát minőségi, amit megbeszéltünk az elmúlt három évben, azokat egyétek, és nem chipseket, meg nem mit tudom én milyen ételeket, amiről nem is vagyok hajlandó beszélni sem.
0: Nem is ismerette ezeket nem az ételeket.
1: A másik a testmozgás. Hát ugye főleg a guggolás. A guggolás az rengeteget számít, az nagyon jót tesz. Most úgy megmutatnám, hogy milyen féle guggolás, de mindegy, a lényeg az, hogy guggolás. Nézzétek meg a YouTube-on, vagy itt-ott
0: mennyire. De ez kifejezetten a narancsbőrnek is jót tesz?
1: Nagyon jót tesz, igen. Hát nyilván, hiszen ott pesdül a vérkeringés, és emiatt aztán az oxigénellátása is jobb lesz a sejteknek, és ebből egyenesen következik, hogy a méreganyag elszállítás is sokkal gördülékenyebben fog menni. Aztán mi az, ami még fokozza a vérkeringést, és ezzel ugye a káros anyagok elszállítását? Hát például a késői lefekvés az nekünk nem fog segíteni, de mi a köze a késői lefekvésnek a narancsbőrhöz? Látszólag semmi, igaz?
0: Melatonin termeléshez van valami köze?
1: Igen.
0: Húha, ki tanítottál Ibolya már?
1: Ugye már annyi ötöst be kell, hogy érjek az ellenőrzetbe. Hát igen, mert hogy ugye a hormon háztartásunk felborulása okozza nagy mértékben, megint csak hozzájárul legalábbis. Nem elsősorban egyik okozza, vagy a másik, hanem ezek összességében. Igen, az összhatása. És hogyha felborul a hormonháztartásunk, tehát például az inzulin, az ösztrogén, a pajzsmirigy hormonok, akkor valószínűleg, hogy a karmester, ami szépen finomra hangolja ezeket, az valamiért alszik, vagy nem tudom, nem tud működni, vagy nincs, vagy szabadságra ment. És ez a karmester, pontosan ahogy mondtad, ez a melatonin. Tehát, hogyha narancsbőrünk van, akkor feküdjünk le egy órával előbb, hogy a hormonháztartásunkat egy kicsit rendbe hozzuk azáltal, hogy a melatonint termelni fogjuk. Aztán, ahogy említettem, a guggolás, a hasizomgyakorlat, aztán, hogyha valaki szeret eljárni például szaunába, akkor lehet olyan dörzsi kesztyűt tenni, ami kicsit érdes, és a szaunában egy kicsit átmasszírozni megint csak ezeket a kényes pontokat, igen.
0: Ha már a szaunát említetted, tudod melyik szauna? Az infraszauna nagyon bizony, jó a narancsbőre.
1: Bizony, mert hogy az belülről melegít, és még inkább felpesdíti a vérkeringést. Hogyha valaki tornázik, utána szaunázik egyet, egy kicsit átdörzsöli, az sem baj, hogyha a törölköző nem olyan pihe-puha, mint a reklámokban, egy picit érdes, és azzal megint csak egy kicsit átdörzsöli a testét, és utána, mivel a melegben és a vérkeringés felpesdülése által kitágultak a pólusok, ezért erre rá lehet ilyenkor kenni valamit. Lehet ez olyan krém, mert vannak ugye mindenféle krémek, most ez a valamit, ezt ki akarom fejteni, hogy mi. Tehát azért mondtam, hogy valamit, mert hogy nagyon sokféle krém létezik, de arra figyeljünk oda, hogy tényleg nagyon minőség legyen, mert ilyenkor, amikor így ki vannak tágul a pólusok, akkor szinte beszippantja a bőr, és ezáltal az egész szervezet azt, ami a krémben van. A jó anyagokat is, de a rosszakat is.
0: Tehát, és akkor ugyanúgy méreganyagot viszünk be kívülről.
1: Pontosan. Tehát nem valami silány minőségű, még a krémben sem, hanem valami jó minőségű csípős paprikakrém, egyebek.
0: Lóbalzsamot szoktak még.
1: Igen, de azt is meg kell nézni, mert abban is vannak különböző minőségek, hogy ne legyen benne mindenféle olyan cucc, amire egyáltalán nincs szüksége a bőrünknek és a szervezetünknek. Ami még nagyon jó, hogyha faszén pakolást teszünk a bőrünkre, ezután, ami történt, tehát, hogy egy kicsit a szauna, meg a fürdő, meg az átdörzsölés, mert hogy a faszén ugye a lukacsos szerkezete miatt nagyon könnyen magába szívja a méreganyagokat, tehát kívülről is segít kicsit kiszippantani. Ezt úgy kell elkészíteni, hogy vesztek a gyógyszertárban orvosi faszénport, és ezt összekeveritek fele-fele arányban darált lenmaggal, és annyi vizet tesztek hozzá, hogy ez kenhető legyen, és ráteszitek arra a részre, honnan szeretnénk kiszippantani a méreganyagot. Be lehet fóliázni a a faszenet, és hát tulajdonképpen egy krémet készítünk belőle házilag, és ebben aztán a világon semmi adalék.
0: És ennek van valami, tehát hogy érzed, amikor, tehát hogy milyen hatása
1: nem,
0: van?
1: Nem, tehát nem érzel csípő hatás semmit.
0: Azért, mert csak mondom a hallgatóknak, hogyha valaki most venne, én lóbalzsamot próbáltam ki, és futottam egy órát körbe a lakásban, mert az olyan, persze jó vastagon fölkentem a lábaimra, és egyrészt olyan vörös volt, amilyet vörös szint nem tudsz elképzelni, és annyira csípett, és annyira fájt, még másnap is hiába. És ugye nem tudsz akkor zuhanyozni se semmi, mert az hát még
1: pontosan
0: rosszabb.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy ha hasadra kened, és utána elmész zuhanyozni, akkor nehogy olyan tájékokra menjen, ahol aztán tényleg szaladgálhatsz. Tehát erre vigyázni kell, hogy hova megy és hova nem.
0: Na most akkor ennek örömére újra hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, maradjatok itt a Mannán.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Nem sokára fél tíz lesz, hozom a legfrissebb híreket. Ebben az órában Bánffy Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó a vendégem, akivel a narancsbőrről beszélgetünk. Itt van a nyár, a nagy meleg, a strandszezon. Hát bizony nagyon fontos, hogy szépek legyünk nekünk nőknek. Nagyon, ugye ez egy elsődleges dolog, hogyha felveszünk a kis bikinit, akkor ne legyenek ezek a kis narancsbőrök, főként a combunkon. Úgyhogy ezért mindenre is képesek vagyunk. No, Ibolya is ebben segít, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő percekben is.
1: Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Időjárás.
2: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Én azt gondolom, hogy minden nő kipróbált már különböző otthoni praktikát, mindenféle kezeléseket a narancsbőr ellen, és hát az eseteknek a többségében sajnos semmilyen hatás nincs, pontosabban semmilyen eredmény. Úgyhogy mi most Ibolyával ezt a témát vettük elő életmódrovatunkba, hogy hogyan lehet esetleg valamit tenni annak érdekében, hogy eltűnjön ez a narancsbőr, így a strandszezon elején, közepén. Tartsanak velünk, az életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Hey!

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bánffy Ibolyával, vagyunk itt a stúdióban, és mai témánk a narancsbőr, hogyan lehet eltüntetni ezt a, hát nem is tudom, a hölgyeknek a legnagyobb rémálma, azt gondolom, így főleg fürdőruha szezon előtt. Ugye sok mindenről szó esett, megbeszéltük azt, hogy ez mitől alakul ki, ugye a rossz életmód, vagy hát most ezt nem is tudom, rossz életmód, igen.
2: A táplálkozás.
1: Így van, táplálkozás, alvás, a sport hiánya, ezek mind-mind ugye hozzájárulnak, és akkor beszéltünk arról is, hogy ezt hogyan lehet eltüntetni, itt kenőcsöket, ugye említetted a faszenes pakolást, ami nagyon jó lehet, lóbalzsamról is beszéltünk, de nagyon kell vigyázni, viszont ami még jó lehet, ugye, és hogyha az ember egy kicsit teljesen laikusan is elgondolkodik, akkor a folyadékfogyasztás, hiszen hogyha méreganyagok ezek, akkor a folyadékkal ugye ki lehet vinni, na most ez sem minden nyilván, ugye, hogy milyen folyadékot iszunk.
2: Betelt az ellenőrződ, nem tudom már hova érni ezt a sokat.
1: Újat nyitunk ki, Ibolya.
2: Igen, és a folyadékfogyasztásnál, amikor jönnek hozzám betegek tanácsadásra, akkor sokszor megkérdezik, hogy a leves bele számít, meg a gyümölcslé, meg a tea, azok bele számítanak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból nem. Mert valóban hidratálja a szervezetünket, de úgy képzeljétek el ezeket a kis vízmolekulákat, mint hogyha kezei lennének, és a kezeibe, hogyha belerakjuk a teának az aromáját, meg egyebeket, akkor nem tudja felmarkolni a méreganyagot, és nem tudja elszállítani. Tehát hidratál, de elszállítani csak a tiszta, kristálytiszta víz tudja. Uh-huh. Úgyhogy jó sok vizet igyatok, amennyit csak tudtok. A táplálkozásunkban is fontos, hogy mi az, amit beviszünk. Például a magas antioxidáns tartalmú zöldségek és gyümölcsök nagyon nagy mértékben segítenek eltüntetni ezeket a csúnya narancs bőrtüneteket.
1: Akkor az eper az tökéletes, nem?
2: Hát mert hogy? Most hát pont azért hoztam neked, igen, az epret, igen, így van. Igen. Aztán a menta, amit beletettem, ez is nagyon jó, jótékony hatású, különböző okoknál fogva. Most nincs arra idő, sajnos olyan picike az időnk, hogy ezeket mind elmondjam, hogy miért, hogy a gyömbér miért, hogy mennyire gyulladás csökkentő hatása van, és meg hogy hogyan kell elkészíteni ezekből a teákat, de ezeket szerintem nagyjából azért tudjátok. És hogy minél sötétebb bogyós gyümölcsök, mint az eper, vagy a málna, vagy a fekete ribizli, a medgy, a cseresznye, ezek mind-mind nagyon sokat segítenek, és ugyanígy a zöldségek is, hogy minél több sötét szín legyen. A reggelinkhez, hogyha eszünk, addig, amíg ez az időszak tart, ez a narancsbőrmentesítési időszak, addig érdemes a reggelinkhez enni mondjuk egy-egy kis kanál kakaóbab töretet. Ezt is, ha lehet, biominőségű legyen, mert hogy ennek is nagyon-nagyon magas az antioxidáns tartalma, ez is segíteni fog nekünk ebben.
1: Egyébként a zöldségek tekintetében mi az, ami nagyon jó lehet? Itt mondjuk azokból a zöldségekből, amiket így a mindennapokban fogyasztunk, gondolok itt, mit tudom én, saláta, brokkoli, bármi.
2: Ezek, pontosan ezek.
1: A zöldek? A zöld?
2: A zöldek, igen. A zöldségeknél is és a gyümölcsöknél is, ugye azt mondtam, hogy minél sötétebb színű legyen. Például a paprikánál van az a háromféle színű paprika, ott a pirosat legyen, az részesítsük előnyben, aztán a zöldet és a végén a sárgát.
1: Tehát és akkor a padlizsán is jó?
2: Padlizsán, a padlizsánnak tulajdonképpen csak a héja sötét, de a brokkoli az rendkívül jó, és minden, ami rostos, tehát a póréhagyma a szárával együtt, ezek mind-mind azért is kellenek nekünk, mert hogy ha a bérrendszerünk nincs rendbe téve, ugye már megint itt vagyunk, igen, hogy ezzel kell kezdeni, akkor nem tud igazán méregteleníteni a szervezet. Tehát ami kis kéményseprőnk, azok a nyers gyümölcsök reggel, a nyers zöldségek délben, és hogyha valaki vacsorázik, akkor vacsora időben is, illetve lehet az úti fűmaghéjat is használni. Az a lényeg, hogy jó alaposan kitisztítsuk a bérrendszert. Ugye az úti fűmaghéjnál figyeljetek arra oda, hogy nagyon sok vízzel fogyasszátok, mert többszörösére megdagad, és hogyha nem jól használjuk, akkor nem kéményseprő lesz, hanem pont, hogy eldugítja.
1: Egyébként az ilyesmik, hogy a különböző lisztek, vagy mondjuk a tejtermékek, aki mondjuk esetleg azt fogyaszt.
2: Igen, hát a fehér liszt az ugye letapasztja ezeket a kis bélbolyhokat, egyfajta csiriszt alkot, főleg, hogyha valamilyen olajos dologa leszük. Éppen ezért a látható olajokat és a látható zsírokat, ezeket kerüljük. Amikor azt mondom, hogy teljes értékű növényi táplálkozást javaslok, például egy ilyen esetben is, legalább egy 3 hónapig, akkor az azért van, hogy kivigyük és ne vigyük be újra ezeket a mindenféléket. Hogyha a látható olajok azok, ugye azok, amik ki vannak présebb, például napraforgó olajba, ha lehet, ne süssünk, felejtsük el. Csak annyi olajat használjunk a főzéshez, sütéshez, ami feltétlenül elengedhetetlen. Lehet egyébként teljes mértékben kihagyni, tehát lehet anélkül is. És olyanokat emeljünk be, amik segítik ezt a fajta, hát milyen alsó lángon égő gyulladását csökkenteni a szervezetnek. Például az omega-3-ban gazdag olajok, ugye ezt tudjuk már kívülről, hogy a lenmagolaj, a dióolaj, a különböző csíraolajok, ezekből nyugodtan vegyünk be egy-egy kanállal reggelenként. Ez azért is nagyon jó, mert hogy segíti a májat méregteleníteni, ki löki az epe, hólyag az epe tartalmat, tehát az is szépen tisztulni tud. Ezt ugye háromféle dologgal tudjuk elérni. Az egyik, hogyha eszünk egy kis kanál, akár lenmagolajat, vagy valamilyen olajat reggeli előtt, ébredéskor akár a vízünk mellé, vagy a reggelinkhez. A másik a savanyú, ami segít nekünk abban, hogy a máj és az epe utak tisztuljanak, tehát például a citromos víz ebben nagyon sokat segít, a harmadik pedig a keserű, tehát egy kis grapefruitlét ki lehet csavarni, abba belecseppenteni egy pár csepp grapefruitot. Ezek mind-mind, ami a méregtelenítést kívül-belül segíti, serkenti, azokat mind-mind használjátok.
1: No, akkor ennek örömére hozunk egy kis zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bánfi Ibolyával, és mai témánk a narancsbőr. Hát körbejártuk jobbról, balról, mindenhonnan, elmondtuk, hogy mitől alakulhat ki, és nagyon sok mindent átvettünk, hogy mi az, amivel el tudjuk tüntetni. De én egyébként az jutott eszembe az előbbi zene alatt, hogy nekünk már szerintem nincs is narancsbőrös hallgatónk. Tehát aki minket hallgat 3 éve, az már olyan egészségesen táplálkozik, annyit mozog és annyit alszik, ugye kedves hallgatók,
2: így van ez? Ez a saját reklámunk helye.
1: Igen, hogy ott már nincs is narancsbőr. Úgyhogy bízom el, hogy van egy-két olyan új hallgató, akinek viszont van narancsbőre, hogy azért ne menjen kárba ezzel, ne vesszen kárba ez a beszélgetésünk. No, viszont te itt említettél még egy olyan dolgot, hogy a szemem felakadt, ami jó a narancsbőrre.
2: Igen, ez pedig a kávézac. Hát, hogy legyen már valamire használható az a kávé, főzzük meg, öntsük ki.
1: Többenet.
2: És az acot pedig tegyük rá egy kis szivacsra, és azzal dörzsöljük be a combunkat.
1: Ez ilyen radírszerűen fog hatni igazából,
2: egyrészt, másrészt pedig biztos hallottátok, hogyha a kávézacot beteszitek a hűtőbe, akkor elveszi azokat az illatokat, beszívja magába, amik esetleg nem odavalók.
1: Nem mondod, én ezt nem tudtam.
2: Nem tudtam? Nem. Na, most már akkor tudod.
1: Azt tudtam, hogy a földbe szokták tenni növényeknek, meg virágoknak már, hogy az jó, de hogy a hűtőből na hát ezt ki Igen. fogom próbálni.
2: És ezzel például be lehet dörzsölni a combunkat, a popsinkat, a hasunkat. Ugyanígy be lehet dörzsölni egy kis sót teszünk egy edénybe, abba teszünk egy kevés olívaolajat, egy pici vizet, hogy éppen kenhető legyen, és saját magunknak is meg tudjuk ezt csinálni, vagy a párunknak. Átdörzsöljük a testét, ezzel is fokozzuk a vérkeringést, és sok minden másra is jó, igen.
1: Ha már kávézacnál, a kávé az segíti, vagy árt a narancsbőrnek?
2: A kávé az nem segíti, ne próbálkozz. Lépjünk tovább. Még sok minden van, amit ebben az egy percben kell.
1: Cikória kávé az jó, ugye? Az bezzeg jó.
2: Na, egyébként az bezzeg jó, mert igen. Hogy miért jó? Mert hogy a bérrendszernek jó, és azáltal aztán az egész minden szervezetünknek. Hogyha sportoltok, googoltok, futtok, bármit csináltok, olyan sportot választhatok, amit szerettek, ami nektek a legjobb, de lehet, akkor dinamikus sport is legyen. Tehát ne csak statikus, hogy googoltgattok, hanem valami, ami kicsit felserkenti a vérkeringéseteket mindenhol az egész szervezetetekben. És jó, hogyha ezt valamilyen termoövben vagy termonadrágban csináljátok, mert hogy annak olyan az anyaga, hogy elvezeti az izzadságot, és nem... Tehát van, aki úgy csinálja, hogy befóliázza magát, de az azért nem jó, mert az vissza is szívódik. Ezért jó, hogyha zuhanyozás mindenképpen követi egyrészt a sportot, másrészt pedig a szaunázást, mert a kioldódott méreganyagokat, hogyha ott hagyjuk a bőrünkön, azok visszaszívódnak egy idő után, úgyhogy minél előbb szabaduljunk meg tőlük.
1: A masszázs az milyen?
2: A masszázs az nagyon jó, igen. Az 100 000 szempontból jó. Az ugye a nyirokkeringésnek is jó, serkenti a bőr oxigénellátását, ugyanígy a váltózuhany. Nem győzöm hangsúlyozni, vagy hogy amikor zuhanyozunk, akkor mindig jéghideg vízzel, teljesen hideggel.
1: Nem akaró.
2: De igen, meglátod, milyen nagyon
1: fájdalmas.
2: Aztán azt is mondtuk, hogy az eper vízhajtó hatású, tehát hogyha isszátok a sok-sok vizet, hogy legyen, ami kihajtja azt, egy természetes, hatalmas, nagy adag tál eper reggelinél, esetleg ebéd előtt egy fél kötőjel egy órával, az is nagyon sokat fog nekünk abban segíteni, hogy beindítsa ezt a folyamatot, ezt a méregtelenítő folyamatot. Igen?
1: Egyébként a masszázsra visszatérve, ugye van kifejezetten nyirokmasszázs, ami nyilván annak Igen. ez az egyik
2: Igen. Így
1: hatása,
2: van.
1: Hogy nem lesz narancsbőrünk Igen. például.
2: De még annyit szeretnék elmondani, hogy például ami a májat méregteleníti, az mind segít nekünk. Minden, ami méregtelenít, és ilyen például a Mária tövis, tea, vagy ilyen például a pitypang. A pitypang az egy rendkívül jó.
1: Igen, erről nagyon sokan mondják, nagyon. Hogy mennyire csodaszer.
2: A virágát, a levelét, a szárát nyugodtan bele lehet tenni zöld turmixba is, és azért is jó, mert egyrészt vízhajtó, epehajtó, zsírégető, serkenti a vese kiválasztását, és enyhén egy kicsit, nagyon enyhén hashajtó hatása is van, hát nem kell belőle nagyon sokat enni. És ezáltal a tisztulást, a méregtelenítést nagyon jól beindítja.
1: Tényleg ott van a természetben minden, ugye? Minden, amire szükségünk van. Miért távolodtunk el ennyire tőle, ilyenkor a szívem megfájdul.
2: Aztán ott van az olívabogyó, amire azt mondják, hogy narancsbőr gyilkos. Úgyhogy egyétek az olívabogyót is.
1: Mindegy, hogy melyiket esszük?
2: Hát mindegy, hogyha feketére vagy az zöldre gondolsz, akkor igen, ha igen. lehet, akkor inkább fermentáltat, mint hogy eceteset, mert ugye az nem tesz jót nekünk, de és még ami nagyon sokat segít, ez a félnapos bőjt, mert hogyha csak reggelizünk, ebédelünk, és megmarad a szervezet számára az esti időszak, az egész éjszaka, egészen reggelig, hogy ne kelljen neki emészteni, hanem hadd csinálja maga dolgát, újítson meg a különböző betegségeket, gyógyítsa meg, és a gyulladásokat csökkentse, akkor ezáltal is nagyon nagy lendületet kap a narancsbőr, hogy eltűnjön onnan.
1: Ibolyám, elfogyott az időnk, lejárt az időnk.
2: Még csak annyit gyorsan elmondok, hogy minden, aminek magas a C-vitamin tartalma, az nagyon sokat segít a narancsbőrnek, és miben van sok C-vitamin, múltkor megbeszéltük.
1: A C-vitaminba.
2: Az eperben. Jó, hát nincs másra időnk, de hogyha mindezeket betartjátok, vagy legalább egy picit ezekből beépítetek, akkor biztos vagyok benne, hogy látványos
1: akkor lesz. Úgy fogtok sétálni majd a Balatonparton, vagy a tengerparton a kétrészes fürdőruciba, mint vagy nem anélkül. Is tudom, vagy anélkül, mint nem is tudom, a B-vacsba voltak ezek a csajok, szóval akik futottak. Na, hát akkor ennyit a narancsbőről, Ibolya, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is, hogy meghallgattatok.
1: Kedves hallgatóim, Bánfi Ibolya életmód és táplálkozási tanácsadó, valamint vegán séf volt a Családi Manna életmód rovatának vendége. Családi Manna.

0: A narancsbőr volt terítéken Bánffy Ibolyával beszélgettem ebben az órában. A következő órában már Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel a divat múltja és jelene címmel hozzuk a témánkat. Érdemes lesz velünk tartani. Többek között beszélgetünk arról is, miért nyúlnak vissza vajon a mai divattervezők akár a 20-as évek formáihoz, világához. No hát ez is ki fog derülni. Ebben az órában tartsanak velünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Időjárás.
2: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép délelőttet a hallgatóimnak. Ebben az órában Szakács Gábor divatbloggerrel, kotűs szakértővel arról beszélgetünk, hogyan él tovább a nagy divatházak öröksége, mit jelent ma Armani eleganciája, és hogyan jelenik meg a divattörténet az Emmy Gála ruháin. A vörös szőnyegről pedig a saját ruhás szekrényünkig is eljutunk. Mit tanulhatunk mindebből, ha a hétköznapokban szeretnénk megtalálni a saját stílusunkat. Ezzel a témával érkezünk, nem sokára kezdünk, tartsanak velünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Szakács Gábor, divatblogger, kotűr szakértő van itt velem a stúdióban. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi! Köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat is.
1: No, vajon miért nyúl vissza folyton a múltjához a divat, miközben állandóan az újat keresi? Mikor lesz egy régi ötletből izgalmas újragondolás, és mikor érezzük egyszerre másolatnak? Ezekről is beszélgetünk többek között a mai adásunkban, mint ahogy azt megszokhatták a hallgatóink, ugye divat általában a téma, nem hogy általában, hanem mindig.
2: Hát a divatról jövök, beszélünk, akkor mindig remélhetőleg.
1: Így van, pontosan. És hát ahogy Gábor beszél a divatról, úgy senki, ezt így bátran állíthatom, és ezt a hallgatóink is mindig visszaigazolják.
2: Hát nagyon köszönöm, ezért a mondatért akár jönnék hetente.
1: Ugye?
2: Többször is.
1: Jól esik,
2: igen.
1: No. Ugye abba fogunk indítani, hogy miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Hogyha divatról beszélünk, akkor általában az újdonságok jutnak eszünkbe, mégis újra és újra korábbi korszakokhoz fordul, nyúlik vissza, és erről is egyébként már egy érintőlegesen többször is beszéltünk. Miért lett ennyire hangsúlyos a múlt a kortárs divatban?
2: Nagyon érdekes, mert most, így a 2020-as évek közepén nagyon felerősödött ez a más korszakba vágyás. Uh-huh. Ha észrevetted a igen, filmekben is, a zenében is, a divatban meg aztán különösen, főleg amióta a Covid volt, ott megváltozott teljes öltözködési repertoár, az öltözködési szokások, az anyaghasználat, a vásárlási szokások. És érdekes, hogy ugye minden kornak van egy olyan nosztalgikus, vagy egy ilyen retro, egy kicsit ilyen múlt simogató uh-huh. jellege, amikor szeretnének valahova visszamenni. Ugye a 20-as években szerettek volna visszamenni a barokba, vagy esetleg az egzotikus távol-keletre, Indiába. Uh-huh. Tehát mindig mindenhova vágyik az ember, ami aktuálisan van, azt vagy unja, vagy nem szereti, vagy többet akar belőle kihozni. A kortárs divatban meg ez most nagyon érdekes, mert én azt vettem észre, hogy igaz, ahány régió, ahány ország, mindenki másképp viszonyul ehhez, hogy egy időutazáson venne részt. Ebben a kelet-európai blogban, ahol mi is vagyunk gyakorlatilag, itt inkább ez a retro hullám, ami nagyon megy. Tehát ez a 90-es évek stílusa, mindenki abba a grunge, abba a deszkás, uh-huh, abba igen, nagyon kényelmes, már-már kicsit

0: retro hullám, hanem azokat az elemeket emelik ki, például a Balenciaga-nál, a Dior-nál, a Chanel-nél, amiket a ház névadója talált ki gyakorlatilag a márka a nemzetközi divat számára.
1: De ugye azt is mondtuk, korábbi adásainkban is beszéltünk erről, hogy nem igazán lehetett az alapok, azok az alapok, amik minőség, ami jó azokhoz, mindig vissza kell nyúlni, mert hogy igazából nincs, tehát hogy
0: nincs nem értelme tudna, nincs, az egésznek, van, hogy ha nem jó az anyag, nem jó a forma, nem jó a tudás hozzá, persze, hát enélkül neki se álljon senki se divattervezőnek lenni, mert az, hogy most csinálsz egy pólót, az nem divattervezés, vagy rányomsz egy nadrágra egy valamilyen formát, vagy hímzést, az nem divattervezés, az otthoni szakkör. Nagyon érdekes, ez leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy tortát se fogok sütni, csak úgy random, teljesen háttértudás nélkül. Meg kell tudnom, mire való a sütőpor, mennyi cukor kell bele, milyen gyümölcsöket tudok felhasználni.
1: Tehát a recept.
0: A receptet. Tehát, hogy tudnom kell, hogy hogy áll össze az a torta. Tehát a hozzátevőknek a mienségét, melyik hogyan viselkedik, a tojás kötőanyagként. Na, átmentünk főzős műsorba.
1: Tehát, de nem, nagyon jó a hasonlat.
0: A tojás egyébként kötőanyagként működik. Az élesztő, meg a sütőpor, az meg ugye a térfogatot emeli. A divatban ugyanígy vannak olyan alap dolgok, amiket ha nem tud a divattervező, a szakértő, akkor semmit nem ér az egész.
1: A másik kérdés gyorsan így még az előtt, hogy az jut eszembe, hogy mihez nyúl vissza egy divattervező leginkább, amikor a visszanyúl mondjuk akár a 20-as évekhez, a hangulatát hozni?
0: A hangulatát,
1: annak
0: a formákat. Igen, attól függ, hogy a maga divattervező az adott korszakkal hogy tud kapcsolódni. És ez nagyon fontos, hogy nem másolja le. Nem másolja le az adott korszakot, vagy az adott divattervezőt, hanem egy-egy formát, vagy egy motívumot emel ki abból az időszakból, vagy annak a divattervezőnek a munkásságából, amit ő fontosnak tart, és tovább tud vinni.
1: No, akkor mindjárt jövünk is vissza Armanival, de csak és kizárólag a zene után.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel. Picit utazunk így a korok között, mondhatnám ezt is, ugye miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Ezzel indítottuk a mai beszélgetésünket, és akkor most átérünk Armani, és hogy mondjuk pontosan Givenchy úgymond tervezéseire. Ugye nagyon gyakran beszélünk egy márka kódjairól. Mit jelent egy hétköznapi nyelven, hogy milyen szabásból, arányból, vagy akár részletből ismerhetünk fel mondjuk egy divatházat, például egy Armanit?
2: Pont azokból, amit elmondtál. Uh-huh. Tehát a szabásvonalakból, a formákból, néha a színekből is. Tehát nagyon érdekes, vagy egy-egy textúrából, mert például, hogyha...
1: De egy textúrából már csak egy nagyon kifinomult
2: nem,
1: divat,
2: nem? Mondok neked egy olyat, Chanel kosztüm, és azonnal tudod, hogy az az a keresztszálas, színes, puha, gyapjú bukli anyagról van szó, hogy Chanel. Tehát tudsz hozzá textúrákat, uh-huh, anyagokat is kötni. Armanihoz például tudod kötni a szürkét, a férfias és a nőies szabásvonal közötti átmenetet, ami nagyon könnyed, nem merev, ami nagyon légies, de nagyon olasz, nagyon elegáns. Uh-huh. A Givenchyhoz pedig ezt a nagyon kifinomult, nagyon arisztokratikus megjelenést. Tehát minden márkának, ha jó a divattervező, meg hogyha jól van felépítve, meg ha jó a koncepció, akkor vannak jellegzetességei, olyan kódjai, amik a tervező kézjegyét magukon viselik. Pont uh-huh, ilyen például, hogy a szabásvonal. Egy Armani zakót, azt felismersz. Egy Yves Saint Laurent zakót felismersz. Az egyiknek ejtett, nincs váltömése, a másiknak pedig nagy hegyes vállai vannak, széles szabásvonalakkal. Tehát, hogy annyira jellegzetesek a... És ugye itt nem a logókról beszélünk, mert nagyon sokan összekeverik a divatot és a logó használatot. Tehát a jegyek, a stílusjegyek, a kódok, azok mindig az adott márkának, az adott tervezőnek a sajátosságai, és nem a feliratok és a logók.
1: Igen, és egyébként az olyan érdekes, hogy minél nagyobb, minél minőségibb egy-egy tervező, én legalábbis azt hiszem, hogy annál kisebbek a logók.
2: Vagy nincs is rajta, belül van. Valahova el van rejtve, és csak azt tudja, aki ért hozzá.
1: Ez vagy az igazi elegancia szerintem.
2: Abszolút.
1: Most nem tudom, hogy ez most... hogy evel egyet értesz-e, de szerintem az, hogyha egy logó nagyban ott van, az nem tud már nekem számomra nem tud elegáns lenni. Onnantól kezdve nekem már gics kategória, még akkor is, hogyha épp egy nem tudom, Armani logó, teljesen mindegy. Én valahogy nem tudom elfogadni.
2: Persze. Tehát akinek kifejezetten jó ízlése van, aki tehetősebb, az nem is szereti ezeket mutogatni. Akinek fontos a minőség. Uh-huh. Tehát, hogyha neked fontos, hogy egy kabát jó minőségű alapanyagból készüljön, vagy egy blúz, vagy egy zakó, vagy egy cipő, akkor nem azt keresed, hogy úristen, akkora logója legyen, hogy igen, a másik oldalról is lehessen látni az utcán, hanem azt, hogy milyen jó a formája, milyen jó az anyaga, hogy nem izzadok bele, hogy mennyire tudom kombinálni a meglévő ruhatárammal. Tehát, hogy ez a tudatos öltözködés szerintem, amikor nem a logókat vadásszuk, hanem ezeket a stílusjegyeket.
1: Hát a tudatos, meg az elegáns.
2: Azokat az elemeket, amit egy-egy márkától be tudsz illeszteni igazából a saját ruhatáradba. Uh-huh.
1: Még itt annyit, hogy ugye olvastam, hogy Armani egyik meghatározó újítása a merev öltöny fellazítása volt. Az mit jelent?
2: Igen, a 80-as években, ugye beszéltünk ugye az előbb Yves Saint Laurentről, uh-huh, meg Armaniról. Yves Saint Laurentnak az a sajátossága, hogy ugye kitömte a zakóit, hogy ilyen nagy, széles vállai legyenek. Ugye minél nagyobb egy váll, minél nagyobb egy szoknya, annál nagyobb, igen, teret foglalunk el egy szobában. Uh-huh. Tehát ez is ugye a hatalom, meg az erő egyik kifejezése, de Armani meg kivette ezeket. Sokszor még a bélést is, meg még a váltöméseket is kiszedte a zakóiból, hogy a test legyen fontos, és a test és a ruha viszonyára fektette a hangsúlyt, és ezzel ő a 80-as években nagyon-nagyon forradalmi volt. Hát emlékszel a Richard Gere szürke öltőjére, az
1: tényleg,
2: amerikai
1: csigolóban.
2: Ő azzal a azzal a szürke öltönnyel vált világhírűvé Armani, és ugye abban a filmben többször el is mondják, hogy ez egy Armani öltöny, mert egy teljesen új megoldást, egy kevésbé merev szettet alkotott, és ez az egész karrierjét végigkísérte. Ha most megnézzük a 2020-as években az Armani öltönyöket, akár a férfiakat, akár a nőket, nagyon könnyedek, nagyon finomak, és igazából annyira puhák, hogy így ha összecsavarod a kezedbe, akkor egy nagyon pici helyen is elférnek, és ez szerintem zseniális benne.
1: Na jöjjön ennek örömére, illetörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A divat múltja és jelene, ez a témánk ebben az órában. Ugye szó volt arról, hogy a divatban gyakran beszélünk egy márka kódjairól, hogy mit jelent ez a hétköznapi nyelven, szabásból, arányról, részletekből ismerhetünk meg ugye egy-egy divatházat akár, hát ez jelenti egyébként pontosan a kódot, de még nem jutott szó az Emmy díjátadóról, ugye a vörös szőnyegről, úgyhogy ebben fogunk jönni majd a hírek és a zene után, tartsanak velünk akkor is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Időjárás.
2: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Néhány perc és folytatódik a Családi Manna, ahol Szakács Gáborral beszélgetünk a divat múltjáról és jelenéről, az Emmy díjátadóról, ugye a vörös szőnyegen, hogy például egy Emmy gálán milyen megjelenéseken lehet felfedezni a divat múltját, vagy az idei Emmy átadón mik voltak azok a ruhák, vagy melyek voltak azok, ami korszakhoz, vagy tervezői örökséghez kapcsolódott. Ezekről is szó lesz, folytatjuk a zene után, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja és jelene, vajon miért olyan fontos a divattervezőknek az, hogy visszanyúljanak a múltba, úgymond, akár 20-as, 30-as, vagy még korábbi, vagy az picit későbbi évekhez. Hát ugye ezt már ugye picit megtárgyaltuk a hírek és a zene előtti blokkokban. Visszahallgatható a beszélgetésünk, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Most legutóbb ugye Armaniról beszélgettünk, és most akkor áttérünk az Emmy díj átadóra, az Emmy a vörös szőnyegen, ugye, hogyha ezzel a szemmel nézzük mindezzel, amiről így eddig beszéltünk, mondjuk az Emmy gálát, milyen megjelenéseken lehetett felfedezni a divat múltját?
2: Nagyon érdekes volt, ugye most rendezték a hét elején az Emmy Awards-ot Amerikában, ugye ez egy filmes, sorozatos díjkiosztó gála. Nagyon jól a divattervezők és a színészek, meg a filmes szakemberek is nagyon jól és nagyon tudatosan használták a régi korok stíluselemeit, stílusjegyeit és a modern megjelenést. Nekem például kifejezetten tetszett, hogy voltak olyan színésznők, olyan filmsztárok, akik egy ilyen 50-80 évvel ezelőtti formavilághoz nyúltak vissza. Vagy volt olyan, aki egy olyan nőideált jelenített meg, ami mondjuk egy 40-es, 50-es években volt nagyon népszerű. Nekem három kedvencem volt erről az Emmy gáláról, az egyik a Zendaya volt, aki egy Prada ruhát viselt, ezt küldtem is neked.
1: Igen, most pont azt akartam, hogy megnézem, most megnyitom a fotókat.
2: Igen, ez egy Prada ruha volt, ami tele volt varva csepp alakú kristályokkal és gyöngyökkel, ez egy elől mélyen végkivágásos ruha volt. És nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ezt a régi Hollywood glamourt hozta vissza, ami a 30-as, 40-es évekre jellemző. De ha megnézed magát Zendayát, Zendayának viszont a haja, az a rövidre vágott pixi stílusú haj, az pedig a Halle Berrynek a 2000
1: hasonlít is rá egyébként, igen.
2: Évekből származó haját idézte, és nem is tagadja a stylistja Lou Roach, hogy onnan vette az inspirációt, hogy Zendaya így nézzen ki. Ami meg nagyon érdekes, mert van egy ilyen Betty Boop, egy ilyen Halle Berry jellege ennek a megjelenésnek, és ez valójában egy korszakokon át.
1: Egyébként össze is keverhető a Halle Berryvel, abszolút.
2: Abszolút. Zendaya még szerintem még kicsit babásabb és még
1: igen,
2: szebb is.
1: Kerekebb
2: de
1: az arca.
2: Ez az én véleményem. A másik nagy kedvencem nekem Nicole Kidman volt, aki egy ilyen...
1: Ő is itt van a fotók között?
2: Nem igen.
1: Na, akkor gyorsan keresem.
2: Aki egy fehér Chanel ruhát viselt, ami nagyon érdekes, mert a Chanelre ugye az volt a jellemző, hogy kivette a fűzőt a szettekből, minél kényelmesebb, minél egyszerűbb anyagokat használt, és ez a mostani Chanel ruha a Nicole Kidmanen pedig egy darázsderekú, fűzős, belül fűzős fehér ruha volt, ami egy oszlop ruha, és akkor gyönyörű virág, meg toldíszítések voltak itt a dekoltázsánál. Ez is egy ilyen multidézés gyakorlatilag a Chaneltől, és itt a legfontosabb talán a minőség, hogy milyen szabással van ez a ruha előállítva. A harmadik meg, amit küldtem neked, és látod, az pedig Allison Jenny-nek egy Pamela Roland ruhája, ami kicsit hasonlít a Nicole Kidman ruhára, csak itt ugye a fehér az fekete, a tollak pedig rózsaszínből vannak. Ez is egy ilyen Hollywood glamourt idéz meg. Nagyon érdekes, hogy az utcai viselet inkább a kényelmes felé tendálódik, ha most megfigyeled. A vörös szőnyeges az pedig a régi korok nagyon elegáns és nagyon letisztult megjelenése felé. Ami meg fontos, mert ugye annak a kornak a nőideájait, a szépség típusait, a társadalmi, illetve a kulturális környezetnek a változásait idézik meg. Tehát nekem kicsit arra mutat, hogy most is egy nagyon változó korban élünk.
1: Igen, ez így van.
2: És azért nyúlnak a divattervezők ehhez a korszakhoz, ehhez a vonalhoz.
1: Még nagyon gyorsan, hogyha így a zene előtt meg tudnál tényleg röviden válaszolni nekem, hogy Mitől hat egy régi Hollywoodot idéző megjelenés akár ma is frissnek? Vagy hogy ez a viselője, vagy a modern haj, a smink, a nem tudom, mi az, ami segíti ezt?
2: Ez így összesen, viszont az nagyon fontos, hogy amikor egy archív darabot kiszednek egy divatház ruhatárából, azt nem lemásolják, nem reprodukálják, hanem egy-egy elemet vesznek csak ki belőle. Uh-huh. Tehát nem egy az egybe copy space másolat az a ruhadarab, hanem csak mondjuk a formáját, csak a sziluettet, vagy mondjuk legyező formákat, vagy a plisszét, vagy egy olyan ikonikus részletet emelnek ki, ami valószínűleg, bár ezt egy jó divattervező tudja, jól áll a viselőjének majd.
1: Meg hát egyrészt jól áll, másrészt meg, hogy felismerhetővé válik.
2: Persze, hát ez nagyon fontos, hogy egy divatháznál az elemek, a jegyek azok felismerhetőek legyenek.
1: Na újra életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúr szakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja, jelene, jövője, mondhatnám így is, ha van ilyen, mert ugye pont arról beszéltünk egészen eddig, hogy igazából ez összefügg, tehát össze lehet így kötni a pontokat, hiszen a 20-as évek divatja ugyanúgy visszajön ma, vagy a 30-40, teljesen mindegy, hanyas éveket mondom, bizonyos stílusjegyeket ugyanúgy használnak a ma is így 2026-ban, a 21. században, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy ilyen kártyákat adott a kezembe Gábor Armani ruhákkal, hogy erről mit mondjuk el hallgatóknak, hogy mi az, amit itt látunk?
3: Igen, hozzáfűzném meg itt a bevezetődhöz az, hogy mondjuk egy politikával vagy egy bármilyen társadalmi üggyel ellentétben a divat az nem felejt, vagy nem akar felejteni. Tehát a divat az mindig visszanéz. A divat mindig a múltba tekint, de mindig előre néz, és mindig kiszedi azokat az elemeket, azokat a jegyeket, azokat a formákat, amiket értékesnek talál, és az újat megcsinálja belőle gyakorlatilag, és ez szerintem roppant különleges és egyedi ebben a művészeti ágban. Az Armanihoz meg visszatérve, az Armaniban kaptam egy csomagot, nem is olyan rég, amikor bent voltam a Giorgio Armani egyik üzletében, mert az Armaninál ugye a 80-as évek közepén, az jól emlékszem, talán most volt 40 éves az az Armani öltöny, amit Armani kitalált, és elkezdték legyártani azokat a kollekciókat, nyilván egy-egy darabot csak egy-egy kollekcióban, ami abban az időben nagy sikerre ment, és meg tudod vásárolni igazából azokat a szabásvonalakat, azokat az anyagokat. Nyilván ezek már technikailag sokkal fejlettebb, sokkal izgalmasabb, jobban viselhető, jobban kihasználható anyagok. De nagyon érdekes, hogy a Giorgio Armaninál találtak egy ilyen piaci részt, hogy mégiscsak visszahoztak olyan elemeket, amiket eladhatóvá tesznek, és ha megnézeged ezeket a képeket, hát nem mondod meg, hogy ez 2026-os, vagy 1985-ös.
2: Nem mondod meg, de ugyanakkor meg mondjuk még a haj is, Masinak a haja is egy kicsit ilyen korabeli van megcsinálva, de hogy annyira mai, tehát mai, minden egyes kártyán mainak látom a ruhákat, tehát hogy hihetetlen.
3: Hát ez a jó divattervezés, amikor egy-egy szett kortalan, vagy egy korszakot tud bemutatni. Csak hát ugye a divatnak a ciklikussága, meg az, hogy a te saját személyiségedhez hozzá tudod-e kapcsolni ezeket a ruhadarabokat, és mondjuk elő tudod venni, ha neked volt 40-50 évvel ezelőtt egy ruhadarabod, vagy örököltél egy ruhadarabot, és ezt be tudod építeni a ruhatáradba, hát akkor annál fenntarthatóbb, meg annál önazonosabb dolog nem is kell szerintem az öltözködésben.
2: Ugye sokan mondják, hogy időtálló darabokat kell vásárolni, de mitől lesz valami valójában időtálló? Mindenről, amiről eddig beszéltünk, hogy a stílusjegyek, az anyag, hát főként a stílus nyilván.
3: Hát azért ez nehéz kérdés, mert ugye hogy a divat változik, a stílus örök, ugye igen, van ez a mondás. Igen, igen. Csak hát a testünk is változik.
2: Uh-huh, és na ugye hát ez a kérdés.
3: Vannak örök darabok nyilván egy ruhatárban, egy farmer nadrág, egy bőrcseki, egy fehér póló. Érdekes, most rajtad pont egy farmering van rajtam, igen, meg egy fehér póló.
2: Valószínű, hogy emiatt mondtad.
3: Tehát, hogy ezek örök darabok.
2: Igen.
3: Vagy a kis fekete ruha, vagy olyan ikonikus zakók, amiket igazából így Jolly Jokerként bármikor, bármilyen alkalomra bármivel föl tudsz venni, viszont az nagyon fontos, ahogy az ember személyisége változik, a teste is változik az idővel, tehát nem feltétlenül fog jól állni az, amit 22 évesen jónak találunk, mondjuk 42 évesen, vagy 65 évesen.
2: Hát sőt.
3: Sőt, persze. Változnak az arányaink, változik a formánk, a bőrünk, a hajunk, az arcunk, tehát nehéz kiválasztani egy-egy olyan ruhadarabot, amire tényleg azt mondjuk, hogy örök, és nem feltétlenül a legdrágább az igazi klasszikus darab. Szerintem, hogyha valaki jó minőséget választ, vagy olyat, ami amiben beleszeret és jól tudja kombinálni a ruhatárába, azzal szerintem nem lehet mellé nyúlni.
2: Hát így legyen. Ezt tudom tanácsolni én is a hallgatóknak. Egyébként én is pontosan ezt gondolom. A másik meg, hogy régen, ezt még tényleg nagyon gyorsan lejárt az időnk, például a népviseletet ugye úgy csinálták nekem is az én székelyruhámat, hogy lehessen, tehát úgy lett megvarva, hogy mindig egy picit lehessen kiengedni, és az én székelyruhám az 14 éves korom óta ugyanaz a ruha, és mai napig jó rám, nyilván a mellényből ugye kellett egy picit kiengedni, a szoknyán csak odébb kellett varni a gombot, és kész. Az ing az ugye, szóval, hogy meg lehet
3: zseniális,
2: ezeket.
3: Zseniális. De Gabi, ha van kedved, nekem van csomó új olyan népviselettel, kortárs divattal kapcsolatos összefüggésem, amit összegyűjtöttem az elmúlt hónapokban. A következő adásban beszélhetünk egy ilyenről is.
2: Köszönöm szépen, hogy promóztad a következő adást, ez így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgettem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A 20-as évektől egészen napjainkig néztük át a divatvilágát. Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író lesz a vendégem, akinek első könyvéről, a Főnix útjáról beszélgetünk, érdemes lesz velünk tartani.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi, és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Megjelent az első könyve Molnár Mónika önismereti tréner, coach, írónak, a Főnix útja címmel. Vajon mi volt az a személyes élmény vagy fordulópont, amelyből elindult ez a könyv, és miért éppen Főnix lett a cím központi alakja? Ezekről is beszélgetünk. A zene után kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vannak pillanatok, amikor pontosan érezzük, hogy valamin változtatnunk kellene, mégis nehéz megtenni az első lépést. Máskor az élethoz olyan fordulatot, amely után újra ki kell találnunk, hogy hogyan tovább. De mitől lesz egy nehéz tapasztalatból felismerés, és a felismerésből valódi változás? Molnár Mónika a Főnix útja című könyve önismeretről, változásról és újrakezdésről indít beszélgetést, gyomrosokat, gondolatébresztőket és kényelmetlen igazságokat ígérve. Központi gondolata pedig egy olyan mondat, amelyben kapaszkodhatunk, de amellyel akár vitatkozhatunk is. Minden érted történik. Vendégem ebben az órában Molnár Mónika, önismereti tréner, coach, író, akivel a könyv mögötti személyes történetekről és ennek a mondatnak a jelentéséről is beszélgetünk. Mi volt az a személyes élmény, induljunk onnan kérlek, vagy fordulópont, úgy is mondhatnám, amiből elindult ez a könyv? Mikor érezted azt először, hogy mindazt, amit te átéltél, felismertél, szeretnéd másokkal is megosztani?
2: Hát az eredeti történet az nagyjából körülbelül ilyen 10 évvel ezelőtt indult. Mint általában az emberek nagy többségében, nekem is egy személyes krízis volt az, ami engem elindított az önismereti utamon. Ez magánéleti krízis volt, mellette pedig egyfajta megrekedtség a saját életemben, tehát nem láttam azt, hogy merre van az arra. És hát barátokon keresztül eljutottam egy önismereti tréningre, akkor még az önismeretnek a fogalmát egyáltalán még definiálni se tudtam volna. És innen indult el a történet, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy megértsem a saját működésemet, a mintáimat, hogy miért hozok úgy döntéseket, ahogy miért reagálok adott helyzetekben, adott személyekre úgy, ahogy. Nagyon izgalmas volt ez az út, ami azóta is tart, és hát nagyjából most már szerintem több mint 3 évvel ezelőtt indult el a személyes brandem, a True Self Brand, amivel az volt a célom első körben, hogy a social médiában olyan tartalmakat tegyek közzé, videós tartalmakat, amelyben olyan gondolatok szerepelnek, amelyekkel vagy én már a saját életem kapcsán találkoztam, és engem nagyon motiváltak, elindítottak a gondolkozás útján, vagy esetleg olyan inspiráló gondolatokat másoktól, más szerzőktől, akik engem is szintén ugyanerre késztettek. És úgy voltam vele, hogy ha már legalább van egy ember, aki ezekből a gondolatokból erőt merít, vagy kapaszkodott, akkor már megérte, és hát ebből sokkal nagyobb történet nőtte ki magát, aminek ugye az első könyvem is valahol egyfajta komoly mérföldköve.
1: Volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy feladod, úgymond, vagy megállsz ezen az önismereti úton, vagy eleged van, és nem bírsz tovább lépni? Ezt azért is kérdezem, mert nyilván ha valaki elindul ezen az úton, érik, ahogy te is mondod, és írtad is, ugye a gyomrosok jönnek, különböző gondolatébresztő, úgymond történések az ember életében, és van, aki akkor azt mondja, hogy jó, én ezt tovább nem bírom.
2: Az a szép az önismereti útban, és ez egy személyes tapasztalat, illetve látom másoknál is, hogy ugye, amit mindenképpen az elején fontos elmondani, az önismereti út az nem lineáris. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint egyfajta hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Néha tényleg, amikor sikerül megfejlődnünk egy-egy dolgot, sikerül szokást törnünk, akkor tényleg azt érezzük, hogy ide nekünk az oroszlánt is, tehát bárminek neki mehetünk az életben, és nyilván vannak olyan felismerések, amik igencsak fájdalmasak. Tehát szembenézni olyan működésekkel, olyan dolgokkal, rálátni a vakfoltjainkra, azokra a történetekre, hogy megértem, hogy ohó, tehát ezt a dolgot akkor ebből a mintából hozom. Tehát, hogy ez innen érkezik. Most már látom, most már tudom, most már látom az összefüggéseket, ezek tényleg nem egyszerű és eléggé kihívásos történetek. Nekem is volt ilyen, és ami a másik része az önismereti útnak, hogy ennek soha nincs vége. Tehát folyamatosan, ez egy folyamatos munka, viszont amiért jó, és amiért nem volt bennem ilyen,

0: neki módszerei arra, hogy hogyan fog ezzel megküzdeni, hogyan fog ebből kijönni, és végső soron elkezdi látni az értékeit és az erőforrásait. Hmm. Ami egy elképesztő dolog, tehát már nem az lesz a kérdés, hogy ebből hogyan állok fel, hanem az, hogy mikor.
1: Akkor innen ettől a gondolattól folytatjuk, a zene után tartsanak velünk.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író a vendégem, akinek az első könyvéről, a Főnix útja című könyvéről beszélgetünk, ami önismeretről, változásról szól, igazságokat is ígérve, központi gondolat, egy olyan mondat, amiben mindannyian belekapaszkodhatunk, de mivel akár vitatkozhatunk is, a minden érted történik. Meg ugye azt is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valami kimozdítson minket egy bizonyos pontról, általában azt szokták mondani, ugye, hogy a jó történések, a vidám és a boldog történetek, amik így történnek így az életünkben, azok nem igazán késztetik az embert

0: kimozdulásra, viszont hogyha valami fájdalmasabb, valami rosszabb dolog történik, akkor az ember ugye megáll, és kénytelen megnézni, hogy ez miért történt. Tehát valójában azok a fájdalmas történések, amik így az életünk során érnek bennünket, ezek tanulásra késztetik az embert.
1: Ahogy említetted az elején is a bemutatkozóban, a minden értem történik, mint egyfajta nekem hitvallásommá vált már az életemben, és igyekszem mindenkinek, minél több embernek ezt átadni, mert valójában tényleg minden értünk történik, tehát az összes történés, és ide beleértve a emberek elvesztését, a nemeket, amiket kapunk, az elutasításokat az életben. Tehát ezek mind tanítanak, mutatnak nekünk egyfajta utat. Uh-huh. Amit fontos megérteni, az ember soha nem lesz jól ott, ami nem az övé. Uh-huh. És ahol mondjuk olyan személyekkel van körbevéve, akiket vagy akár már megfejlődött, tehát hogy már nem tud jól lenni egy adott közegben, vagy mérgező személyeknél, vagy olyan helyen, amit nem szeret, amiben nem tud növekedni, amiben nem tud fejlődni. Tehát az emberek azt gondolják, hogy jó, még akkor egy kicsit kitartok, és még kibírom, tehát ezt a kibíromat, igen, ezt belénk nevelték.
0: Igen, igen.
1: Viszont ennek mindig az a vége, és mosolygok, amikor azt mondja, hogy nem baj, de még egy kicsit kibírom. De hogy én kibírom, és mosolygok mindig, mert tudom, hogy nem. Tehát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy oké, hát még nem fáj eléggé, de majd fog. Mert mindig megtörténik az a pont, amikor már eléggé fáj. Amikor eléggé, és az élet nem fog benne hagyni senkit egy olyan helyzetben, ami számára méltatlan, és ami nem jó. Az, hogy megtanulunk-e menet közben figyelni a jelekre, hallgatni a belső hangunkra, az intuíciónkra, megtanulunk-e tényleg nemet mondani, határokat húzni az életünkbe, erről szól az önismeret. Uh-huh. Tehát én mérhetetlenül hiszek abba, hogy mindenkinek megvannak azok az erőforrásai, ami neki ahhoz kell, hogy jól legyen, vagy jobban legyen az adott helyzetéből, és ehhez tud eszközöket és segítséget adni maga az önismereti út, vagy akár ugye a gyomrosok is, amiket gyomrosként hívom azokat a kényelmetlen igazságokat, amiket hát nem szeretünk hallani, viszont pontosan ezek azok a dolgok, amik hozzá tudnak segíteni ahhoz, hogy elinduljunk az úton, és ránézzek arra, amire valószínűleg nem szeretnék ránézni.
0: Neked volt egyébként olyan tapasztalatod, amiben mondjuk jóval később fedeztél fel valamilyen értéket, vagy akár lehetőséget? Tehát tegyük fel, újra meg újra visszarakta eléd az élet ugyanazt a szituációt, ugyanazt a történetet, és nem vetted észre, és majd amikor nem tudom, 8-adjára, 11-ére visszajött, akkor fedezted fel benne akár a lehetőséget, az értéket.
1: Abszolút, és ezekben a folyamatokban a mai napig benne vagyok, és azt gondolom, hogy mindig lesz olyan. Mert tényleg, tehát ennek nincs vége. Tehát, igen, az egyik dolgot az ember megfejlőd, és olyan, mint hogyha tudod, potyognak ki a csontvázak a szekrényből, tehát egyik kín van mögötte másik három, tehát, hogy mindig van hova fejlődnünk, és nekem is például, hogyha valami konkrétumot kell említenem, akkor az nálam mondjuk egy nagyon-nagyon erős megfelelési kényszer, amiben nagyon sokat fejlődtem már, és még mindig van mit.
0: Hát ugye azt mondják, hogy az ember holtáig tanul, tehát hogy valószínű, hogy a személyiségünket azt tényleg utolsó percig úgymond fejlesztjük, meg utolsó percig ráébredünk dolgokra.
1: Hát nem leszünk készen soha, igen, valóban, tehát, és ez az útnak maga az egésznek a legszebb része, hogy tényleg megengedni magunknak azt, hogy ne legyünk készen, mert nem leszünk soha, és ezáltal tudjuk tényleg csökkenteni azokat a fajta elvárásokat magunkkal szemben, amiket tudatosan vagy tudattalanul is támasztunk. Tehát megengedni azt, hogy most van egy állapotom, most ez van, most látok dolgokat, most nem, és eldönteni, tehát visszaszerezni az irányítást az életem felett, hogy döntést hozhatok arról, hogy szeretnék-e jobban lenni, szeretnék-e másképp élni, szeretnék-e változásokat az életemben, tehát ezt el tudom dönteni, és eldönthetem.
0: És talán ez a legnehezebb, a megengedés a mai 21. századi ember számára, az, hogy megengedje magának bármit is, legyen az bármi, de tényleg. Tehát olyan szinten tudja elengedni magát, hogy megengedjen magának. És akkor Mónika írt, most megengedjük magunknak, hogy megálljunk. Életörömzene legfrissebb hírek után pedig folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Mónika önismereti tréner, kócsa vendégem ebben az órában, a Phoenix útja című könyvéről beszélgetünk, amelyben ugye elhangzik ez a mondat, úgymond, és Mónika el is mondta, hogy az ő saját mottója, hogy minden értet történik. Vajon hogyan jutott el ehhez a gondolathoz, illetve arról is beszélgetünk, hogy sokszor pontosan tudjuk, mind kellene változtatni, de mégsem lépünk, hogy vajon mindezeknek mi az oka, és hogyan tudunk tenni azért, hogy lépni is tudjunk. Ezt a kérdést is érintjük majd nem sokára, hírek és zene után folytatjuk.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Vannak az életben olyan helyzetek, amikor egy nehéz tapasztalatból felismerjük, és ebből a felismerésből lesz egy valódi változás, hogy lépnünk kell, tenni kell valamit azért, hogy ne maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. Talán ez a legnehezebb, ezt a lépést megtenni. Többek között erről is szól a Phoenix útja című könyv, amelyet Molnár Mónika írt. Vele beszélgetek ebben az órában, zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek, Molnár Mónikával, aki önismereti tréner, coach, író. Október 3-án lesz a könyv bemutató egyébként, amire szeretettel várunk mindenkit. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen nehéz a ma emberének a megengedés. Nem is az, hogy elengedés, hanem sokkal inkább a megengedés.
2: Igen, igen, ezt én is ezt látom, és egy nagyon fontos mérföldkőnek érzem az egész önismereti úton, hogy, mert oké, tehát valahol azt látom, hogy rendben van, elkezdjük, ugye mindig egyfajta ilyen ásás szimbolikájával szoktam szemléltetni, hogy elkezdünk ásni, tehát veszük szépen a kis gumikesztyűt, ásó a kézbe, és akkor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege. És elkezdődik, és akkor elkezdek látni dolgokat, aztán utána felismerem, aztán utána elkezdem összekötni a mintákat. Jé, hát ez ezért történt. Aztán utána ezeket elkezdem elfogadni, és az elfogadás helyett én tényleg sokkal jobban szeretem a megengedni szót. Mert az elfogadás az ez egy kis trükkös történet, mert hogyha elfogadom, akkor jóvá is hagyom, hogy az ott van. Viszont a megengedéssel csak igazából annyit mondok, hogy oké, most ez az állapot van, tisztában vagyok vele, tudatosítottam, innentől kezdve eldönthetem, hogy maradok-e ebben, vagy teszek azért valamit, hogy ez megváltozzon.
1: Igen, hogyha mondjuk ezt egy ilyen kis csomónak nézzük, mondjuk így a testünkbe, vagy a személyiségünkbe, akkor ez, én azt gondolom, hogy ebben ez így feloldódik. Tehát, mert hogy megadjuk a lehetőséget neki, hogy akár erre elinduljon, vagy hogy kioldozódjon ez a kis csomó, most ezt így tudom szemléltetni, amit így éppen gondolok erről.
2: Igen, nagyon, nagyon jó ez a kép is, amit most mondtál, mert azt látom, hogy elképesztően nagy, tehát ugye az emberek nagy többsége, magamat is beleértem ide, bántjuk magunkat.
1: Igen, igen.
2: Okoljuk, hibáztatjuk, bántjuk magunkat, és tényleg belegondolva, hogy naponta tényleg hány, több tízezer gondolatunk van, és ezt egyszer kiskálázni, kilistázni, Excel táblázatba rendezni, tehát és képzeljük el, hogy ebből mennyi lenne a bántás önmagunk felé.
1: Rengeteg.
2: Vagy hibáztatom magam, rengeteg.
1: Igen, igen.
2: És ugye a test az ezt mind tárolja. Tehát valahol én a fizikai megbetegedésekre is, nekem is ez tanulópénz volt a saját példámon keresztül, a fizikai megbetegedésekre is úgy tekintek, mint egyfajta jelzésre. Oké, mit nem láttam, mivel nem vagyok hajlandó foglalkozni, mire nem néztem rá, mit halogatok, mert valahol a testnek a jelzései az egyfajta végső stádium. Tehát
1: igen.
2: Így tekintek rá.
1: Ugye a könyvedben is elég részletesen írsz egyébként erről, hogy a betegségekről, amik történtek veled, és hogy ebből te hogyan jössz ki. A könyvet egyébként majd október 3-án lesz a bemutató, a könyvbemutató, de majd mindjárt hozunk erről is néhány részletet természetesen, és utána lesz elérhető, ugye, megvásárolható a könyv.
2: Ez így igaz. Természetesen a kiadó a Good Life Books-nak az oldalán már, már most előjegyezhető, illetve meg lehet majd onnan is rendelni, és a helyszínen is meg lehet majd természetesen vásárolni a kiadó standjánál, és hát ott várunk majd mindenkit egy nagyon izgalmas beszélgetéssel délután 3-tól magáról a könyvről, tehát ez lesz a könyv első hivatalos bemutatója.
1: És akkor térjünk is rá, hogy ugye miért éppen a Főnix lett a cím központi alakja? Mit jelent ez számodra, ez a visszatalálni önmagunkhoz, felfedezni magunkban valakit, akit mondjuk addig nem ismertünk, egyfajta újjászületés?
2: Az utóbbi, tehát az újjászületés szimbóluma, mint olyan. Nekem van is egy, hát már nagyon régóta egy Főnix tetoválásom a lábamon, amit igazából akkor készítettem el, amikor nekem is konkrétan egy újjászületést hozott az életem, vagyis hát újjászülettem abból az állapotomból, amiben voltam, ami tényleg egy magánéleti és mindennemű teljes káosz volt, és akkor ugye a Phoenix, mint egy legendás madár, nagyon-nagyon szerettem ugye ezt a szimbólumot, és nekem ez mindig azt jelképezte, hogy bár ugye tűzben ég el maga a madár, és a hamvaiból képes újjáéledni, és az, amit én tapasztaltam, hogy valahol az egész életünk az egy ilyen körforgás ebben, tehát megfejlődünk valamit, lezárunk egy-egy korszakot, búcsúzunk emberektől, tovább megyünk, akár ugye a fizikai térben is, valahol máshová új életet kezdünk, új szakaszt az életünkben, és valahol ezt látom, tehát az egész Phoenix motívum mögött, és amiért nagyon szeretem, hogy tényleg reményt ad arra, illetve biztosítékot, hogy rendben van, igen, most van itt egy nehéz fázis, és nyilván itt fel kell égetni utakat, vagyis a Phoenix tekintetében pedig ugye saját magunknak egy-egy állapotát, fázisát, de hogy ezt követően sokkal erősebben és sokkal ügyesebben kell életre egy teljesen új élet, már megfejlődött dolgokkal, már új tudással, már tapasztalással, sokkal erősebben. És nekem mindig is ez a Phoenix motívum volt egyfajta ilyen központi szerep az életemben, pont emiatt, hogy bármi is történjék, abból mindig fel lehet állni.
1: Hát igen, és ez pontosan így van. Bármi történik, abból bármikor fel lehet állni. Jövünk vissza, hozunk egy kis életörömzenét, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek ebben az órában, Molnár Mónika önismereti tréner, coach. Nagyon sok mindenről szó esett ugye itt az iménti blokkokban.
2: Ha most visszatekintesz az előző életedre, de nyilván az újjászületésed pillanata előtti életedre, akkor hogyan látod az akkori önmagadat? Egyáltalán mi az, amit ki tudsz-e még emelni bármit abból az énedből?
3: Hát ma már el tudom azt mondani, hogy elképesztő hála van bennem, uh-huh. hogy ezek a dolgok megtörténtek. Nagyon sokáig tényleg egy óriási keresztnek éreztem. Amikor írtam a könyvet, nagyon sokszor kellett magamat valahogy visszahelyezni abba az állapotba, ami már ugye nincs, mert egyszerűen már nem úgy látom a dolgokat, már más szemléletmóddal vagyok, már nyilván ugye nem fáj annyira az, ami fájt korábban, és ehhez volt egy nagyon izgalmas eszközöm, ugyanis vannak olyan dalok, amik régen, amikor még nagyon a padlón voltam, uh-huh. akkor ott voltak velem, és hát én a zenével hoztam vissza ezeket az állapotokat, legalábbis emlékképekként, uh-huh. és amikor írtam a könyvet, akkor és szükségem volt erre, akkor mindig ezeket a zeneszámokat hallgattam, csak azért, mert hát ugye emlékszik, tehát az idegrendszer az emlékszik. Igen. És elképesztően visszahozta azokat az emlékképeket.
2: De azért, mert akartad, igen, mert azt akartad, igen, igen.
3: Hitelesen szerettem volna ugye krónikát adni arról az állapotról és azokról a pillanatokról, és ugye ez a jó az önismereti útban tulajdonképpen, hogy oké, tehát megvan a gyógyulás, mint olyan, de hogy ezeket a dolgokat vissza lehet idézni, uh-huh. de hogy az önismereti úton már a megfejlődés után, tehát nincs visszaút. Ez uh-huh. a jó benne. Tehát már nem tudsz visszamenni egy olyan állapotba, ami régen volt. Tehát abból te már kiléptél, az már egy, élhetünk a főnix szimbolikájával, az már egy új madár. Uh-huh. Tehát, hogy már nincs visszaút, tehát nem tudod azt mondani az önismereti úton, hogy oké, ezt most már erről is írok a könyvben, ugye van ez az unsee, ugye angol Igen. kifejezésből egy nagyon-nagyon leíró kifejezés, már nem tudod nem meglátottá tenni a dolgokat. Tehát nem tudod nem látni azt, amit egyszer Aha. már felismertél, és összekötötted. És nekem ez volt a lényeg, hogy egyrészt visszamenjek, tehát hitelesen tudjak írni mindarról, amiben benne voltam, hogy érződjön az, hogy tényleg, tehát az ember miből képes felállni és erősen az egész életét újjáépíteni. Hmm.
2: Egyébként, amit mondtál az imént, hogy most már, ha eszed bejut, vagy ha visszagondolsz az előző életedre, akkor hmm. akkor hálával töltenek, hogy azok minden, ami megtörtént veled, ezért hálás vagy. Azért ehhez egy nagyon-nagyon hosszú út kell szerintem, hogy az ember eljusson oda, hogy őszintén hálát érezzen azért, azokért a bántásokért, legyen az bármi, abúzálás, bármi, ami előtte történt, hogy ezt úgy tud feldolgozni, hogy azt mond, hogy én ezért hálás vagyok, mert ez segített nekem.
3: Valóban, tehát ehhez kell, nekem is benne van tényleg 10 év uh-huh. kőkemény belső munka. Ezzel segítőkkel, elképesztő olyan kihívásokkal az életben, amit végig csináltam, és ma már tényleg erőforrásként tekintek rá. De van egy pillanat az ember életében, amikor azt érzi, hogy na most a helyemen vagyok, uh-huh. és nekem ez az egész munka, amit most csinálok, tehát az önismereti út, a személyiségfejlesztés, a tréningek, az, hogy segítőként kísérhetem mások folyamatait. Nekem pontosan ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most megérkeztem. Hm. És ide viszont nem tudtam. Tehát látom azt, hogy minden egyes dolog, ami nekem az életemben történt, az azért volt, hogy engem onnan kimozdítson. Mert nem voltam jó helyen. Mert olyan helyen voltam, ahol bántottak, olyan helyen voltam, ahol nekem rengetegszer fájt, ahol rengeteg veszteségem volt, ahol én egész egyszerűen én nem tudtam növekedni, nem tudtam fejlődni, csak folyamatosan veszítettem magamból. Tehát az élet megmutatta ezeken a történések által, hogy hello, Móni, figyelj már oda, tehát ez nem jó, neked innen menned kell. És ugye tehát eszméletlen 12 évet. Mondtam volna azt, hogy kidobtam az ablakon, de már nem dobtam ki az ablakon, hanem ez volt a tanulópénz.
2: Ez a szép, tehát egyébként, hogy újra tudtad írni magadba ennek a történetnek a jelentését, és szerintem ez a legfontosabb.
3: Tehát ezek a dolgok, ezek valamiért okkal, és nagyon sokszor csak tényleg sokkal évekkel, vagy akár évtizedekkel később értjük meg, hogy ez miért történt. Igen. Mert ebből ma én rengeteget tudok erőforrásként hasznosítani, és ugyanúgy mások szolgálatába állítani. És őszintén, hitelesen tudok arról mesélni, hogy igen, voltam itt, láttam, éreztem, tapasztaltam, és ebből ki lehet jönni, és ebből fel lehet épülni. És mivel végigcsináltam ezt a folyamatot, nem az van, hogy ilyen tankönyvszerű, lexikális tudással próbálom elmondani, hogy akkor a definíció szerint ennek ez így kéne lennie, hanem benne voltam.
2: Tapasztalat, igen.
3: Igen.
2: Szokták kérdezni azt, hogy csinálnál bármit másként, hogyha visszanézel?
3: Nem.
2: Na és ez a szép, igen, tehát hogy a rengeteg megpróbáltatás, a rengeteg probléma, a rengeteg nehézség, mindaz ugye, ezt ahogy beszéltünk is eddig erről, hogy ezt teljesen, ezért ma már hálás vagy, és nem csinálnál semmit másként, hiszen hogyha ha visszamennél és másként csinálod, akkor nem ugyanaz az ember lennél, és ez abszolút így van, igen.
3: Pontosan, és elképesztően jó érzés az, amikor tényleg az ember megérkezik abba a helyre, illetve abba akár a hivatásba, abba, amit szeret, és valami elképesztő nyugalom veszi körül, és tényleg, tehát ha az ember amikor az ember megérkezik ebbe az állapotába, akkor ezt ugyanúgy, ahogy az élet megpróbálta őt kimozdítani kihívásos helyzeteken keresztül a rosszból, vagy abból, ami nem szolgálta őt, ugyanúgy az élet elkezdi elé a lehetőségeket oda teríteni, és mutatni, és hát igen, jó helyen vagy, tehát itt van, tehát ez az, amiért te erre a világra születtél, szóval ez egy elképesztő erő, és én abban mérhetetlenül hiszek, hogy ez mindenkinek megvan, és mindenkiben ott van, és képes arra, hogy ő ezt magában meglássa.
2: Ez pontosan így van, és még annyi kérdésem lenne, de én azt mondom, hogy ezt folytatni fogjuk majd október 3-án, ahova várunk egyébként mindenkit nagy szeretettel a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ami ugye a Hung Expo-n lesz, és délután 3 órától lesz a beszélgetés, minden értet történik, a Főnix útja című könyvről beszélgetünk Mónikával. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és tényleg az a baj, hogy itt a rádióban mindig véges ugye az idő, zenélni is kell néha, zenét is kell a hallgatóknak adnunk, úgyhogy itt most ezt le kell zárnunk, de akkor 3-án folytatjuk, és köszönöm szépen neked a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: A Főnix útja című könyv szerzőjével, Molnár Mónikával beszélgettem, és október 3-án tehát lesz a könyv bemutató. Aki érdeklődik a könyv iránt, vagy egyáltalán csak szeretné meghallgatni a beszélgetést, akkor várjuk szeretettel. Ennyi volt már a Családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ma még nyárias idő lesz, de holnap már lehűlés várható. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megrepett az algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Időjárás.
5: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
6: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt, iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina mint édesanya érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
7: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
6: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
7: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekeink keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
6: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
7: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk 4 nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott 2 különböző fél egyet nem értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, az zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetevő ismertetőjel, hogy ez mindig egy egyértelmű fájdalomokozással és egy ilyen szándékkal társul. Tehát ott mindig ott van benne, hogy én bántani akarok, fájdalmat akarok okozni. És benne van az a fenyegetettség, félelem, terror, ez is része.
6: Tehát ez a 4 ismertetőjele van hivatalosan, vagy a pszichológia jelenlegi állása szerint az iskolai zaklatásnak. Yeah. Mi áll a zaklatásnak a hátterében? Miért kezd el valaki másokat zaklatni? akár verbálisan, akár fizikálisan, akár az online térben. Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
7: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás. Lehet fizikális, tehát amikor lögdösöm, rugdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla. Tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is még egy kicsit ismeretlen. Szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a szárat is, utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, vagy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
6: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
7: Így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lány

0: akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe, az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
1: Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
0: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
1: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy egy környezetében lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát. És azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
0: Úha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt. Barbara Colorozo, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
1: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát, rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyiasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyiasítva, mint egy leértékteleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyiasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat, az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy a természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
0: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
1: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos az zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran előszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülő, apa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört

0: és ingatagon értékelését megerősíteni. Ez jellemző az zaklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik, tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
1: leszólása,
0: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, a zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen ez áldozat.
1: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon, tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
0: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert nagy a füle, vagy eláll. Te lehetsz azért meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehetsz áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik, erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos, alacsony az önbecsülése, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ez folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen, kiírja magát a különböző ilyen közös programokból, nem akar részt venni, nem akar elmenni, sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebben azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket Colarozo úgynevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, akinek nem érdekel, sőt, tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő ebben nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be. És ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
1: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
0: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. és ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csináltod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
1: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es-6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
0: Lapít.
1: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelbe se legyenek.
0: Tök egyedül hagyják.
1: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért, és a gyerek ezt ugyanúgy látja a 4-es-6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
0: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjuk egy jogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki, mondjuk nőként mi a 4-es-6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet igen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézze rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultált a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, de ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És a zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es 6-oson egy férfi molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarában, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
1: szerelvényben.
0: Akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga, öreg pervers, vagy csak mondtam valami. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
1: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es 6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
0: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
1: Na
0: nem
1: miért?
0: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk, lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát nem merjük fel. Van, aki igen. Tehát pont ez a lényeg. És ez az, amit akarunk nevelni a gyerekeinkbe, ezt a fajta magabiztos önvédelmet, amihez igenis tudnom kell, hogy mik az én határaim, mikor lép be valaki az én határaimba, mi az, ami már nem jó, nem normális, nem megengedhető viszonyulás, érintés, beszéd, de hát ehhez az kell, hogy legyen egy norma, amit ugye otthon lát a gyerek, és otthon kapja meg ezt a támogatást, hogy mi a helyes, mi a jó, mi nem jó, mit tehetünk, mit nem tehetünk. Tehát ugye ez az, amit a szülő nagyon fontos, hogy tehet, eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az egy én gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a sertülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációt teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életébe ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
1: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
0: Így van. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked. Elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatelizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot, tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és akár bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ezt kell.
1: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Uh-huh. Nézzünk meg konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? Uh-huh. És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Uh-huh. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
0: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanár, a tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben, lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na erre mondanánk, nem legtöbbször, vagy, hogy hát ez van, hát ez az élet, a gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara kolorózók, legalábbis a TED talkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogyha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készenlétve vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket úgy, hogy én látom, hogy bántanak. Én kapom őket rajta. Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet. Uh-huh, tehát megint csak célpont.
1: Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
0: meg
1: ezt
0: mondták. Meg egy kicsit megfoghatatlan. Mert igen, erre azt mondják, hogy igen, mi nem mondtuk, mi nem volt, de uh-huh, sem voltam.
1: Tehát
0: szóval, hogy ne tagadja. És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonságban van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye azt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg, de hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve, és ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim, és ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
1: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár, vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
0: Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemüveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi, ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen Krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bástyaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rá tudok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában is, egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. Uh-huh. De akár rövid távon, akár hosszú távon ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek az zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
0: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például ne mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód. Mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg, a tanár őt védve, mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így büntibe? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat. Racionalizáljuk, egyszerűsítjük. A harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel, válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És emmentén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akik piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber csoportba, őket nem hívják semmilyen zsúrra, rossz hírüket terjesztik, szóval tényleg annyi féle van, és ugye ezeket a már a nagyobb korosztály éli meg inkább ezt a kiközösítős, rossz hírkeltős bántást, tehát, hogy ebben mindenképp fontos, hogy azt érezzék, hogy van egy biztonságos, megbízható felnőtt körülöttük. Mert amikor azt érzi, hogy senki nincs, akkor van az, hogy azt érzi a gyermek, hogy megírja a búcsúlevelét az igazgatónak, a tanárnak, az osztályfőnöknek és a szüleinek, hogy miért érzi, hogy őnek az életének már nincs más megoldása, csak a kilép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
1: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet.
0: Nagyon.
1: Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye zsigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
0: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen és hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Colorosónak ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy Ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi azt, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé, és akkor már nincs egyedül. Az a kislány megreszkírozza, hogy lehet, hogy a többi menő csajnak a klikjéből kiesett, mert nem utálja velük együtt azt az X kislányt, aki új, vagy szemüveges, vagy kövér, vagy kicsi, bármi. Tehát amikor egy valaki elindítja ezt a kört, nagyon gyakran megindul az, hogy a másik sem értett egyet, de eddig nem mert tenni. Most, hogy valaki tett, már én is kimerek állni mellé. És hirtelen elindul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor az első, és ezért kulcsfontosságú a szemlélődő, vagy az a kívülálló, hogy felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye, és ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárért. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nemhogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek. Nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
1: De jó.
0: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálják. Aki odalép és segít.
1: És segít.
0: Kiáll mellette.
1: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Colorosó szó használatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskola rendszerben?
0: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos fájdalom okozó zaklató viselkedés.
1: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja igen, valaki. Igen.
0: Úgyhogy úgy nem, de mondom, a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, hogy neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, sem is akarunk.
1: És mit csináltál ebben a helyzetben?
0: Na, mit tesz,
1: itt vagy te, az anyuka, a kereszténynő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
0: Hát nem, nem volt, tehát, na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát mivel egrecíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én, hát én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, nagyon, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, ezt meg ne hallja még egyszer, és onnantól megszűnt.
1: Aztán.
0: Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én, hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, ami, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintésszemély, szóval ez az aranyos,
1: hát
0: hogy ő még valaki, és ha oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csináljátok már, az én kis barátom, és ha még egyszer bántjátok, nem tudom, nem kaptok, nem tudom, almát az uzsonnával, vagy nem tudom.
1: Hát szóval ez egy komoly fenyegetés egy kisgyereknek, tehát, hogy első-másodikban, hát igen, az evés az egy lényeges dolog.
0: Szóval, hogy ez ilyen tök jól jött ki, és ilyen szempontból azóta nem, erről nem hallok.
1: Tehát jöhet a segítség, akár nem várt helyről is, tehát nem feltétlenül kell várni, hogy majd az osztályfőnök segít rajtam, vagy az iskola igazgató, vagy nem tudom, lehet az egy konyhásnéni.
0: Vagy egy nagyobb testvér.
1: Vagy egy takarítónő az iskolában, vagy a portásbácsi,
0: vagy bárki. Vagyunk, aki így van, pontosan. És ugye alsóban azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó, de ezért mondom, egy nagy testvér is, tehát ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekben oda tud állni, és azt mondja, figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok, és akkor ez működik.
1: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás így országos szinten? Hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani? Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
0: Hát nagyon, és erre hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember mi nagyon sokat tehetünk azzal, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként, azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél, én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma. Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még. Oké, nem voltak kint, de aztán ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert csúfoltak, és nagyon rosszul esett, esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés, ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
1: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
0: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
1: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
2: Időjárás.
3: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Rögtön az első órában elhagyjuk a stúdiót, és meg sem állunk a Verk Akadémiáig, ahol Réza Andrással találkozunk. A születésnapja kapcsán beszélgetünk vele, természetesen nem a születésnapról, hiszen az mindenkinek van, hanem ahogy vele megszoktuk, minden másról. A második órában vissza a stúdióba, és érkezik hozzánk Pap Ferenc, az Irigy Hónai Mirigy oszlopos tagja, aki mostanában szakács művészetet is tanul, erről is és másról is beszélgetek Pap Ferenccel. A harmadik órában pedig érkezik hozzánk egy gyönyörű hölgy, Só Violina, hogy pontosan ki ő és mivel foglalkozik, az kiderül a harmadik órában, de nyilván páran tudják, már sejtik, hogy a Violina az valamiféle hegedű takarnos. Ez a paletta, remélem érdemes lesz maradni. Zene, aztán elhagyjuk a stúdiót, irány a Verk Akadémia, ahol Réz Andrással beszél.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé adását. Egy szám bűvöletében, most én ki nem mondok, mert azt hiszem, hogy ha valakiről igaz az a mondás, hogy az ő életkora csak egy szám, akkor az Réz András, hagyjuk is a francba azt a számot, jó?
2: Abszolút, te igazad van. Szórakozunk itt, ezek a számok félrevezetők.
1: Nem, egy örökképű fiatal ember ülök itt. Annak idején mi beszélgettünk a piacozásról, a bőségkosarában, és a csak születésnapi az interjú alapfelvetése. Én hoztam neked a kertembe termőre fordult a bőralma. Beszéltünk erről annak idején, hogy fogad-e szeretettel a nagyobb zacskót, wow. A kisebb zacskót pedig azért, mert ez az első aszalvány ebből. Ez egy olyan alma, én úgy fogalmaztam, hogy majd jobban elmondod, hogy alma a köbön, olyan íze van. Parancsú, ez is a tiéd.
2: Ez nagyon jól esett, köszönöm szépen, különben gyümölcsbolond vagyok.
1: Szőlővel fogadtál most?
2: Na, de a mi kertünkben elvileg van egy körtefa, szegény már nagyon öreg, és ez a nyár nem biztos, hogy kedvezett neki. Na, szóval idén nem csinálunk körtebefőttet.
1: A körtefa amúgy is egy picikét, nem olyan sokáig élő, fa össze-vissza nő, szóval azért örökölt fa, vagy saját magad ültetett? Egyáltalán te ültettél fát a kertedben?
2: Hogy a fenében, nem mindenféléket ültettünk. Fát nem, mert nincs hova, szerencsére, ugye öreg vadgesztenyék vannak a telek határon. Az egyik most beteg, úgyhogy sajog is a szívünk, hogy mi lesz a sorsa, mert éppen a hátunk mögött lévő nyár mutatta meg, hogy öregem, ha vannak fáid, akkor sokkal jobbak az esélyeid a túlélésre.
1: Egyet érzünk, a diófalat hűsült. No, amit hoztam, ez a bőr...
2: A termés milyen?
1: A dióról is beszélek, az is érdekel, egy csontos dió. Megnézem, és akkor jelentkezem az ügyben mindenképpen. Amit hoztam, az a bőralma, vagy piszkos alma, úgy is hívják, de Mátyás királyi kedvenc almája volt. Van az őrségben egy úriember, aki fajtamentést végez, tőle vett az én apósom. Nem szabad úgy elmenni az őt elkerül, hogy valamely három pálinkáját meg nem postoljuk, mert minden alma fából van 400 fajta pálinkát főz. Majd átadom a címet, egyszer arra kell menni Vándorágéval, és akkor be kell kóstolni. No.
2: Ez már olyan, mint Normandia. Nem tudom, hogy Normandiában hány almafajtát termesztenek, de hát muszáj, mert miből lesz a kalvadosz?
1: Így van. No, szakmányos lenne a kérdés, de neked teszem fel, tehát nem. Az a kérdés, hogy vagy erre, csak te tudsz úgy válaszolni, hogy Rézen lesz szokott. Hogy vagy? Rövid a kérdés, de szerintem hosszabb lesz a válasz.
2: Na, most tévedsz. El vagyok, köszönöm szépen.
1: Ennyi rövid, ennyivel mégis úszok a választ. Van egyfajta nagyon frankó verbális képességed, arra vagyok kíváncsi, hogy az életednek mely szakasza volt az, és konkrétan vissza tudsz emlékezni, amikor nagyon nagy segítség volt, hogy ennyire jól tudsz fogalmazni, ilyen tehetséggel élsz, és hogy ennyire a szavak birtokában vagy.
2: Ez valójában mindig segítség, félreértés ne essék. Tehát ami

0: És ez most ebben a korban azt hiszem, hogy rohadtul fontos. Volt egy filmklub, és ugye ennek mindig az a vége, hogy beszélgetünk. És én meg kicsit botrányos voltam, néha előfordul. De azt mondtam, hogy nem vagyok kíváncsi a véleményetekre. És akkor hirtelen ilyen termetsen, és aztán folytattam, hogy a gondolataitokra vagyok kíváncsi. És ezzel szerettem volna jelezni, hogy az a világ, amelyben élünk, az a vélemények világa. Mindenki mindenről véleményt alkot, leginkább arról, amihez hozzá se tudna szólni egyébként, mert nem ismeri, nem a szakmája, nem olvasott utána, de hát a vélemény az van, sőt, elvárják tőled, tőlem is, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert amikor elmondok valamit, a bőbeszédű ember átka, akkor a kérdés így szól, hogy most akkor jó vagy nem jó?
1: Na, nem folytatjuk most, hogy jó vagy nem jó. Ami biztos, hogy jó, hogy itt vagyunk az adásban, és hogy egy születésnapjának áncázott beszélgetésen vendég. Én meg az ő vendég a Verk Akadémiában, Réza András. A véleményekről folytatjuk, most zenélünk, aztán jövünk vissza, mert lesz meg miről beszélni.
2: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, mivel kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Réza Andrással, akivel mindig öröm beszélgetni. Riporteri munkámnak hála, beszélgettem vele már a Volt Fesztiválon arról, hogy hogyan lehet a whisky ivást megtanulni. Ezt megkérdeztem is, erre jött egy adekvát válasz, hogy tudod, mennyi whiskyt meg kell ahhoz inni, hogy az ember ezt el tudja mesélni? No, vélemények vannak mindenféle platformon. Gondolom, mindenféle vélemény van ugye arctalanul, néptelen az interneten, feljebb-feljebb szinteken. Melyik az a szint, ameddig te lemész? Tehát, hogyha teszem azt, hogy rólad szóló cikk alatt van komment vélemény névtelen, azért belemész, érdekel, mit mondanak, vagy azt azért már úgy félrelököd?
2: Van egy fenessége az online létezésnek, hogy előre nem tudod megmondani, hogy amiben beletaláltál, az fontos vagy sem. Tehát nincs ilyen rangsorolás. Ha lenne, úgy se hinnéd el, mert pontosan tudod, hogy az AI rakta eléd ezt az egész cuccot, úgyhogy megszakod a szívem, személyesen kell kontrollálnod mindent.
1: Így. Másfél éve beszélgettünk utoljára, pont itt a Verve, vagy két éve, akkor meg az AI nem volt ilyen erős, és ennyire jelen a mindennapokban. Földobtam volna a témát. Az a fajta ember, vagy aki nagyon érdeklődik, hogy hogyan, merre fejlődik, vagy ez is félrelöködés, maradsz az analóg találkozások, az analóg kapcsolatokban?
2: Én alapvetően analóg ember lennék. Tehát engem digitália mindenféle furcsaságai, jó, néha idegesítenek, de nem foglalkozom velük áthatóan. Pontosan azért, mert az AI terjedését, fejlődését illetően tele vagyok kétségekkel. Ja, és nem ilyen izé, hogy és akkor majd az emberek elveszítik a munkát, meg pláne nem, bár most egy picit aggasz, hogy az autonóm AI, az autonóm fegyverrendszerek, az autonóm vezérlés, meg mi fene mit hoz, de sokkal inkább arról van szó, hogy az AI nem fosz-e meg bennünket olyan alapvető emberi kapcsolatoktól, amelyekre szükségünk van. Tudom, hülyeség. Én online nem rendelek. Miközben van egy csomó dolog, amit máshogy nem érsz el. Szóval nekem kell az eladó hozzá. Ja, hogy ő annyit tud a termékről, amennyi a világhálón fenn van, lehet. De a személyes beszélgetés, az nekem kell, hogy érezzem, hogy még emberek lakta világban élek.
1: Legyen az egy könyvesbolt, egy piac, egy bármi tulajdonképpen? Egyek vagyunk, mert mondtad, hogy itt a közel vagyunk a Lehel piachoz, Lehel csarnokhoz most egy már. Én még a piacon nőttem fel. Hogy ott is azért az ember szeret beszélgetni bizonyos termelőkkel. Biztos nem veszel úgy gyümölcsöt, hogy nem kérdezel a gyümölcsről egy-két dolgot szerintem.
2: Na te figyelj, a piac arra való. Szóval oké, vannak, akik nem nagyon járnak a piacra, mert egyszerűbb megrendelni. Tudod, jön majd a futár, aki sobogójával, a villanybicikliével, vagy, mint a szomszédban észleltem, egy BMW-vel érkezett a futár, ami azért már egy más minőség. Nem tudom, hogy ez az árban megmutatkozik-e, hogy mivel szállítják ki a cuccot. Oké, ha valaki ebben a világban él, tehát online történnek vele a dolgok, akkor nem nagyon fogja megérteni, hogy a piac az tele van emberekkel, tele van illatokkal. Ja, és félve mondom, jó emberekkel is. Tegnap előtt voltam a piacon, válogattam egy pár cuccot, aztán mondtam, hogy hát és akkor vinnék egy kis áfonyát. Mire azt mondja a csaj, nem eladó. Mondom, de hát ott van láda számra a fenébe is. Mire azt mondja, magának nem eladó. Mert magát ismerem. Tehát érzed azt a fajta kontaktus, hogy nem akarja rád súzni, nem akarja eladni minden áron. Szemben az online világgal, ahol mindenki eladni akar, és mindenki jól akar járni.
1: Minden folytatjuk, remek végszó, mindenki jól akar járni. Most a hallgatók is olyanak, hiszen nem akárki beszél hozzám, illetve hozzátok, kedves hallgatók. Zenélünk, aztán folytatjuk. Arra leszek kíváncsi, hogy ez a fajta életszemlélet, amit András is képvisel, ez kihalóban van, növekvőben, stagnál. Hogy nézzünk ki? Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM, kanapé.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet öröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Zenészerkesztőm remekelt, megjelenek zenéket tettek be közénk, a vendégem, én meg az ő vendége, meg nem mondom, Réza András, Verk Akadémia, Verk Galéria, ülünk egy nagyon furcsa törpeszobor előtt, alatt, mellett. Hát az ajándék a bőralma, majd azért kíváncsi leszek a születésnapodon, megkérdezzük, addig legalább egyet megeszel belőle, hogy ez milyen volt. No, mit gondolsz, hogy ez a fajta dolog, amit te képviselsz, ez nevezzük az analógiának, és ez nagyon nagy gyűjtőfogalom, ugye? Ez kicsit nem lesz már soha egyeduralkodó, nem fog visszajönni, de van egyfajta közösség, aki akár fiatalabb is, mint mi, de rájön ennek az ízére, rájön az analóg beszélgetések, a kapcsolatokra. Uram, bocsá, kazettán is hallgat zenét, vagy lemeztesz be, nem a Spotify-ra tölti le, mert ott nincsen tartalom mögötte. Vin egy szám és kész, nem látsz borítót, nem látsz szöveget, nem látsz semmit.
2: Hát ugye, az első válasz az arról szól, hogy kétségbe vagyok esve, rettenetes, elpusztulunk, vége a világnak. Armageddon már itt az utcán dúl, és az apokalipszis lovai pedig már itt szikráztatják patáikat a macskaköveken.
1: De.
2: Igen, de nem egészen így van. Tehát miközben pontosan érzékelhető, hogy van, aki digitálja a teljes jogú polgára, és azt kéri, hogy tegyék kényelmessé, egyszerűvé az életet. Hadd lehessen mindent otthonról intézni, másik ember nem kell hozzá. De kapaszkodj meg, baromi érdekes, hogy az utóbbi hónapokban, például az Egyesült Államokban, az egyetemisták körében egyre erősebbé vált egy ilyen, jobb ilyen nevezük, egy AI tagadó vonal. És az AI tagadásban benne foglaltatik az is, hogy mi lenne, hogyha szemtől szemben találkoznánk. Mi lenne, ha a problémáinkat, a kétségeinket megbeszélnénk egymással? Ja, és ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül szakemberrel beszéled meg. Van itt egy kiváló pszichiáter, aki amúgy ide nagy részét Kanadában tölti, és akkor szóba került ez, hogy egy beszélgetésben, hogy hát akkor mikor kell az ő segítsége, meg mi fene, mire ő azt mondta, hogy akkor, ha nincs barátod.
1: Ez egy érdekes válasz. Sőt, hát mennyire igaz, kicsit most elhallgattunk, belegondoltunk, hogy milyen egyszerű válasz, és mennyi minden van mögötte.
2: Pontosan az, hogyha nincsenek embereid, akkor nagy bajban vagy. Mert akkor nincs kivel megbeszélni, nem tudod kivel szembesíteni a véleményedet. Az online térben, a közösségi hálón, ugye sem arról van szó, hogy gondolkodunk, vélemények csapnak össze, és bölcsebbek leszünk, hanem indulatok csapnak össze. És ebből nem biztos, hogy értékes gondolatok születnek.
1: Egy hely van a világon, ahol te szerintem nem bírnál létezni, ez egy lakatlan sziget, ahol egyedül vagy. Ott szerintem neked véged lenne. Vagy nem tudom. Kivel beszélgetsz? Minden más szituációt el tudok képzelni. Minden más, nem tudom, egy millió más szituáció van, de egy lakatlan szigeten, vagy magad megbeszéled, építesz egy bárkát, elindulsz befelé, de nem tudom, most te is gondolkodsz ezen a szituáción, azt látszik.
2: Nem, azon gondolkodom, hogy vajon neki fognék-e a tutaiépítésnek. Valószínűleg igen. És ha kiderülne, hogy ez már nem megy, de azért még bízom magamban. Tudod, ha van ott egy kalapács, van néhány szög, akkumulátoros furó, ilyesmi, akkor megoldom. Ha meg nem, hát figyelj, akkor egy kicsit kijebb úszom, ahol a nagy fehér cápák pusztítanak.
1: Reméljük, ilyen nem lesz, és még sokáig itt hagy velünk, hiszen ez a szám, ez csak egy szám, nagyon frissen, energiával tele beszélgetek Réza Andrással. Zene, aztán folytatjuk, van még mit kérdezni, csak így hirtelen ránéztem az órára, hogy hoppá, eltelt meg négy idő, mert veled mindig gyorsan megy az idő. Zene,
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Réz Andrással, aki minden évben tart egy különleges napot, az a születésnapja környékén, van valami főzésszerű, ebből azok kapnak némi kóstolni valót, akik ott vannak idejekorán, és egy óriási és egy nagyon érdekes tömeg érkezik hozzád, ez egyfajta baráti csevély találkozó. Mióta tartasz ilyen népes születésnapokat?
2: Hát ez már tart néhány évtizede a fenébe, 30-valahány éve. Egy furcsa hagyomány, mert közben ugye a mi barátaink is leszoktak arról, hogy az otthonukba bebocsássanak jelentősebb tömegeket. De mi házunk elég tágas a fenébe, és beférnek. És ami egy egészen furcsa élmény, hogy akik jönnek, tudnak egymásról, de fizikai valóságukban évente egyszer találkoznak nálunk. Amikor egy kicsit összeölelkeznek, hátba veregetik egymást, egy kicsit boroznak, egy kicsit esznek az ez alkalomra készült sóletből, paprikás krumpliból, meg ilyesmiből, és szóval figyelj, ez nem egy születésnap. Nagyon sokféle ember van, már-már azt akartam mondani, hogy olyan, mint a Mester és Margaritában a sátán bája, de ezek helyes emberek. A hasonlat az arról szólt volna, hogy az elmúlt bő 3 évtizedben ők nem csak öregedtek, hanem változtak is. Tehát amikor összejövünk, ez nem pusztán arról szól, hogy ember, hogy megkopaszottál, meg megőszültél, meg meghisztál, meg lefogytál, meg mesélj, mi bajod van, hanem arról is, hogy a nézeteik mennyit változnak ennyi idő alatt. Piszok jó beszélgetni velük. Ja, nem feltétlenül értünk egyet. Ennek sokkal inkább az a lényege, hogy tényleg tudjunk egymásról. Szóval ne csak annyi legyen, hogyha fölmegyek a Facebookra. Oké, látom, hogy valami posztod van, kommented van, ilyesmi, hanem az, hogy tényleg mondd el, hogy te most mit gondolsz a világról.
1: Ez igazából a részféle analóg világnak egy nagyon fontos eseménye. Nem születésnap, tényleg több annál. Egyfajta találkozó, sok ember...
2: Az túró, nézze, ez van mindenkinek.
1: Ezzel az apropóval hívtalak fel, ott ezt mondtad, nem erről beszélgetünk.
2: Jó, de ez egy apropónak, jó? De ez volt az apropója annak, hogy szeptember vége felé mindig tartsunk egy nagy összejövetet, amikor még elég jó az idő, hogy ki tudjunk menni a teraszra. Ja, igen, most már a fűtésszerelés lassan befejeződik. Ha nem lenne olyan jó idő, akkor is tudunk egy kis meleget teremteni. Emberi melegséget mindenképpen.
1: Idén mi lesz a menő, és azt te magad csinálod, ha jól tudom.
2: Aha, de itt nem lehet válogatni. Minden évben ugyanaz. A főkaja az egy marha nagy kerámia fazékban készül. Ez egy sólet. Benne egy leheletnyi füstölt kacsacombbal, meg ilyesmivel. És ez az a kaja, amelyet nem mindig sikerül megkóstolnom. Mert hogy ez ott van a sütőben, a vendégek megérkeznek, és elindulnak a konyha felé. Ne, tavaly talán még meg tudtam kóstolni, talán tavaly előtt volt, hogy mire odaértem. Ott volt a fazék, és benne ott voltak a pucér, füstölt kacsacomb csontjai. Na, szóval ez egy fontos kaja. Aztán, ha nem esik meg semmi gond, akkor egy paprikás krumpli a bográsban. Hát az olyan, tudod, az olyan rendes kiadós kaja szokott lenni. Ja, és most jön a lényeg, mert mindenki hoz magával valamit. Sósüti, édessüti, torta, ami belefér. Na, ezekről azért nem tudok neked beszámolni, mert amíg a bejárattól eljutnának a konyháig, az esetek jelentős részében elfogynak. És a barátaink elég talpra esetten sütnek, főznek.
1: Ezért is találkoztunk most, mert ezt a bőrömet nem azért van a többiektől soha, nem csak még kicsi a fa, de amikor beszéltünk erről, tudtam, hogy amint termőre fordul, Réz Andrásnál jelentkeznem kell a bőrömmel, mert ehhez is ért igazából a gyümölcsök, és szereti a jó gyümölcsöt. Úgyhogy fogyaszd egészséggel, mondom, szerintem alma a köbön, és azt most kikapcsoljuk, majd arra kérem, hogy kóstold meg esetleg az asztalaványt, ha van kedved, mert abban olyan esszencia van, ami nem létezik. Boldog, hát nagyon kimondtam, boldog születésnapod azért.
2: Thank you. kívánj inkább boldog almázást.
1: Boldog almázást, sokkal jobb. Köszönöm szépen, hogy bejöhetünk ide. Óra előtt föltartottuk Réz Annást, akivel beszélgetni. Higgyétek el, mindig jó. Köszönöm szépen.
0: Kanapé, Manna FM.

0: elmúlt egy órában Réz Andrással beszélgettem a Verk Akadémiában. Hagyni kell, hogy kitöltse a verbális teret, és akkor nem csalódtok, nagyon sok okosság hagyja el az ő száját, fejét, ezért szeretjük mi Réz Andrást. A következő órában vissza a stúdióba érkezik hozzánk Papp Ferenc, az Irigy Hornaimiri oszlopos tagja. Vele beszélgetünk majd.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották.
1: Időjárás.
2: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A következő vendégemet egy kicsikét régebb óta ismerem, mint a nagy nyilvánosság, ugyanis általános iskolai osztálytársam. Na mondjuk ez még nem elég apropó az, hogy meghívjam őt egy adásba, de hát ő Papp Ferenc, a 36 éve működő Irigy Hónaimirit zenekar egyik frontember, vagy a frontember, oszlopos tagja, nem tudom, tagja, alapító tagja. Ő jön a stúdióba, beszélgetünk vele a régi időkről, a jelenlegi időkről, a szakácsművészetről, mindenről, ami körülötte van. Zene, aztán érkezik hozzánk Papp Ferenc.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját, hogy mi várható, hát két szóval jellemezve parád és hangulat, hogy pontosan miért, az hamarosan kiderül. Erről is beszélgetek Papp Ferenccel, nekem papocsal, de nektek, hogy azt mondom, Papp Ferenc IHM, Irigy Hónai Mirigy, akkor tudjátok, hogy ki van itt. A 36 éve működő együttes egyik alapító oszlopos tagja. Az oszlopos az nem sértő, ugye?
2: Nem. Jón. Kogy korintoszi. Na,
1: régen behallottunk, én hallottam rólam, régen beszélgettünk, és kiderült az is, hogy most éppen szakácsiskolába jár, meg mi van vele, gondoltam, akkor behívom, és beszélgetünk egy jót. No, szakácsiskola felé tartasz éppen. Mi ez az egész kis kihajlás?
2: Igen, hát ugye nekünk muzsikusoknak, vagy hát nekünk bolondoknak a Covid az nagyon rosszul jött, mert ott másfél évre le volt állítva minden, tehát tulajdonképpen ugyanúgy jártunk a közérben, mint mások, és hát már az éttermeket is kerülnünk kellett, mindent kerülni kellett, és akkor rám jött otthon, hogy akkor elkezdtem egy kicsit babrálni a konyhába. Nem nagyon tudtam, hogy mit csinálok, de a vége ehető volt.
1: De te annak idején, ugye mi együtt jártunk általános iskolába, innen van a papocs, tehát amikor megismertük az 1977-78-at írunk, és ott karagat rá a papocs név, de te 8. után vendéglátóba mentél, jól emlékszem?
2: Igen, ott negyed évig bírtam, aztán a magatartásom miatt eltanácsoltak. Ez a Ecseri úti vendéglátóipari szakközépiskolába mentem, ott elég komoly hátszél van, ami 11-szeres túljelentkezés volt, de édesapának volt ismerőse, így hát bekerültem. Protekció. Nagyon nem, hát komoly protekció, igen, papa az ügyes volt, ezeket mindig el tudta intézni. Igazából nem nagyon embereltem meg magam, akkor nem foglalkoztam ezzel, hogy mi lesz velem a jövő, mert ugye csak a hülyeség meg a muzsikálás érdekelt, mint ahogy jelen pillanatban is az a legfontosabb. De hát annyi volt, hogy ott már tudtam, milyen egy tanterem, tehát vagy egy ilyen vendéglátóipari egységben, hogy néz ki az, hogy gáz, vagy egy sütő. És mondom, a Covid alatt elkezdtem otthon babrálni, és akkor gondoltam, hogy egy picit meg kéne tanulni, hogy mit csinálok, mi az, hogy rántás, mi az, hogy nem is az, hogy az ételek nevét megjegyzem, meg a recepteket, de most ránézek egy receptre, és talán nagyjából meg tudom csinálni.
1: Magadnak vagy másoknak babráltál?
2: Hát a párommal együtt babráltunk, aztán utána később hívtunk vendégeket, és igen, és nem hisztisztek, tehát megették. Úgyhogy ez, aki főz, az tudja, hogy az egy milyen jó dolog, amikor főztél valamit, és elfogy az a tányérról.
1: És előforgatnál is kerültek a social media platformokra kis videók, Papocs konyhája, Feri konyhája, nem tudom, most csak munkacímeket mondok. Kitalálunk valami jót.
2: Jó, pucikám, számítok rád. Hát igazából egy-két videót fölraktam, amit csináltam, tehát még nem csináltam ebből egy ilyen nagy sorozatot, de most már gondolkozom, hogy lehet, hogy ez irányba is egy picit elmegyek, ugye a mai világban a közösségi média mellett nem lehet elmenni. Hát tehát én is csinálom a saját kis Papp Ferenc Mirigy néven a Facebookon, TikTokon, Instagramon, most a YouTube-ot is próbálom beindítani, úgyhogy mindenkit szeretettel várok az oldalamra, hát ha talál rajta olyan videót, ami neki is megtetszik. Úgyhogy gondolkoztam ezen, igen, hogyha most már valami szép kaját, vagy szépen néző kaját meg tudok csinálni, mert ugye arról nem derül ki, hogy finom, viszont legalább szép színes.
1: És van egy jófajta séf, egy jó pofa séfben. Közös barátunk Csong Kitchen néven, Csong András is csinál, pedig ő aztán a rántottánál tovább nem tud elmenni, de csinál egy óriás nézettségű konyha sót, vagy csinált, ugye bejött, meg kell, figyelj, vagyunk amennyiek vagyunk, hát idejükre rájöttünk, hogy kell a social media, főleg neked, aki reflektorfényben élsz.
2: Abszolút, én nagyon sokáig nem foglalkoztam ezzel, tehát úgy mindig megnéztem mások videóit, aztán egyszer csak elkezdtem én is fölpakolgatni egy-két videót, mert igazából nagyon vegyesen régi Mirigy poénokat, aztán magamról is egy-kettőt, egy picit lehet, hogy szégyellős voltam ehhez a feladathoz, de szerintem ezt most már leküzdöttem, úgyhogy megpróbálok ebből valami jó csatornát csinálni.
1: De nagy munka ez megszokni ennyi idő. Nem olyan, hogy lébecolás, mert tele voltál munkával 36 évig, a zenekar végig dolgoz, és végig is fogja dolgozni, de most ez nagy erőfeszítés, hogy oda kerülj, ahova akarsz? Tehát a platformok, a TikTok, Insta, stb.
2: Hát én azt gondolom, most azt vettem észre, hogy sokkal nehezebb követőt gyűjteni szerintem a mai világban, mint régen. Régen föltettél egy bármilyen videót, lehetett az jó vagy rossz, hogy az embereknek ez egy újdonság volt, és akkor egy hirtelen nagyon sok követőd lett. Ma pedig már szelektálnak az emberek, tehát inkább azt kezdik el követni, aki érdekes, vagy őket érdekli. Hát ez egy komoly nagy bázist kiépíteni, szerintem az egy komoly feladat.
1: Csak hát van egy óriási előny, hogy te vagy Papp Ferenc, az Irigy Hónai Mirigyből. Tehát azért másképp indulsz. Na, erről is beszélgetünk, még kedves hallgatók, meg arról is, hogy mi volt az elmúlt 36 évben. Kiket lehet most paratizálni, kiket nem, van-e nyersanyag az IHM részére, zene, aztán folytatjuk, lehet, hogy pont olyan zenék jönnek, amit meg lehet paratizálni, meghalljuk.
2: Nagyon várom.
1: Jön vissza papocs hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: szól.
1: Ez a kanapé Pucatillával.
2: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, hogy lesz-e belőle paródia, vagy nem, azt nem tudom, ugye miért mondom, mert vendégem Papp Ferenc, az Irigy Hónam Irigy alapító oszlopos tagja. Minden számot lehet parodizálni? Legyünk őszintén, amikor a Z Pluszban dolgoztam, ugye a 90-es évek
3: voltam
2: végéről
3: ott szó. És sőt, én meg előtte is voltam.
2: Tehát akkor tálcán nyújtották nektek a sok-sok paródiára váró számot. Most ez azért kicsikét nehezebb, nem?
3: Igen, igazából, tehát azért 36 év alatt már megtanultuk, hogy talán milyen stílushoz, vagy mihez érdemes nyúlni, ugye hát és egy picikét öregszünk, nem látszik, de egy picit öregszünk, és hát a ugye maga a követő táborunk is azért most már kevesebb a fiatal talán, mint az idősebb, bár a fiatalok mindig csatlakoznak, hála jó Isten, egy picit mindig át tudtuk magunkat menteni, de én azt gondolom, hogy a mai zenéket ők picivel nehezebb, mert nem annyira karakteresek mondjuk, mint egy Demjén vagy egy Charlie, akinek ugye, vagy egy Pataki, vagy egy D-nagy, akinek meg Pösze, az sokkal egyszerűbb megfogni, vagy a zenéket is, most elég sok a digitális zene, mi azért szeretjük élőbe eljátszani, gitár, dob, billentyű, basszusgitár, és akkor az úgy szólalja meg a színpadon. Tehát igazából, hogyha egy ilyen nótához ülünk, akkor megpróbáljuk azt egy picit áthangszerelni, tehát hogy élőbe megszólaljon. Tehát azt nem mondom, hogy olyan könnyű dolgunk van mostanában.
2: Hát, mi volt a legutóbbi, mint dolgoztatok, vagy még dolgoztok? Tehát a legutolsó paródia még nincs kinek, akkor te melyik az a szám, csak az érdekel?
3: Húha, ez jó kérdés. Hát most az Azariáról lemaradtunk, mert akkor elkezdtük gondolkozni, hogy csináljuk, aztán addig gondolkoztunk, amíg már ugye...
2: De nehéz megfogni őt, vagy mi? Nem parodiát talán rajta?
3: Talán lehet, hogy nem egy könnyű eset ebből a szempontból, mert amit csinál, azt nagyon jól csinálja, ugye szinte stílus teremtett szerintem itt, és én arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek szerették, és akkor ezáltal a gyerekek annyit hallgatták otthon, mint én régen az Iron Maident vagy a Judas Priestet, hogy Fater is megszerette, mondjuk az én apukám nem, de őket viszont az Azaria jobban bevonzotta, és akkor ugye egy ilyen népstadion bulit megcsinálni csak úgy lehet, nem lehet csak tinikből, hogy akkor elmennek a szülők is. És ezt nagyon jól megfogták, nagyon ügyes.
2: Valaki azt mondta Azaria, hogy Azaria, hagyja már békén, hát már 20 éve ezt játsszák a körúti giroszosok.
3: Igen, némi keleti motivumot fel tudok benne fedezni, de nagyon jól megfogta, csinált egy saját stílusban.
2: Semmi, sem lehet irigyelni semmit, irigyelni sem szabad semmit, parodizálni pedig majd meglátjuk. Viszont ami, nekem az egyik kedvenc parodiátok a közelmúltból, ugye a parádés hangulat az onnan való, parádés hangulat,
3: igen,
2: a mostassága hírekbe került Fási Ádám és kedves Becses családja, ugye? Fási Lüke, amit letiltott a Fási. Hogy néz ki, hogy ilyen letiltál?
3: Hát én nem irigylem Szegény Ádámot, most kap hideget, meleget, én nem politikamentes vagyok, de azt gondolom, hogy ezt joggal vívta ki ezt a népszerűséget mostanában, tehát csak így finoman fogalmazva. Hát ez érdekes volt, mondja, megcsináltuk a paródián Zsülikéről, és
2: Gypsy King Tribute,
3: igen, zenekart, és hát Ádi bácsinak ez nem annyira tetszett, és hát tulajdonképpen be akart minket perelni, sőt, már ott tartott, hogy beperelni, és akkor valahogy úgy kiegyeztünk, hogy akkor elmentünk neki ingyen fellépni, na, és akkor onnantól megint nagyon kedvesen viselkedett velünk, és milyen, hogy ezt a videót levettük, mert hát ez volt a cél az ő részéről, hogy vegyük le. De egy-két úriember vagy hölgyemény ezt lementette magának, megtartotta.
2: Bizony.
3: Most jött ez a Rumli, és most tulajdonképpen bármikor kinyitottam bármelyik csatornámat, bárhol, a Facebookot, TikTokot, Instát, mindenhol szembe jöttem magammal, úgyhogy nem mi tettük fel a videót, tehát ez most meg egy ilyen új virágzását
2: ért. A közélet hírbe hozott.
3: És még az volt az egyik nagyon jó hozzáállás, hogy a 100 milliót inkább mi kaptuk volna. Ezt köszönöm szépen, így
2: igen, mert a ti munkátokban benne volt a pénz, látszott, de abban a dokufilm, amit én most a napokban megnéztem, amire kapták, hát ne nézd meg, mert ez egy, igazából
3: nem kérdetted fel a figyelmemet.
2: Azért teljesítési igazolás, maradjunk annyiban. Egyébként maga a szám is, amit parodizáltatok, az már maga ugye a TV2 stúdiójában reggeli élőadástán előadott önmaga paródiája volt. Ez itt a Gypsy King's Tribute, és akkor jössze,
3: mint a Star Wars!
2: Ő volt az, aki mindig vissza neked a refrént egy ilyen.
3: Egyébként egy nagyon ügyes gitáros parodizálok, egy nagyon profi gitáros, aki az Ádámmal. Szerintem utólag lehet, hogy szégyelte ezt a produkciót.
2: Csak kellett a pénz. No, kedves hallgatók, a vendégem Papp Ferenc, telik az idő. Akkor is imádtam már 8-9 évesen, most is örülök, itt van a stúdióban. Vele folytatjuk még a beszélgetést, most azonban zenélünk.
1: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, folytatjuk egy remek vendéggel, Papp Ferenccel a beszélgetést. IHMS-t tegyük hozzá, Papp Ferenc Irigy Hónem Irigy, oszlopos tag. Csak egy számot mond nagyságrendileg, hogy hány szám ment át a ti szűrőtökön, azaz hány paródiát csináltatok a 37 év alatt nagyságrendileg.
2: Hát ez nagyjából egy ideig próbáltuk számolni.
1: Hol hagytad abba?
2: Nem tudjuk, hát nagyjából 700, de szerintem 700-on túl vagyunk. Ugye mi csináltunk filmeket és Irigy Show-kat, és akkor volt olyan nóta, amit csak a filmekhez parodizáltunk, tehát csak a filmekhez. Annak egy picit lehet, hogy másabb típusú is a szövege, mert a filmbe illeszkednie kellett, de mondom, 700 fölött vagyunk.
1: Nagyon kellett változni, alakulni az át, vagy 36 év az 36 év változik, az ország változik, az ízlés, a divat, változnak a zenekar, minden változik, amiket körülbevesz. Tehát változni kellett nektek is vele együtt ezzel az egésszel?
2: Igen, mi megpróbáltunk egy picit az a sziget maradni, hogy nem fogunk változni, és azt csináljuk, amit gyerekkorunkban kitaláltunk, mert azért ez elég fiatalok voltunk, mikor ennek nekiálltunk, de természetesen hát olyan akadályokba is tudsz ütközni, amit utána lehet úgy érzed, hogy nem tudod megugrani, akkor egy picit változtatni kell. De én azt gondolom, hogy a magát, az alapelvünket sose változtattuk meg, hogy jól érezzük magunkat, meg amit szeretünk, azt csináljuk, és én szerintem egy picit a nép gyermekei is lettünk, tehát amikor lejövünk a színpadról, akkor nem úgy viselkednek velünk, mondjuk, hogy itt a művész úr, és akkor mindenki haptákban, hanem szinte lehetne azt mondani, hogy hátba verekednek, és akkor és úgy érzik, hogy mi tök jó, hogy ott állnak mellettünk, és akkor várják, mondjuk egy hülyeséget.
1: Amit szoktatok mondani.
2: Hát, hogyha igen, van olyan pillanat, hogy meg tudjuk ezt oldani, de igazából, tehát ez egy nagyon jó érzés, hogy az emberek szeretik a csapatot, meg szeretnek minket. Ha privátban mondom, baromi jó érzés, hogy szeretnek. Én azt gondolom, ezzel visszaérni nagyon nehéz, vagy nagyon nem szabad, de ugye hát mindig vannak olyan pillanatok, hogy ha esetleg, mit tudom én, valaki úgy jönne hozzánk, mint annak idején volt a Shy Guys zenekar, én ismertem őket személyesen. És hát szegények azért lejöttek a színpadra, ők kaptak hideget, meleget. Én nem örültem volna, hogyha azt kapom meg, amit ők, pedig egy nagyon tehetséges, tök jó srácok voltak, ugye a Kozsó csinált alkotott belőlük, a Kozsó féle gyárba felépültek, és ezáltal az ő imázsok, az imézsük egy picit másképp sikerült, hát a lányok kamázták őket, a fiúk nem annyira.
1: És volt a keménykezű Kozsó, akit a Z+-ban nem volt szabad nevén nevezni, egy Kocsor Zsolt.
2: Zombor törzsörmester.
1: De most azért azt elmondjuk, hogy a Tincse is nő újra, a Delfinek kedves emberek, mint tudjuk tőle. Van nekem egy kedvenc zenek, az egy kedvenc zenek, az Animal Cannibals, dolgoztam meg sokat, nem tudom, hogy ők benne vannak a 700-ban, az én
2: Animal Cannibals? Igen, van. Ráadásul nagyon jó kapcsolatot tápolunk velük, nagyon szeretjük.
1: Hasonló vagyok van mindnektek.
2: Így van, ők nagyon profik, ezt már én az elején felfedeztem, hogy óriási szövegíró vénával rendelkeznek, és az előadó művészet az ugyanúgy párosul vele, hát rengetegszer találkoztunk fellépéseken, vagy előttünk, vagy utánunk, és hát mindig azok általában mindig jó hangulatba tértek. Hát én nagyon elismerem az ő tehetségüket, ügyesek.
1: Azért hoztam őket szóba, mert például az én Ripicsi, ezt kiszélt Tünde mondta, Ricsi Pi egyébként, Ripicsiként konferált, bocsánat, Tünde.
2: Mindig kérde, nekem is a milliósztani.
1: És azóta Ripicsinek hívom, tehát ő mondta neki, van egy olyan dátum a fejében, amikor ők ezt az egészet abba hagyják. És aztán meg is csinálja, egy ilyen terv szerint él az életét, irigyesen miatt mondani, neked van ilyen dátum, vagy ez folyik?
2: Nem, nincs. Én nem kötöm ezt dátumhoz, én ezt azt gondolom, hogy amíg jól érzem magam ebbe a dologba, addig én ezt teljes 100%-kal fogom csinálni, mert én ezt nem munkának tekintem, hanem ez az életem, ez vele jár, tehát 36 éve csinálom, és én azt gondolom, Puczi, mi osztálytársak voltunk, ismersz, milyen voltam az osztályban is, általában ezt szerettem csinálni, amit hál' Isten csinálhatok, tehát mondom, a jó Isten ki nekem sokat adott.
1: De lényeg az, hogy akkor most is ugyanazzal az örömmel ülsz be a turnébuszba, mész el Zalaszentgróttól, Hajdúhatházáig, bárhova, ahol szívesen látnak.
2: Nem? Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek ez az életének egy olyan részévé válik, mint másnak a munkájával, akkor ez hiányozni fog. Tehát hogyha én azt mondanám, hogy holnap ezt abban hagyom, akkor hazudnék, vagy a legnagyobb hülye lennék a világon.
1: Azért ez egy kegyelmi állapot, nyilván a tehetséggel kezdődik, a kitartással, a szorgalommal, tehát tehetség nélkül a kettő semmit nem ér, és nyilván van némi szerencse is benne, nem tudom, de a tehetség fontos, hogy igazából abból élsz, amit szeretsz, és hogy nem tört meg az élet, tudom, hiszen ismernek ma a napokban is.
2: Hát igen, én megpróbáltam úgy élni az életemet, hogy ne törjön meg, tehát nem adtam rá lehetőséget, tehát próbáltam azért mindig a földön állni, és nem olyan gondolatok voltak a fejemben, hogy ahogy én nagyon sok zenekar az első nótája lement akkor régebben a Danubius rádióba, vagy bármelyik rádióba, és akkor már nem állt szóba a családjával se. Azért ez nálunk nem így működött, tehát mi azért a földön járunk a mai napig.
1: Ezt mondhatjuk így is, és hát néha, amikor elmenekülünk külföldre, akkor jó látni Papferit, a hétköznapi ember. No, kedves hallgatók, még egy szegmens lesz, akivel beszélgetek, hallottátok, Papp Ferenc, nekem Papocs, aki úristen, mája 77, akkor gyorsan kezdjünk el számolni. Aki jövőre lesz 50 év, hogy ismerjük egymást, az akkor lesz egy közös esténk. Valahogy hívjuk a többieket
2: az is. Az nem kevés.
1: Jó, na, be is számunk rá, akár itt. No, kedves hallgatók, folytatjuk, aztán még beszélgetünk Ferivel egyet.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek volt a zeneválaszték, amit Papp Ferenc előtt alatt között betolt a mi zenei szerkezőnk. A vendégem Papp Ferenc, az Irigy Honamili tagja, 36 év, van az a közhelyszerű mondás, hogy gombózból is sok. Figyelj, még barátok vagytok, kollégák vagytok, kik vagytok ti az IHM-ben belül?
2: Hát én azt gondolom, hogy mi mindig barátok vagyunk, tehát ezt már szerintem kollégálisannal már nagyon nehéz lenne csinálni. Tehát az, mint hogy reggel egy esztergálja és bemegy ugye a munkába és átöltözik, és akkor neki áll a vasat szikráztatni. Azért ez nálunk ez itt tényleg egy egész, úgy mondjam, életnek a munkája, a gyümölcse, amit elértünk, és azért ezt persze tudatosan is nem fogunk összeveszni, mert apróságokon régen se csajon, se pénzzel nem vesztünk össze. Tehát, hát igen, ez ritka, és azért 8 ember, azért ez, igen, már az is megombozból, sok nem, hogy a 36 év.
1: Figyelj, hogyha lesz ugye 36 év, és a zenekar, nyilván lesz egy 40. évforduló, mert jó egészségben vagytok, teli vagytok vitalitással, akkor már lesz 750 dalotok. Ki az, aki összeállítja egy ilyen nagyobb koncertnek a programját? Tehát valaki diktál, van egy zenekarvezető, vagy összeültök egy akárhogy egy sörmenet, és kitaláltok, hogy ezt meg ezt játsszuk.
2: Hát általában azért nekünk még mindig, amikor főleg egy nagy bulira készül, mert most a profinak nem kell a próba, a profinak előleg kell.
3: Szoktuk is mondani, hogy kis buli, kis terpesz, nagy buli, nagy terpesz.
1: Ezeket jegyezzétek fel, mert az élet minden területén jó ez a mondás, amit így ad nekünk, ingyen kócsol minket. Na, hát.
2: És tehát igazából leülünk, és ezt így megpróbáljuk közösen a végeredményt kihozni. Persze van, aki lehoz egy tervezetet, és akkor azt átbeszéljük, hogy hát ez a nóta azért nem lenne jó, másik ragaszkodik egy picit hozzá, tehát hogy mondjam, ebből vannak olyan érvelős viták, hogy miért, valaki miért szeretné, hogy benne legyen, valaki miért, hogy nem, és akkor ezek általában mindig a végén konszenzus van.
1: De mi az, ami nélkül nincs buli, ami minden egyes nagy buliról van szó, nagy bulin ott van a dal, mondjuk a Mirigy himnusz talán.
2: Hát a Mirigy himnusz az
1: 80.
2: egyik. Igen. A Mirigy himnusz, a Sing Singet általában nem hagyjuk ki, az anyáddal jártam, mindig működik.
1: Korda Gyuri
2: bácsi most már, igen, tehát az is olyan, hogy ha nem játsszuk el, akkor szerintem a közönségnek van egy hiányérzete. Azért van egy pár ilyen nótánk, mert ugye nagyon sok nótát csináltunk, és mindig rotáltunk. Megnéztük, hogy a közönség melyiket szereti, de hát természetesen egyet nem értek, amikor van egy sztárzenekar, és van egy sláger, amit mondjuk 76-ba írt, és azt már 95-ben nem akarja játszani. Miért? Hát arra kíváncsi a közönség. Olyan nincs, hogy unom. Hát olyan sokszor eljátszottad, hogy lehet, hogy unod, de akkor is szeretned kell. Hát a te gyermeket, tehát azért...
1: Igen, az sok ilyenbe beleszaladtam, hogy igen, a közönség várja a sláger.
2: Ezek már furcsa dolgok, pontosan. Hát attól azért jött, hogy azt a számot meghallgassa tőled. Akkor miért nem játszod el?
1: Igen, és új dal, most aki is új dallal kezdek, nem azzal, hogy be kell robbanni slágerrel. Nektek minden adott a sláger, hiszen valaki már föltette a plafonra őket.
2: Nekünk nagyon jó zeneszerzőink voltak mindig. Charlie, Pataki, hogy ne vicce.
1: Ki volt ha ilyet lehet kérdezni, nem tudom még a végére, hogy ki volt az, akinek a legjobban élveztétek a paródiáját? Biztos több ilyen van, de akivel fürdőztetek a munkában.
2: Hát ez érdekes.
1: Sok ilyen.
2: Most hirtelen, igen, nagyon sok, mert
1: a
2: igazából...
1: A Fási Zsüli biztos ilyen volt.
2: Igen, hát ott látszik is a videó
1: hát
2: végén.
1: A kollégád, aki a Zsülikét alakítja, az egy-egybe tükörkép.
2: Igen, ott kitett magáért. Hát a paródia végén látszik is, hogy az egészet teljesen
1: igen, elvégít. Szépen kibomlik a green box.
2: Igen, és akkor kiderül a valóság. De igazából hát most így nem tudnék kiemelni olyan notát. Például olyan notát ki tudok emelni, amiből nagyon nagy slágerünk lett, de egyáltalán nem akartuk, ez a Numera Király. Ugye ez egy román zenekar, az a Drágostej.
1: Drágostej.
2: És nagyon nem szeretnék.
1: Mert egy jó magyar szót találtatok rá, Numera.
2: Igen, tehát volt egy jó beköpés, és ezáltal akkor megindult az agyunk, ezt ugye a kiadónk szerette volna, hogy ezt mindenképpen csináljuk, mert
1: és ti nem.
2: Mi nem akartuk.
1: De érdekes.
2: És aztán valahogy megszerettük ezt a történetet, és hát végül is nem hibáztunk, mert szerintem az egész ország ismeri.
1: Van az Ózonnak még egy száma? Lehet, hogy van, de nem ismerjük, nem?
2: A 6-os, a fasz, a 9-es.
1: Itt pici sípot hallottatok, majd elkezdetek, mi volt ott, azt meg kivesztük. No, Ózonnak nincs még egy száma, de ami volt, arra rákaptak. Kedves hallgatók, jó emberekkel repül az idő, beszélgetnék én még, sőt, fogunk is más platformon beszélgetni. Ott lesz Papp Ferenc, most a kanapéba ennyi fért bele ebből, ahogy mondjam nektek, tehát igazságosan nagy egóból, mert az van meg olyan, jó valit beszélget, tudod, hogy hol vagy, helyeden vagy, vidám vagy, nem játszod meg magad, ő volt Papp Ferenc, azért így honomilyen, köszönöm szépen.
2: Pucikám, én is köszönöm, és köszönöm mindenkinek.
1: Tudod, hogy szívesen, na minden jót.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Papp Ferenc engedett be minket egy kicsikét az ő bohókás világába, ő ilyen világban élt már az általános iskolában is, és hát ez is maradt az ő élete 36 éve, az Irigy Honami tagja tel is tele fellépésekkel, zenélnek, parodizálnak, nevetetnek minket, magyarul működnek, éljen az Irigy Honami Irigy. A következő óra vendége pedig egy gyönyörű hölgy lesz, Show Violina érkezik a stúdióba.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos száraz idő lesz. Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátészalkán polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket. A Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Arany minősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Ecsek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szallaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Jöjjön a kanapé harmadik órája, most már mondom a nevet, érkezik hozzánk Show Violina, azaz horvát orsolya. Egy picit tessék hátadőlni, és hagyjuk magunkat elvarázsolódni, hiszen orsolya is ezt csinálja, elvarázsolja a nézőket az ő hegedűjével, és mindennel, amit köré épített. Erről is beszélgetünk a hamarosan stúdióba érkező horvát orsolyával, azaz Show Violinával.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Megkezdjük a kanapé harmadik óráját, kedves hallgatók, aki itt van velünk, és figyelmesen hallgatja ezt az órát is. Hát az bizony a hegedű szó egy különleges dimenziójába igyekszem őt elkalózolni, hogy igaz-e vagy, amit én mondok, Horváth Orsolya, hegedűs előadó az én vendégem, akit ugye az én Tomaskó Bernadett segítségem ajánlott a figyelmembe, és milyen jól tettem, meg kicsikét utána néztem, és megnéztem, én csellóztam, meg trombitáltam, valamit érted, de nem voltam olyan kitartó, mint te. Te aztán világkörüli útra löpködtél, és a végén saját márkát alapítottál. Zanzásítva erről beszélgetünk most. De kezdődjön az egész beszélgetés úgy, hogy miért pont a hegedű lett a te hangszedője? Volt nyilván hangszerválasztó kislánykorodban, miért a hegedű szólított meg téged?
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, ez egy érdekes téma, és nagyon sok minden az én életemben viszonylag a véletlen folytán alakult, és hát a hegedű választás az tulajdonképpen úgy jött, hogy óvodás koromban volt egy tanítónő, aki elhozta a hangszert az óvodába, hogy népszerűsítse a hangszert és a zenetanulást a gyerekek körében, és hát én is, mint a legtöbb gyerek, rá csaptam erre a lehetőségre, és akkor otthon rágtam a szüleim fülét, hogy szeretném én is, hogyha a hegedű volna a hangszerem, és hogy én is szeretnék ezen megtanulni, ezen a hangszeren játszani. Nyilván akkor én még nem tudtam azt, hogy ez az út milyen hosszú, aha, meg miket rejt ez magába, meg mivel jár ez az egész, illetve az egész folyamat az, hogy én idáig eljutottam, és hogy már azt mondhatom, hogy egy saját brandet sikerült ezáltal alapítanom és kiépítenem. Ez egy teljesen egy nem várt fordulat volt az én életemben, és nagyon-nagyon...
1: Mi volt ez a fordulat, rendtitok?
2: Alapvetően talán itt visszacsatolnék az utazásokhoz. Jött egy lehetőség az életembe, hogy hajón hegedüljek, és tulajdonképpen ott kerültem igazán közel ehhez a műfajhoz, a hangszeremhez, és ahhoz, hogy ott eldöntöttem, hogy szeretném ezt továbbvinni, és kiépíteni egy mélyebb, magasabb szinten.
1: Itt egy zenekar tagja voltál, vagy már mint szólista kerültél a hajóra?
2: Én már mint szólista voltam a hajón. Aha. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ilyen óceánjáró hajók fedélzetén az esti előadások azok a színházteremben valósulnak meg, és akkor ott van egy cast, amiben vannak táncosok, énekesek, és ugyanígy jelen voltunk hegedűsök, ketten voltunk abban az időszakban hegedűsök a hajón, de alapvetően ilyen szólista szólódalokat kellett játszani, zenei alapokra rájátszva, meg volt a kis koreográfiánk, illetve a szerepünk, hogy mikor kell a lépcsőre felmenni, lejönni, mikor mit kell csinálni, volt, hogy a táncosokkal kellett interakcióba lépni.
1: De ez elvárás volt, hogy kvázi pár ilyen show módon hegedűj, ugye?
2: Így van.
1: Amikor a hajóra kerültél, kicsit ugorjunk vissza az előtti időre, akkor te már tudtad, hogy eljegyezted magad a hegedű, vagy a hegedű lesz az életed?
2: Abszolút nem tudtam.
1: Akkor még nem?
2: Nem.
1: Már tudtál hegedülni. Elég jó fokon gondolom, hogy ott voltál, és akkor még mit képzeltél, amíg nem jött a hajó? Hogy akkor ezt megmarad ilyen hobbinak?
2: Hobbinak szerettem volna, tehát nekem a zene mindig is jelen volt az életemben, de mindig ilyen mellékvágányon. Értem. Annak ellenére, hogy azért ez rengeteg időt igényel és ölel fel, tehát azért az iskola utáni tevékenységek, a zenekarba járás azért mindig jelen volt. Egyetemi tanulmányaim mellett is zenekarokba játszottam, de ez abszolút egy hobbi szintű dolog volt, aha, és igazából én az egészet úgy értékelem, hogy ott volt az alapja, ennek ez a hajószerződés tette le az alapokat nekem, és igazából innen is én azt gondolom, hogy egy óriási fejlődési pályát tudtam bejárni.
1: Erről beszélget, hogy még azt állod, hogy mit végeztél egyetemen? Elvégezted?
2: Így van, nemzetközi tanulmányokat, mesterszakon.
1: És akkor azt akkor, hát nem, sútba félretetted, és akkor jött ez. Hogy pontosan mi jött, hogy a hajó mi történt, illetve hogy miért gondolta azt Orsolya, hogy neki ez az útja, erről beszélgetünk, innen folytatjuk. A vendégem Horváth Orsolya, hegedűs előadó. Igen, hegedűs előadó, majdnem kimondtam azt, megbeszéljük, nem mondjuk, hegedűs előadó, és innen folytatjuk vele a beszélgetést.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Horváth Orsolya, hegedűs előadó, aki a saját márkát hozott létre, mégpedig úgy, hogy a jó sorsa, mondtad ezt jó sorsnak, hogy elparancsolt, hogy elhívott téged inkább egy óceánjáró hajóra. Beszéljünk egy picikét itt erről a fajta munkáról. Ezt szórakozásnak éri meg az ember, az előadó, vagy ez egy nagyon kemény munka azért, nem? Hiszen slágereket kell tudni, napra késznek kell lenni. Milyen, kicsit avasd minket a kulisszákba.
1: Alapvetően, amikor oda kerültem, fel kellett ehhez a feladathoz nőnöm, tehát kellett az a fajta tapasztalat, amit ugye idővel tud az ember elsajátítani. Alapvetően a könnyűzene irányába mentem már el, korábban is az óceánjárós tapasztalataim előtt, de ott volt igazán számomra, ami a mélyvizet jelentette ebben az egész stílusban, és az eleje az munkás volt, tehát az egyértelműen rengeteget kellett tenni azért, hogy ez jól tudjon működni, de miután az ember azt a határt átlépte, hogy ez egy olyan szinten van, ami elfogadható, és jó, és szép, és vállalható, és komfortosan érzi magát benne, utána igazából jöhetett a szórakozás része.
0: És úgy vegyük, hogy mondjuk az első etap egy 8 hónapos hajóút volt, amikor leszálltál a hajóról a 8 hónap végén, akkor már tudtad, hogy neked valami ilyennel kell foglalkozni a szárazföldön, és ekkor jött a fejedből ez a show violin per violina?
1: Nem teljesen, illetve tudtam, hogy ebbe az irányba szeretnék elmenni, viszont én ezt alapvetően nem a szárazföldön képzeltem el. Én ezt a hajón szerettem volna tovább csinálni, de igazából szintén a véletlen műve, hogy kicsit át kellett a terveimet kalibrálni. Ugye itt jött egy Covid időszak, ami keresztbe húzta a hajó szerződéseimet.
0: És semmi munka, gondolom, semmi hajó.
1: Így van, tehát igazából azért volt jó, hogy volt egy másik végzettségem, amit elő tudtam kapni, és akkor elhelyezkedni teljesen más jellegű területen, és akkor szépen egyre távolabb kerültem ettől a hajós közektől, csak ilyen rövidebb szerződéseket alkalomszerűen tudtam vállalni, ugye főleg a normál 8 órás munkám mellett, és akkor szépen lassan kialakult az, hogy akkor itthon egyre több rendezvényre elhívtak, én is nyitott voltam barter együttműködésekre, és...
0: De akkor híred ment? Vagy honnan tudtak rólad?
1: Én úgy gondolom,
0: már foglalkoztál a saját social médiáddal, a saját magad propagálásával?
1: Igen, tehát hogy nagyon fontos része szerint.
0: Bizony.
1: Ez, hogy a social media felületeket menedzselni kell, és aktívan jelen kell lenni. Szerintem ez elengedhetetlen ebben a szférában, de szerintem ami nekem nagyon jó alapot nyújtott, hogy tényleg az első időszakban a barter alapú együttműködések voltak. Soha nem úgy álltam hozzá, értem, hogy én a legtöbbet szeretném kivenni bizonyos lehetőségekből. Igazából láttatni szerettem volna magamat, és szerintem ez nagyon jól sikerült, mert mai nap vannak olyan kapcsolatok, amik az elején voltak jelen, és ingyen mentem el barter alapon valakinek zenélni és együttműködni, és mai napig jó a kapcsolat, és ugyanúgy fenn van ez jelen van ez az egész.
0: Ez egy nagyon profi és egy hosszú távú gondolkodás, ami neked volt akkor, hogy bevállaltad ezt. Ugye egyfajta kapcsolatépítés történt, mert ebben a hivatásban, ebben a szakmában ez nagyon fontos, nem? Hogy hívjanak téged akkor is, amikor nem csak barter van, hanem a végén ott a matek, nem?
1: Igen. Most
0: nagyon pestiesen mondtam, és lecsupasztottam az egészet. Azért nagyon furcsa lehetett, amikor a hajó után jön a Covid, és visszamész a szakmádba, és a showtól, a show biznisztől picikét eltávolodsz, és teljesen más munkád, akkor való munkát vállaltál, mint nemzetközi szakértő, vagy...
1: Igen, nemzetközi kapcsolatok referens voltam, kutató voltam, és utána igazából nagyobb pénzügyi intézményekben helyezkedtem el, és amikor úgy adódott, hogy esetleg munkahelyváltásban voltam, és volt egy pár hónapos szünetem, akkor lehet, hogy pont be tudtam vállalni egy hajószerződést, ami pedig megint nagyon előnyös volt számomra.
0: Érdekes életforma, de tényleg, innen folytatjuk, aztán megnézzük, hogy mi is az a márka, amit Orsi létrehozott, ott, mitől egyedi, mitől unikális, és hogy miről is szól, próbáljuk most szavakba átadni a kedves hallgatónak. Zene, aztán folytatjuk Horváth Orsolyával.
2: Manna FM, kanapé.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6. Manna FM. This love started off so tender, so sweet.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Horváth Orsolya hegedűs előadóval, aki egy márkát hozott létre, és akkor jól mondom, vagy nem, vagy segít, ez a show violin, violina, ugye ez az. Miről szól, hogyha valakinek, aki még nem látott, nem hallott, de mondjuk egy kávé mellett röviden el kell mondani pontosan mi ez, milyen szerepet kap a hegedű, mi a körítés, azt hogy lehet megtenni?
2: Alapvetően, mikor azt mondom, hogy hegedülök, és a hegedűről beszélek, akkor mindenki a komoly zenét képzeli el, és arra asszociál, és én abba bízom egy kicsit, hogy ott van előtte ez a kis szó, hogy show, hegedű, ez így implikálja azt, hogy ez egy könnyebben befogadható, modernebb műfaj. Alapvetően azt kell nálam nagyon látni szerintem, hogy ez egy könnyű zenei dolog. Tehát igazából egy olyan műfajban tevékenykedem, ami minden korosztály számára könnyen befogadható, és abszolút nem a szigorú, komoly zenei irányvonalat képviselem vele.
1: Tehát ezek ismert dalok, könnyű zenei átirata a hegedűre, hogy hegedű viszi a témát, mondjuk?
2: Így van, illetve vannak kifejezetten olyan modern zenei alapok, amik egy annyira friss és modern hangzást hoznak, és akkor erre rájátszok hegedűvel különböző témákat, hogy az tényleg akár egy fiatalabb korosztály számára is nagyon könnyen befogadható.
1: És mit lát a néző ilyenkor? Egy gyönyörű hölgyet felöltözze, gondolom, akármilyen gyönyörű ruhában, van valami vizualitás, vagy valami történik még a színpadon?
2: Így van, nálam a nagyon fontos és nagy hangsúlyt kapnak a vizuális elemek. Szeretek ilyen kis modern show műsorokat összerakni, amikhez ugye elengedhetetlenek a különböző eszközök, amik rendelkezésünkre állnak. Nagyon-nagyon szeretek a vizuális elemekre is fókuszálni olyan szempontból, hogy akár én magam kreálok meg egy ruhát, ami tényleg különleges és nem olyan, amit az ember sokszor lát, és tulajdonképpen ilyen nagyobb szabású kosztümöket is bevonok nagyon sokszor az előadásba, illetve hogyha olyan lehetőségem van, hogy valakivel együtt tudok működni, akár táncosokkal, más zenészekkel, akkor erre külön hangsúlyt fektetek, hogy teljes egész képet kapjon a néző, hogy harmóniába kerüljünk mi a szereplők is a színpadon, illetve hát nagyon sokszor van lehetőség arra, hogy mondjuk LED falra kivetítéseket készít, az is ilyen általában saját kreáció.
1: Te magad csinálod a grafikákat is? Vagy te magad inspiráció alapján szakemberre bízod?
2: Igazából kész elemeket használok általában, és a zenéhez igazítom a grafikát is. Aha. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan zenei rész, ami egy ilyen kicsit durvább zenei rész, akkor ugyanúgy a vizuális elemeken ez megjelenik, tehát például a kivetítésen is ez láthatóvá válik.
1: Tehát igazából a 21. század hegedűse, vagy mondhatjuk azt, aki haladt a korral, a hangszert nem felejtett el. Elektromos a hegedű, vagy nem elektromos? Vagy van mind a kettő?
2: Van mind a kettő.
1: Melyik a jobb? Van lelke az elektromos hegedűnek?
2: Én hiszem, hogy van neki lelke.
1: Oké.
2: Nyilván egyszerűbb az elektromos hangszerrel a bánásmód, tehát hogy nagyon sokszor könnyebb beállítani, hogy jól szóljon. Nekem megvan a preferenciám, ez attól is függ, hogy mi a helyszínünk, tehát vannak olyan helyszínek, amire jobb az elektromos hangszer, és vannak olyan helyszínek, ahol pedig a klasszikus, elegáns, akusztikus hangszer a nyerő.
1: Mi ez? Színház, koncertsó, előadó, művészet? Mi ez pontosan? Vagy ez mindig a helyszín? Más teszel fel egy színpadra, más egy céges partnerről, majd beszélgetünk még, tehát hogy gondolom, minden van sok-sok verzió van,
2: nagyon
1: nem?
2: Nagyon sok verzió van, és nagyon-nagyon sokat befolyásol a kontextus, a rendezvénynek a kontextusa. Nyilvánvaló volt arra is alkalmam, hogy önálló show-kat hozzak létre. Meg is valósult tavaly az első önálló show-m a Magyar Színházban. Ez egy karácsonyi előadás volt, és ott teljes mértékben a saját ízlésvilágomat és kis kreativitásomat tudtam kifejezni az előadás során. Tulajdonképpen ettől különbözik az, amikor van egy adott rendezvény, és akkor ott tulajdonképpen az adott színpadon kell dolgoznunk, az adott vizuális dolgokkal kell dolgoznunk, tehát teljesen más kicsengése tud lenni bizonyos helyszíneknek. Az biztos, hogy mindenhol igyekszem a kreativitást belecsempészni, és hogyha nincs is nagyon sok mindenre lehetőségem, akkor is igyekszem belecsempészni azt, hogy akár egy gyors átöltözéssel egy új hangulatot teremtsek az este egy bizonyos pontja.
1: Mondtam én, a 21. század hegedűse Horváth Orsolya. Vele folytatom még, és hogyha van, hát kedves hallgatók, közeledik itt a karácsonyi fesztivál, lehet, hogy még a ti partitokon is ott lesz, nem tudom, erről majd beszélgetünk még, zene aztán folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Horváth Orsolyával, a Show Violin, hát márka megteremtőjével, ugye most már tudjuk, hogy miről szól ez, más egy céges parti, más egy színházban. Teszem azt, hogyha egy cég meghív, akkor mi a kontextus, akkor mit kell tudni ahhoz, hogy te tudd azt, hogy milyen műsort viszel oda?
2: Alapvetően a legelső kérdésem az, hogy mit szeretnének, hogy egy show előadást, egy ilyen kis mini show előadást szeretnének, hogy azt csináljam meg, illetve a másik irány, amiben el tudunk menni, mondjuk egy vendégvárás, vendégfogadás időszaka. Általában a vendégfogadás az így időtartamában is egy hosszabb lélegzetvételű dolog, egy fél óra, 45 perc, egy óra, mikor, hogy, míg a show előadások azok rövidebb etapok szoktak lenni. Itt is van, hogy nagyon konkrét kérésekkel jönnek felém a megrendelők.
1: Számokkal is, hogy ezt meg ezt lehetne.
2: És igen, olyan is.
1: Ha megvan, akkor lehetne, és ha ne adj Isten, csak olyan megtanulod, vagy megoldod?
2: Szeretem megoldani, hogyha ilyen külön kérések vannak, azért mindig igyekszem azt megoldani, hogy akár a saját ízlésemre formálva, de valahogy felcsendüljön az a bizonyos dal, amit kértek. Van olyan, hogy mondjuk 30 percet szeretnének ilyen minisó keretében. Ez például itt mindig szoktam javasolni egy ilyen helyzetnél, hogy két felvonásba csináljuk meg, és akkor az lehetőséget ad arra, hogy esetleg én is átöltözzek, vagy más hangulatot teremtsek meg, esetleg egy más tematikát hozzak be a különböző felvonásokba. De igazából ez általában a legeslegelső kérdésem, hogy mi a cél, mire szeretnének ténylegesen felkérni.
1: A klasszikusok teljesen ki vannak zárva, vagy a slágeresebb klasszikusok előjöhetnek?
2: A slágeresek előjöhetnek, illetve van ez a crossover stílus, amikor olyan zenei alapokat kreálok én is, amik tulajdonképpen egy ilyen nagyon modern hangzásvilágba viszik el a jól ismert klasszikus zenét.
1: Ezek olyan alapok, amik csak nálad vannak, a te kérésed gyártja, készíti el valaki, tehát ezek ilyen alapok, a te útmutatásod alapján készülnek?
2: Olyan is van, illetve olyan is van, amit már mondjuk valaki megkreált előttem, és akkor nyilván valamilyen tiszta úton ehhez hozzájutok.
1: És ezt úgy képzelni, hogy közben te ott mozogsz, táncolsz, akár egy céges parti keretén bejárod, az asztalok közébe mész, ott hegedülsz, tehát hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy éppen honnan jön a hegedű szó, nem?
2: Igen, és ez is elő szokott fordulni, hogy mondjuk a megrendelőnek külön kérése, hogy vacsora alatt zenéjek, de mondjuk közben mászkáljak az asztalok között, és akkor álljak meg, és tudjanak rólam videót csinálni, esetleg játszak oda közelebb az emberekhez, és akkor játszak pár vonóhúzást, és tehát, hogy ez abszolút a rendezvény adottságaitól függ.
1: Mennyire működik ez a márka? Nem arra kényes, hogy mennyi megrendelésed van, csak hogy tudják az emberek, minőször, hogy fogadják az emberek, milyen véleményeket hallottál utána egy-egy ilyen, akár céges parti, vagy színház előadás után?
2: Általában nagyon pozitívan reagálnak rá, ugye meglepődnek a legtöbben, tehát amikor felcsendülnek ezek a dallamok hegedűvel, a modern dallamok hegedűvel, azért ez általában így egy meglepő műfaj a legtöbb embernek, nem nagyon szokták ezt ismerni, és pont ez a nehézség, hogy én átadjam azt egy rendezvényszervezőnek, hogy tulajdonképpen én mit is csinálok. Mert általában a könnyed műfajokat keresik a szervezők, és nem mindenki gondol ebbe bele, hogy mondjuk azzal, hogy engem keres meg, pontosan ezt megkaphatná, illetve nagyon sok emberrel és művésszel dolgozom már én is együtt, tehát hogy bővíthető ez a produkció, és az egy dolog, hogy én is ugye próbálok mozogni, amennyit lehet az előadások közben, hogy minél lebilincselőbb legyen a produkció, de nagyon sokszor van rá példa, hogy mondjuk a táncos kolléganőimet felkérem, hogy tartsanak velem egy-egy rendezvénynél, és akkor ők egy új szint tudnak belevinni az előadásba.
1: Játszunk el a végére egy gondolattal, mondjuk most innen hazamész, csörög a telefonod, a másik végén Szente Vajk, mondjuk az Erkel Színház főrendezője, és azt mondja, hogy hát Orsi, figyelj, van egy éved, szeretnék kérni tőled egy kétszer másfél órás színpadi sót. Neki mernél menni?
2: Abszolút. Nem gondolkoznék. Főleg, ha ennyi idő van rá.
1: Na, hát egy optimista és hát a nagy tervekkel élő és mindezeket megvalósító hölgyel beszélgettem, kedves hallgatók, még azt mondd el, hogy hol lehet téged megtalálni, milyen platformokon?
2: Mindenféle social media felületen megtalálható vagyok. www.showviolin.hu az egyik elérhetőségem, ez a fő weboldalam, de Showviolina néven az Instagramon is kapcsolatba lehet lépni velem, illetve a Facebookon és a YouTube csatornámon is meg lehet tekinteni az anyagaimat.
1: Köszönöm szépen. És hogy néz ki a naptárad mondjuk 2026-ra?
2: Hát hál' Isten azért telik.
1: Jó, jó, hát teljen be, kívánjuk ezt. Örülök, hogy megismertelek. Tele voltam kérdésekkel, kaptam válaszokat, mert mindig is érdekel, hogy valaki ugye egyszer csak elkezd hegedülni, az ugye az is lehet a pálya, hogy végig beül egy szimfonikus zenekarba, aztán ott van végig, de valaki pedig gondol egyet, egy bátrat lép, ez volt Horváth Orsolya, egy ez Horváth Orsolya, és megcsinálja azt, amit szereti, és mosolyogva, hogy itt beszélgetett velem, előadja azt, amit ő tud. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm. Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Show Violina, azaz Horváth Orsia volt a vendégem. Vele beszélgettünk hegedűről, művészetről, showról, showbizniszről, mindenről, ami az ő márkáját, a Show Violint körbelengi. Nos, ez volt a kanapé első három órája. Remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, igyekszem akkor is igen-igen érdekes témákat hozni. Ti azonban sehova nem menjetek, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik. A viszonthallás.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Napos, száraz idő lesz. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Egyek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Szép vasárnapot kívánok a Manna FM-en vele Margyelán Krisztával, és persze a mai témáimmal az első órában Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével adunk tanácsokat, hogy az iskola kezdéskor mivel támogathatjuk még a gyermekeinket, hogy ők kiegyensúlyozottak és boldogok lehessenek. Aztán megnézzük a pénzügyi percekben, hogy milyen friss pénzforgalmi adatok láttak napvilágot, és mit jelent az, hogy 20%-kal megnőtt a lakossági folyószámlák száma. Az utolsó órában pedig a reggeli napindító beszélgetések fontosságáról beszélgetünk, például egy iskolai intézményben. Vágjunk is bele, a Duran Duran egy felvételében indítom a mai kanapét.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is itt vagytok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Benne a kanapé, amiben Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével most azon leszünk, hogy megsegítsük a gyerkőcöket, hogy ők kiegyensúlyozottan tudják megugrani az iskolakezdést. Mozgás, mikrobiom fontossága, és persze a megfelelő mennyiségű alvás. Hát akkor lássuk.
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat. Ugye, hogy most már harmadik heteit dübörög az iskola, lehet, hogy már találkoztunk egy-két köhögéssel, orfolyással, vírussal, bacival, és ugye érintettük ugye múltkor témát, hogy hogy lehet az iskolára előtte fölkészülni, meg beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet ugye a táplálkozásukat a gyerekeknek rendbe tenni, viszont itt maradt egy 3-4 olyan fontos pont, amivel szerintem kibővül egy teljes kombót tudnak a szülők kapni, ahhoz, hogy ezeket a vírusokat jobban elkerüljük, illetve az egész idegrendszerük, lelkük a gyerkőcöknek jó legyen. Gyakorlatilag ugye a gyereknek az immunrendszeréről azt kell tudni, hogy ez egy elég komplex rendszer. Ehhez a megfelelő működéshez szüksége van ugye a szervezetüknek fehérjére, vitaminokra, ásványjogokra, megfelelő mozgásra és alvásra, és így lesz új, olyan jó ez a bélrendszer, ami nem csak így fuss átereszt így a táplálékot, hanem gyakorlatilag a bélrendszerben található mikrobionok és immunrendszer folyamatos kapcsolatban áll egymással, és ezáltal az immunrendszert is tudja a táplálkozás, illetve a vitaminok támogatni a gyerkőcöknek. Viszont, hogyha a gyerek étrendje ugye hosszú távon szinte kizárólag péksüteményből, édességből, chipsből, gyors ételekből, vagy ne adj Isten ultrafeldolgozott ételekből áll, akkor nem csak az számít, hogy mennyi kalóriát vittek be a gyerkőcök, hanem az is, hogy mit nem ettek meg helyette.
0: Na, mit nem ettek meg?
1: Nem ettek meg rostot, nem ettek meg megfelelő mennyiségű zöldséget, nem ettek gyümölcsöt, vagy adott esetben megfelelő mennyiségű fehérjét, vagy nem ittak elegendő folyadékot. Ugye egyszer már beszéltünk róla, hogy sok esetben a szomjúságot táplálkozással, vagy péksüteményekkel próbálják az emberek a hamis éhségérzetet, ugye okoz a szomjúság. Úgyhogy a mikrobiom szempontjából nagyon fontos a változatosság. Amit szeretnék ugye még kihangsúlyozni ezen kívül, hogy ahhoz, hogy az immunrendszer, ahhoz, hogy a gyerekeknek a koncentráció képessége, ahhoz, hogy jól tudjanak az iskolába teljesíteni, és mi is tudjunk velük érzelmileg jól kapcsolódni, és ők is tudják az érzelmeiket jól kezelni, ehhez a mozgás az egy elengedhetetlenül fontos pont. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a mozgást csak azért emlegetjük, hogy a gyerkőc ugye ne hízzon el, vagy fogyjon le. Pedig ennél sokkal többről van szó. Gyakorlatilag picit utána néztem itt a WHO-natoknak, amikor beszélgettünk erről, hogy nézzük meg ezt a korosztályt, meg az iskola kezdést, és egy olyan adatot találtam, hogy az 5-től 17 éves korosztálynak átlagosan naponta legalább 60 perc mozgásra, közepes vagy erőteljes mozgásra van szüksége minden nap. Tehát ez nem az van, hogy csak a tesi órák napján, hanem minden nap. Ez lehet a tesi óra, lehet a futás, a biciklizés, a fogócska, a tánc, este kint még egy görkorcsolyázás, egy fáramászás, teljesen mindegy, hogy mi, csak mozogjanak a gyerekek. Mert ugye nem csak az izületeknek jó, meg az idegrendszernek, hanem a csontozatnak, a megfelelő működésnek, a fejlődéshez is elengedhetetlenül fontos a mozgás.
0: Na hát akkor folytassuk onnét, hogy napi 1 óra mozgás kell a gyerekeknek, hogy mi ezzel szemben a valóság. Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével megbeszéljük hamar.

0: Ti is itt vagytok a Manna kanapéban, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével járjuk körbe azt, hogy mi is kell ahhoz, hogy a gyerekeink kiegyensúlyozottan tudják venni az iskolakezdés adta akadályt esetleg, és ott azt mondtad, Patricia, hogy a WHO szerint napi 1 óra mozgás kell a gyerekeknek.
1: Itt, ha már elkezdtem nézni ezt a WHO adatot, gyakorlatilag egy elképesztően érdekes számot találtam. A 2021-es és 22-es felmérés alapján, tehát adatok alapján Európában a fiúknak 25%-a, a lányoknak pedig csak 15%-a ért el a mindennapi 60 perces mozgást. És ugye amióta bejöttek ezek a telefonok, meg tabletek, meg nem tudom én, az online világ, azóta a gyerekek nagyon sok esetben a mozgást sajnos ezeknek a kütyüknek a használatára cserélték le. Úgyhogy én azt javaslom a szülőknek, hogy amennyire lehet korlátozzuk a képernyőidőt a gyerekeknél, vagy pedig tényleg, hogyha adott esetben nagyon szeretnének valamit rajta megnézni, és nem kell átesni a ló túloldalára, hogy mindent letiltunk, akkor legyen ahhoz kötve, hogy egy pici mozgás követően kaphatják meg a telefonjukat, vagy a tabletjüket, vagy használhatják az adott esetben azt a felületet az online világban, amit szeretnének.
0: Mi van még itt, amire felhívnád a szülők figyelmét?
1: A másik nagyon fontos tápanyag a szervezetben, az pedig az alvás. És ezt nem lehet megenni, erre egyszerűen csak oda kell figyelni. De hogyan is jön az alvás a táplálkozáshoz? Nagyon szorosan összefügg. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy az alvás az egyik legfontosabb olyan egészségtényező, amit ugye nem lehet kapszulában megvenni. 6-tól 12 éves gyerekeknek általában 9-12 óra az alvás ideje, és a 13-tól 18 éves korosztálynak pedig egy 8-10 órás alvás idő van. Hát és nézzük meg, hogy ha adott esetben 6-kor keltjük a gyerekeket, hogy odaérjünk az iskolába, nagyon fontos, hogy időbe letegyük, tehát 9-kor, 10-kor már ne legyen tévézés, meg még esti ürlet, hanem időben el kéne indítani az esti rutint. És az alvás hiány az nem csak abban jelentkezik, hogy a gyerek ásít, hanem összefügghet olyan viselkedési problémákkal, mint hisztizés, mint nyűgösség, mint akár drohamok, rosszabb iskolai teljesítmény, vagy hosszú távon akár több egészségügyi problémát is okozhat, hogyha valaki nem alussza ki magát. És itt jön az a rész, amit én minden szülőnek, amikor elmondok, azt látom, hogy nehéz neki elfogadni, hogy néha nem az étrendet kell a gyerekekben megváltoztatni,

0: vagy gyerekeknél megváltoztatni, hanem ott kell kezdeni, hogy időben le kell őket tenni aludni, mert ez automatikusan magával hozza azt, hogy majd másnap reggel már jobban fog tudni reggelizni, jobban fogja kívánni a reggelit, arra már jobban fog ráépülni az ebéd, tehát én gyakorlatilag az első pontot az időben történő lefekvéshez kötném.
1: A mentális egészségükért mit tehetünk ilyenkor, ezt már Rozi kérdezi, a 0677-1986-ra írt nekünk, úgyhogy Rozi kérdésének megválaszolásával folytatjuk nem sokára Horváth Patriciával, a New Weight-es tudattrénerével.

Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé, sziasztok, tegyünk együtt a gyerekek mentális egészségéért, így az iskola kezdéskor is. Hamarosan ezzel megyünk tovább, Adél Hello-ja és Robin Schulz-tól, a Flames is jön addig, még itt a kanapé.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is, a 98.6 Manna FM kanapéjában beszélgetünk Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, aki tanácsokat ad nekünk, hogy hogyan lehetnek kiegyensúlyozottak a gyerekek az iskola kezdés apropójából. És Rozi kérdezte, hogy ebben az időszakban a gyerekek mentális egészségéért mit tehetünk?
1: Nagyon-nagyon fontos pont, amit kérdeztél, Kriszta. Igen, mentálisan és stresszfaktor tekintetében is a gyerekeket érdemes ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelni, szorosabban fogni, és nagyon figyelni rájuk. Ugyanis az iskolakezdés az egy mini stresszhelyzet a gyerekek életében. Ugye rengeteg dolog változik. Nyáron később feküdtek, most korábban kell, többet voltak a szabad levegőn, most már jönnek a rövidebb esték, lehet, hogy kevesebbet mennek ki, még néha az előbb említett 60 percre is néha úgy kell őket kikönyörögni, és akkor most ugye ébresztőre kenünk, picit reggeli rohanás, mert tegyük a szívünkre a kezünket, azért nem mindenkinek chillel indul itt, meg nagy nyugalommal a reggele. Van, hogy úgy sikerül, nekünk is, de van, hogy nekünk is rohanás, és szerintem ez teljesen normális. Aztán délután a házi feladat, korábban kéne feküdni, és ez a gyereknek pontosan ugyanolyan stresszt okoz, mint hogyha nekünk nagyobb változások vannak az életünkbe. Meg ugye megint alkalmazkodni kell az iskolában, a tanárokhoz, a rendszerhez. És ilyenkor vesszük észre azt, hogy a gyerekek ennek a stressznek a hatására elkezdenek esetleg nassolni.
0: Mi utalhat még arra, hogy stresszként éli meg a gyerek a suli kezdést?
1: Valakinek megfájdul a pocakja, ugye gyönyörű nyelv a magyar, gyomoridegen van, tehát mindent éreznek a pocakokba, van, akinek székrekedése lesz, valakinek hasmenése lesz, valaki ugye egyáltalán nem tud enni a stressz helyzetben, tehát ezért nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekről arról, hogy mi van a lelkükben, mi történt az iskolába, és ha valami nem úgy sikerült, akkor engedjük, hogy kiventillálja, próbáljunk neki tanácsot adni rá, és hogyha ő elrontott valamit és bevallja, akkor ne egyből szúrjuk őket le, hanem ilyen szépen, finoman, óvatosan vezetgessük ezen az úton végig.
0: Milyen hibákat védhetünk így a suli kezdéskor, amire jó lenne figyelni?
1: Jó, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, akkor vegyük végig a legérdekesebb, és a legkönnyebben belecsúszunk csapdákat. Hát, hogy össze kellene szednem néhány dolgot, amin sok család esetleg így észrevétlenül elcsúszik, akkor a következők lennének. Talán az első a folyékony kalóriák, hogy a víz helyett üdítő, jeges tea, gyümölcsital, cukros kakaót, nagyon cukrozott tea, stb. Tehát, hogy ezekre mindenképpen figyeljünk, hogy ne vigyenek be legalább az itallal kalóriát.
0: Mik a leggyakoribb hibák, amiket ugye elkerüljünk, a cukros innivalókat már említetted?
1: Következő az egész napos csipegetés, tehát lehet betenni kis falatkákat adott esetben az uzsisba, ha nagyon rövid szünete van a gyereknek, vagy megcsúsztak az egyik órával, és muszáj valamit bekapnia, de ne csak nasikat tegyünk az uzsisdobozba, mert az egész napos csipegetés az gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a gyerek szinte soha nem lesz igazán éhes, mert folyamatosan kap valamit, mit tudom, kekszet, ropit, gyümölcsöt, műziszeretet, és a pár falat, itt pár falat, ott az fogja eredményezni, hogy majd az ebédnél nem fog enni. És ha nem eszik az ebédnél, akkor utána éhesen jön haza, jön a nyüglődés, jön a késői vacsora, és akkor indul az ördögi kör, amiről az előbb elkezdtünk beszélgetni.
0: Na, hogy mik még a leggyakoribb hibák, amiket érdemes elkerülni, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A vendégem Horváth Patricia, a New Way

0: Válasszátok ti is a Manna kanapét vasárnap délután is. Argyelán Kriszta vagyok, és köszi, hogy itt vagytok velem, és Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével, akivel arról beszélgettünk, hogy így iskolakezdéskor a kiegyensúlyozott gyerekek érdekében mi az, amit mindenképpen kerüljünk el, mik a leggyakoribb hibák, és akkor ugye azt említetted már, hogy a cukros innivalókat, üdítőket mindenképpen érdemes lenne kerülni.
1: A harmadik például, hogy jutalmazunk étellel. Fú, nagyon sokszor bele szoktak csúszni akár a vendégeim, régebben még én is, hogyha ötös kapsz, akkor elmegyünk fagyizni, vagy hogyha megeszed a zöldséget, akkor utána kapsz csokit. Ezzel gyakorlatilag akaratlanul hierarchiát állítunk az ételek közé, vagy az ételek között. Amit még kiemelnék, az pedig a képernyő előtti evés, tehát a telefongörgetés közben eszünk az asztalnál, vagy a tévé előtt eszünk, akkor a gyerek nem az ételre figyel, hanem a mesére, a telefonra. Sokkal nehezebb érezni ugye a jólakottságérzést, illetve a képernyő az gyakorlatilag olyan szinten tud stresszhormont termelni, hogy teljesen másképp működik az emésztés, és nem emészt olyan jól a gyerek, és puffadásokat, székrekedést és hasmenést tud okozni. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon komoly csapda, lehet, hogy furán fog hangzani, a túlzott tiltás. Amikor átesünk a ló túloldalára, az a gyerek, aki otthon a csoki az csak egy misztikus, meg tiltott kincs, na az a gyerek lesz az, aki néha süttyomban itt ott a suliban, ahol tud csokit fog enni, vagy elmegy egy születésnapi buliba, és nem áll meg 5 szelet tortáig. Nem szabad tiltani, hanem tanítani kell a gyerekeket. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, mert hogy szülőként nagyon sok esetben azt gondoljuk, hogy mindent folyamatosan tökéletesen kell csinálnunk, ez tévedés, nem kell. Tényleg, hogyha hétfőn pizza volt vacsora, nem rontottunk el semmit, vagy hogyha egyszer belecsúszik egy fagyi, azzal sem. Az egészséget az nem egyetlen étkezés alakítja, hanem az a minta, amit hónapokon vagy éveken keresztül ismételünk mi magunk, és ezáltal ismételtetjük a gyerkőcökkel. Úgyhogy az egyetlen hét alatt ne akarjuk megjavítani az egész életét a gyerekünknek, meg az egész táplálkozását, hanem lépésről lépésre, step by step, és hogyha egyetlen egy gondolatot mondhatnék a szülőknek, akkor én talán azt mondanám, hogy olyan szokásokat tanítsunk meg hosszú távon a gyerekeknek, amelyekhez majd később felnőttként is vissza tudnak nyúlni, és itt tudjuk letenni ezeket a stabil alapokat, hogy valójában meg tudja tanulni a saját szervezetének a működését, testének a működését, és hogy a gyerekek tanuljanak meg jól bánni a saját testükkel, és ezáltal hosszú távon a saját életükkel. Úgyhogy én ezt gondolom itt útravalónak arra az iskola évre.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével töltöttük az első órát, és Patricia elmondta, hogy a gyerekeknél mennyire fontos a megfelelő táplálkozás, a cukros üdítőitalok kerülése, az, hogy kellő minőségű és mennyiségű legyen az alvás számukra, és hogy rendszeresen mozogjanak, napi 1 órát minimum. Szívesen visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést, ha érdekel benneteket. Kereshetitek majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: 4 óra után már pénzügyi percek, egy eléggé megdöbbentő adat, pénzforgalmi adat látott napvilágot, nagyon megugrottak a lakossági folyószámlák, hogy mi lehet ennek a megugrásnak az oka, Argyelen Józseffel fogom kideríteni, Robbie Williams pedig a Forbidden Road-dal jön hozzánk a Mannára. Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
6: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy ne avatkozzon a belügyeibe. Itthon több százmillió forintot csaltak ki idős emberektől. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben, egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Manna, Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra után is köszi, hogy a Manna kanapét választottátok. Kezdődik a pénzügyi percek szakértőmmel, Argyelán Józseffel. Annak járunk utána, hogy mi az oka, hogy 21%-kal megugrottak a lakossági folyószámlák. Kezdésnek pedig itt van Robbie Williams és a Forbidden Road.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Választátok ti is a Manna kanapét a 98.6 Manna FM-en, és jön a pénzügyi percek már is Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, akivel pénzforgalmi adatokat nézünk meg egy picikét közelebbről.
1: Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank statisztikái a pénzforgalmi adatokról, amelyből az is kiderült, hogy hány darab bankszámlával rendelkeznek a magyarok. És itt azért egészen megdöbbentő adatokat lehetett látni. Gyakorlatilag a természetes személyek bankszámláinak a száma 11,6 millió darab fölé növekedett 2026. június végére.
0: Kik a természetes személyek?
1: Mondhatjuk azt, hogy ez a lakossági, a fogyasztói bankszámlákat takarja. Önmagában a 11,6 millió is egészen nagy szám, hiszen azért Magyarországon durván 9,5 millió ember él. Ez az egész jelentős számnak tűnik. Ha pedig abba gondolunk bele, hogy ez a darabszám, ez 9,6 millió volt egy negyed évvel korábban, akkor azért láthatjuk, hogy valami nagyon nagy átalakulás és változás történhetett az elmúlt negyed évben. Azért ez egy 20-21%-os növekedés negyed év per negyed év alapon.
0: Ez a 21%-os növekedés nagyon soknak tűnik. Egyébként volt már ilyen nagy növekedésugrás a múltban?
1: 2020 óta vannak ilyen statisztikák, amelyek a természetes személyeknek a bankszámláit vezeti, és gyakorlatilag 2020 március végén ez 8,6 millió volt ez az érték, tehát azóta 3 millióval nőtt, ennek a kétharmada az gyakorlatilag az elmúlt negyed évben. Tehát azért látható, itt valami extrém dolog történhetett.
0: Hát akkor vizsgáljuk meg, hogy mi állhat e mögött.
1: Első körben érdemes megnézni, hogy milyen típusú számlákról beszélünk. Látható, hogy a forint, illetve több devizás számláknak a száma emelkedett meg közel 2 millióval, tehát hogy ott történt ez a változás. A sima devizaszámláknál pár ezer, pár tízezer darab számos változást láthatunk, tehát forint számla növekményről beszélhetünk. A másik, amit érdemes leszögezni, hogy megnézhetjük bankszámla típusonként is, hogy mi változott, és az elsődleges fogyasztói számlák emelkedtek meg gyakorlatilag ilyen mértékben. Itt nem azt kell érteni ez alatt, hogy azok az emberek most új számlát nyitottak, és ezzel érkezik a fizetésük, és ezt használják fő számlaként. Ez elég drasztikus lenne. Az elsődleges számlák definíció szerint, az elsődleges fogyasztói számlák definíció szerint azt jelenti, hogy elsődleges fizetési számlák, hogy a fogyasztók, akik 14-es életévet betöltöttek, és nyitottak egy számlát, azt már ilyen elsődleges számlának tekintik. Tehát nem tudjuk, hogy ezt tényleg főszámlaként használja az adott személy, vagy második bankszámlának, harmadik bankszámlának. A lényeg az, hogy nem arról van szó, hogy ezek főszámlák, viszont sima, lakossági, forint vagy több deviza nemű számlákról beszélünk. Ebből olyan következést lehet levonni, hogy például nem a megtakarítási számlák, tipikusan TBS vagy hasonló megtakarítási számlák száma ugrott meg drasztikusan, vagy nem a hitelkártyákhoz kapcsolódó elszámolási számlák ugrottak meg drasztikusan, hanem sima lakossági, mondjuk úgy hétköznapi folyószámlák száma emelkedett meg.
0: Na, hogy miért ugrottak meg a lakossági folyószámlák? Erről beszélgetünk még a folytatásban is szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Köszönöm.

0: Jó, hogy itt vagytok velem vasárnap délután, és ez a kanapé, én Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével próbáljuk megfejteni azt a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy 21%-os növekedést mutatnak Magyarországon a lakossági folyószámlák az elmúlt negyed év adataihoz képest.
1: És itt jön egy érdekes csavar válasz a történetben, mert nem nyitottak az emberek 2 millió új számlát a bankoknál. Egy teljesen más folyamat zajlott le, és ennek a technikai folyamatnak a mellékhatása az, hogy így megugrottak a bankszámlák számok Magyarországon. A Revolut ugyanis magyar lánybankot indított, és gyakorlatilag a magyar ügyfeleit bemintek migrált ebbe a lánybankba, és a magyar ügyfelek magyar IBAN számot kaptak.
0: A magyar IBAN szám mit jelent?
1: Hogy egy magyar számlaszámot kaptak, eddig egy litván számlaszámuk volt, egy litván bank alatt voltak nyilvántartva. Ez mellékhatásként idézőjelben azt eredményezte, hogy ezek a magyar ügyfelek, ezek bekerültek a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiba is, amelyek ugye a magyar bankszámlákat tartják nyilván. Persze sokan fölvethetik azt, hogy oké, de hát a Revolutnál ott van eurószámlám, dollárszámlám is, más devizanemben is vezetek számlát, hogy a devizanemben vezetett számlák nem emelkedtek. Ez pedig egy másik technikai okra vezethető vissza. A Revolutnál ugyanis technikailag egy darab bankszámla van. Ez a bankszámlának a fő devizaneme egyébként nyitáskor válik el, és azon múlik, hogy melyik országból indítottuk ezt a nyitást, illetve hol vagyunk rezidensek adott pillanatban. Hogyha én mondjuk Magyarországon élek, akkor amikor nyitok számlát a Revolutnál, leigazolom, hogy adózásilag, meg lakcímileg hol élek, és akkor én gyakorlatilag forint számlát tudok nyitni fő devizanemként. Ez alá tudok én majd nyitni még különböző zsebeket, amik viszont nem külön bankszámla számú.

0: laptopom, akkor láttam azt, hogy ilyen szkenneléseket jelentenek, hogy a okmányokat le kell fényképezni, akkor gyakorlatilag én egy fő eurószámlát fogok kapni, és az alá szintén tudok magyar forint zsebet nyitni, de én technikailag egyébként nem magyar ügyfél leszek a Revolutnál, hanem német. Egyébként ez egyben azt is jelenti, hogy nem a magyar IBAN számom lesz, hanem egyébként a litván. Hogyha a német ajkú területek azok még mindig a litván bank alatt vannak, úgy tudom, hogy igen.
1: Na akkor menjünk innét tovább. Beszélgetünk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével a pénzügyi percekben, és a téma, hogy miért ugrottak meg 21%-kal a lakossági folyószámla adatok egy negyed év alatt. A változás okát is kiderítjük. Tartsatok velünk itt a Manna kanapéban, és kérdezzetek nyugodtan.

Kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz. Kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba. Bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, lakossági folyószámlák, és hogy hogyan, miként érdemes választani, ezt is megbeszéljük még majd Peter Gabriel és a Shaking the Tree után.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Vasárnap délután van, és ilyenkor hallhatjátok a Manna FM-en a pénzügyi perceket Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és arról beszélgettünk, hogy a pénzforgalmi adatok megugrottak, 21%-os növekedést mutatott az előző negyed évhez képest. Na akkor menjünk innét tovább, amikor a miérteket kutatjuk a háttérben.
1: Szóval a lényeg, hogy a Revolut cselekményei tevékenysége miatt emelkedett meg érdemben a magyar bankszámlák száma, több mint 2 millióval. Ez nem is azt jelenti, hogy a Revolutnál nyitottak az elmúlt negyed évben 2 millióan számlát, ez is nagyon drasztikus lépés lett volna, hogy a Revolut az nagyon nagy mértékben nyer piacot, és nagyon sok új ügyfele van, de azért ez még az ő piacuknál is nagyon-nagyon erős kijelentés lett volna. Gyakorlatilag egy technikai átállítás volt, hogy a litván bankszámlaszámról átkerültek a magyar ügyfelei magyar bankszámlaszámra, és gyakorlatilag emiatt megjelentik a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában is.
0: Azért beszéljünk arról is, hogy mit jelent ez a Revolut váltás.
1: Ugye az, hogy magyar IBAN száma lett a magyar ügyfeleknek, ennek vannak a magyar ügyfelek számára előnyei, több előnyei is van. Például a fizetést oda lehet érkeztetni könnyedén a Revolut számlára is mostantól. Eddig ugye azért a jövedelem érkeztetése az nehézkesebb volt, hiszen egy litván számlaszámra ment volna a fizetés, ami hosszabb átfutást és nagyobb költségeket adott volna a munkaadó számára. Csatlakozott a Revolut ilyen módon a magyar azonnali fizetési rendszerhez, tehát net alapon megadott megbízások pár másodperc alatt teljesülnek, magyar idegenbanki, magyar de idegenbanki átutalások is, illetve hogyha nem saját számláról tölteném fel a Revolutot, hanem valaki más utalna rám szintén egy másik bankszámlájáról, akkor az is pár másodperc alatt teljesülhet, hogyha megfeltározott összeghatár alatt van. A csoportos beszedési megbízások is sokkal könnyebben tudnak így teljesülni, de mondjuk nem utolsó sorban például az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség, a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőség is érvényes már a Revolut magyar csomagjainál. Tehát ott is lehet, ki lehet használni, lehet tenni ilyen típusú nyilatkozatot.
0: Vannak hátrányai is ennek a lépésnek?
1: Itt egy biztos, hogy van, a második az inkább zárójeles hátrány. Az alapvető hátránynak mondhatjuk azt, hogy bizonyos költségelemei megemelkedtek a Revolut szolgáltatásnak. Itt elsősorban a Revoluton kívüli utalásokra kell gondolni, a Revoluton belül utalások továbbra is megszokott korábbi díjszabás mellett mennek. A Revoluton kívülre induló utalásoknál, azonban az 50 000 forint fölötti utalásoknál megjelent gyakorlatilag a Revolut díjszabásában a magyar tranzakciós illeték költségeleme is, tehát az 50 000 forint fölötti utalások, amennyiben azok Revoluton kívülre mennek, azok költségesek lesznek. Itt azonban fontos, hogy milyen csomagja van az adott személynek, mert vannak bizonyos eltérések egy sima standard csomag, illetve mondjuk egy magasabb csomag kategóriá között. Gyakorlatilag minél drágább egy csomag, annál több ingyenes utalás lesz biztosítva, tehát annál kevésbé érvényesítik ezt a plusz tranzakciós díjat. Van olyan csomag, ahol egyébként gyakorlatilag nem számít az utalás, és továbbra is minden korlátlanul ingyenes lesz, de az már egy olyan nagyobb, jóval kiemeltebb csomag az ingyenes standardhez képest.
0: Na, hogy van-e még valamilyen hatása, akár negatívuma ennek a leányvállalat döntésnek a revolutosok számára? Erről is fogunk beszélgetni a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Köszi, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. Én is itt vagyok veletek, meg szakértőm is, Argyenán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel a pénzügyi percekben arról beszélgettünk, hogy a Revolut magyarországi fiókbankjának nyitása okozta azt, hogy 21%-os növekedést mutattak a lakossági folyószámlák. És akkor megnéztük a Revolut váltás lépését is, és ott tartottunk, hogy van-e esetleg még hatása, akár negatívuma ennek a döntésnek a revolutosok számára.
1: A másik hatás, hogy gyakorlatilag sokan még úgy gondoltak a Revolutra, mint külföldi banki szolgáltatásra, hogy ott elbújtatják a pénzeiket, hozamaikat, nyereségeiket, azért eddig sem volt ez teljesen vízment, vagy teljesen zárt rendszer, a Revolut eddig is jelentett a NAV fele bizonyos náluk tartott összegeket, tehát, hogy eddig sem lehetett ezt teljesen elbújtatni, az viszont tény, hogy míg eddig mondjuk, hogyha valami végrehajtás indult az adott személy ellen, akkor eddig ez egy külföldi végrehajtásnak minősült, hogyha a Revolutot akarták volna mondjuk inkasszálni, és külföldi inkasszálás egészen más folyamatban sokkal bonyolultabban működik, mint egy magyar számla inkasszálása. Mostantól, hogy a magyar lánybank indulásával ez sokkal egyszerűbb lesz ilyen helyzetben. Mondjuk ez a számla tulajdonos számára sajnálatos, aki mondjuk éppen követel az adott féltől, annak számára mondjuk ez egy kedvező hatás. De ami még fontos, hogy ugye a Revolut ezzel gyakorlatilag belépett teljesen, vagy sokkal jobban belépett a magyar piacra. A teljes egészében például azért nem lehet mondani, mert a betétbiztosítás az továbbra is például a litván betétbiztosítási szabályoknak megfelelően fog működni, nem pedig a magyar OBA szabályai szerint, de hogy így, hogy jobban belépett a magyar piacra, sokkal komolyabb valós versenytársa lehet a klasszikus bankoknak abban a tekintetben is, hogy elsődleges számlaként is már versenyez a sima lakossági bankszámlákkal a Revolut. Itt érdemes megjegyezni, hogy vannak igen kedvező árazású Revolut csomagok is, és vannak igen kedvező árazású sima lakossági klasszikus bankszámlák is. Aki számlanyítás vagy számlaváltásban gondolkozik, azoknak érdemes összehasonlítani a teljes piacot, a fintech cég szolgáltatókat is, Revolut, Wise, egyéb szolgáltatók, és a klasszikus magyar bankszámlákat is, és az alapján eldönteni, hogy számára éppen melyik a legkedvezőbb ajánlat. Ezt mindenki tegye meg, hogyha bankváltásban gondolkodik.
0: Más esetben is javasolnád a piaci összehasonlítást?
1: Akkor is érdemes összehasonlítani az ajánlatokat, ha valaki nem bankváltásban gondolkodik, mert könnyen kiderülhet, hogy a jelenlegi csomagja igazából drága már, ami a számlanyításkor még olcsónak tűnt, és akkor felvetődhet a bankváltás. Itt nyilván valaki dönthet úgy, hogy havi pár ezer forintért nem vált, de valaki dönthet úgy, hogy havi pár ezer forintért, vagy akár nagyobb tételért bankot vált, és akkor választ egy másik szolgáltatót. Legyen az szó egy fintech cég, legyen az szó egy másik klasszikus bankszámla, vagy lehet, hogy a saját bankjánál maradva egy olcsóbb csomagra áttérve is elérhető díjkedvezmény.
0: Nagyon szépen köszönöm, Argyenán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg azt elsőként, hogy mi állhat annak a pénzforgalmi adatnak növekedésnek a hátterében, hogy 25%-kal több az elmúlt negyed évhez viszonyítva a lakossági folyószámlák száma, ez ugye a Revolut magyarországi lányvállalatának, lánybankjának létrehozásával magyarázható, és akkor egy picit mögé mentünk, hogy mit is jelent ez a Revolut váltás. Ha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.

0: 5 óra után a 98.6 Manna FM-en arról beszélgetünk, hogy miért is jó reggel az iskola kezdéskor a gyerekekkel beszélgetni a tanóra keretein belül. Van egy iskola, ahol ez már nagyon-nagyon régóta megy, működik és bevett szokás. Megan Trainor is jön az óra elejéről, de biztosan hozom majd a szédült lepkét is a Maxi Szántól.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el. Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyelőre nem nyitja meg a hormuzi szorost. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több száz millió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is köszönöm szépen, hogy a Manna FM-en találkozhatunk, hogy hogyan nőnek a gyerekek beszédkészségei, hogy hogyan lehetnek nyitottak pusztán csak azzal, hogy a tanítási napok beszélgető körökkel indulnak. Ezt fogjuk megbeszélni szakértőimmel ebben az órában, és jön Meghan Trainor egy felvétele is, úgyhogy tartsatok velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, Argyelán Kriszta vagyok, és ezúttal arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogyha meseolvasással, csendes érkezéssel vagy éppen mozgásos tevékenységgel indulnak a gyerekek tanítási napjai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezt javasolja egyébként általános iskolák alsó tagozatának, és hát több mint 30 éve így megy ez a Szegedi Karolina iskolában is. A beszélgető partnerem Tombácné Kovács Mária, az iskola intézményvezetője, illetve Váriné Fejes Katalin tanítónő. Mária, kezdjük először azzal, hogy az iskola kezdéskor mi az, ami meg tudja könnyíteni a gyerekeknek a visszarázódást?
1: Én ott kezdeném, nem tudom, hogy kezdhetem-e ott, hogy a Szegedi Karolina ugye több évtizedes múltra tekint vissza, közel 30 éve már ez a reggeli kör az életünk része. Minden reggelt ezzel a reggeli körökkel kezdjük, és ez a szeptemberi visszarázódásban is nagyon jó, mert vissza tudunk csatolni a nyárra. A gyerekek nagyon sokat tudnak mesélni arról, hogy mi történt velük a nyáron, merre kirándultak, mit csináltak, mivel töltötték a nyarat, és akkor ezt a játékokba is bele tudjuk venni, mert ezek a beszélgetőkörök nem csak a beszélgetésről, meseolvasásról szólnak, hanem játékokról is. És akkor ezekről a játékokról fog majd egy-két szót a kolléganőm mesélni.
0: 30 éve én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon újító gondolat volt. Hogyan fogadták a szülők, a gyerekek, vagy akár a kollégák?
1: Hát ennek a háttér megsegítése az volt, hogy ugye a Boldogasszony iskola nővérek rendjébe tartozunk, ők tartják fent az iskolánkat, és németországi iskolájukban voltak a kollégák, egy tanulmányi úton, és ott ismerkedtek meg ezzel az iskolakezdési formával, és onnantól kezdve, amikor újraindult az iskolánk itt Szegeden 1992-ben, akkor már így kezdtük, vagy kezdték a kollégák a napokat. És nagyon jól fogadták a szülők is, és a gyerekek is, mert tényleg egy ilyen feloldása a reggeli eljövetelnek, ugye az egy kicsi feszültséget jelent, hogy otthonról időben el tudjunk indulni, és akkor ezt így ebben a 15, vagy ezekben a 15 percekben le tudták vezetni, tudták oldani ezt a feszültséget.
0: A pedagógus szemszögéből is lehet ez a reggeli napindítás és beszélgetés egyfajta feszültségoldás?
1: Hát ugye az első, ami nagyon fontos, hogy itt ebben az első 15 percben már látjuk, hogy melyik kisgyerek milyen feszültséggel, vagy hogyan érkezett meg ezen a reggelen. És ez már segít nekünk abban, hogy akkor kire kell majd jobban odafigyelni, kinek kell segíteni, ki mellé kell többször odalépnem, mert valami miatt szüksége van arra, hogy ott legyek mellette, vagy érezze azt, hogy ott vagyok, és ez egy biztonságot nyújtson számára, és ezzel is oldódjon az, hogy na most akkor ide tudtam érni, megérkeztem, hogy volt a reggelem, mint volt, és akkor, hogy azt a biztonságos légkört meg tudjuk számukra ezzel teremteni, hogy tudjuk, hogy ki milyen módon érkezett meg azon a nap, vagy a reggeleken.
0: Na, hogy változott-e a metodika ez alatt a 30 év alatt, erről beszélgetek itt a Manna kanapéban a Szegedi Karolina iskola intézményvezetőjével, Tombácné Kovács Máriával. Tartsatok velem, és tudjátok meg, hogy milyen is egy napindító beszélgetőkör Szegeden.

0: tapasztaltuk, hogy ezek a reggeli alkalmak nagyon sok mindenre jó. Tehát nem csak arra, hogy a gyerekek a feszültségüket kiengedjék, vagy beszélgessenek egymással, vagy a pedagógusaikkal, hanem mint pedagógusok mi már tovább gondoltuk ezt, és ez egy készségfejlesztésnek is nagyon jó, ami ugye így nem látványosan, vagyis a gyerekek ezt nem úgy veszik, hogy ők most fejlesztés alatt vannak, hanem mi olyan feladat, vagy olyan feladatokat, olyan játékokat állítunk össze reggelente a gyerekeknek, amivel tudjuk fejleszteni a beszédkészségüket, tudjuk fejleszteni azt, hogy egymásra odafigyeljenek, egymás véleményét el tudják fogadni, egymást el tudják fogadni, egymás tiszteletben tudják tartani, egymást kölcsönösen tudják támogatni, és hogy együtt tudjonak működni. Ami ugye a tanításban és az életben, ezek mind olyan fontos dolgok, amire később tudnak építeni, és igazából ezeket észrevétlenül csempészszük ezekbe a 15 perces reggeli körökbe. Ugye fejlődik a beszédkészségük, érzelmi, szociális képességük és a személyiségük. Mert célunk és törekvésünk az, hogy a teljes embert fejlesszük. És hogy az oktatás mellett, a tanítás mellett ugyanolyan fontos szelete számunkra a nevelés is. Mert a harmonikus személyiség kialakítására, segítésére, kibontakoztatására tesszük föl a mindennapjainkat. Tehát azt szeretnénk, hogy az innen kikerülő gyerekek, mert ugye nem csak első osztályban és alsó tagozaton kezdődnek így a napok, hanem egészen 12-ig, tehát az érettségiző gyerekek is, vagy felnőttek, majdnem felnőttek is ugyanígy kezdik a napjaikat.
1: Na hát most már rá fogunk térni Váriné Fejes Katalin tanítónővel a konkrétumokra is, eddig Tombászné Kovács Máriával, a Szegedi Karolina Iskola intézményegység vezetőjével beszélgettünk itt a Manna kanapéban. Maradjatok, mert jönnek még érdekességek arról, hogy miért is fontos a gyerekekkel reggeli beszélgetőkörrel indítani a napot.

Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, a gyerekek beszédfejlődése, gondolkodása, az egymással való kapcsolódása is fejlődhet akkor, hogyha napindító beszélgetésekkel kezdik a tanárok a reggeleket. Erről beszélgetünk itt a Manna kanapéban, és folytatjuk még Taylor Swift és a Style.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és arról beszélgetünk, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint is nagyon hasznos lenne beszélgetőkörrel kezdeni a reggeleket. A Szegedi Karolina iskolában pedig 30 éve már így csinálják ezt. Na nézzük akkor, hogy milyen témákat érdemes elővenni ilyenkor. Várini Fejes Katalin tanítónő a beszélgető partnerem.
1: Az nagyon fontos, hogy ezek a reggeli körös játékok ugye a gyerekek életkori sajátosságaikat veszi figyelembe, és attól függően, hogy ez melyik korcsoportnak szól, tehát itt már említve, hogy 1 és 12. évfolyam között minden osztályban reggeli körként ezeket használjuk. Fontos az, hogy mire és mennyi ideig tudnak figyelni, és mihez tudnak a személyiségükkel kapcsolódni. Sokszor ezek a gyerekek adnak a játékoknak címet, legyenek ezek kicsik, vagy már nagyobbak is, amit nagyon sokszor ők kérnek újra és újra napkezdéseinek ráhangolódásaként. Itt vannak motivációs gyakorlatok, figyelemgyakorlatok, páros gyakorlatok, amik nem csak a személyiségük, illetve egy-egy részképességük fejlesztésére, hanem mondjuk egy tanulásmódszertani fejlesztésbe is nagyon jól beépíthetők. Alsós gyerekeknél nagyon sok olyan játék van, ami mozgáshoz kapcsolódik. Nagyon fontos, hogy a koncentrációs készségük fejlődjön. Ilyen például az egyik kedvencünk alsó tagozatban az Ébredj velem, amelyben a gyerekek egy nagyon örömteli, vidám mozgással, énekelve játékos utánzással felébresztik a testrészeiket, és ezzel segítik, hogy a napjuk energikusabban indulhasson. Vagy egy állati kalantúra a gyerekek elnevezése által, melyben egy-egy állat bőrébe bújnak, és a mozgásukat utánozva nagyon sok vicces pillanatot szereznek, nem csak saját maguknak, társaiknak, hanem számunkra pedagógusainknak is.
0: Milyen más játékok népszerűek és bevethetők reggelente?
1: Nagyon szívesen játszanak egy erdőjáró játékot, melyben arra ébredtem, hogy, és egy mese keretébe szőve, egy erdőbe beérkezve mozgással érzékeljük például az avarban lépkedést, figyelünk a madarak hangjára, vagy meghallják az ágak recsenését, hogy elhaladunk a fák között, vagy éppen a patak vizének csobogását az erdő legapróbb részében. Nagyon fontos számunkra, hogy mindig motiváltak legyenek tanulóink, mind magukkal szemben, mind pedig társaikkal szemben is legyenek érzékenyek ezzel kapcsolatban. A mai varázsmondatunk címmel a csoportok közösen például olyan mondatokat gyűjtenek össze, amit egy dobozba beletesznek, hogy reggeli beérkezésnél mindenki húzhat belőle egyet, ha szeretne, amely erőt vagy kitartást, magabiztonságot adhat egy-egy nap kezdetén. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek, ő maguk is már beleraknak egy-egy mondatot, amit saját maguk által érzik, hogy erre szükségük lehet bármikor, mondjuk képes vagyok rá, itt vagyunk neked, ma biztosan sikerül, és végre új dolgot fogok ma felfedezni. Amiért vártam ezt a napot játékban, pedig például a gyerekek mindig egy dolgot kiemelnek, ami számára a legeslegfontosabb a mai napban. Aranyosak mindig, mert nem is gondoljuk felnőttként, hogy nekik mi az, ami leginkább egy örömet jelentett számukra, de van olyan, amikor valaki azt mondja, hogy egy új tánclépés a táncórán, vagy az első mélyvizes úszásunk, vagy csak az, hogy végre a barátokkal együtt nevethetünk.
0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, a Szegedi Karolina iskola két pedagógusa, a beszélgető partnerem Várini Fejes Katalin tanítónő, és az intézmény egység vezető Tombácné Kovács Mária, akivel a reggeli beszélgetőkörökről beszélgetünk még egy kicsikét itt a

0: Jó, hogy itt vagytok ti is, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene. Kanapézunk, és egy jó kis módszert mutatunk be, akár szülőknek, akár pedagógusoknak, hogy hogyan lehet a gyerekeket ráhangolni a reggeli iskola kezdésre, és beszélgetőkörrel, közös olvasással. 30 éve már így indulnak a tanítási napok a Szegedi Karolina iskolában. Tombácsné Kovács Máriát, a Karolina Iskola Intézményegység vezetőjét kérdezem, és ezt már egy hallgatónk dobta be, hogy nem lehet esetleg ebből iskolai zaklatás, ami egy nagyon érdekes gondolat és kérdés, hogy olyan téma esetén, ami aggasztó, a gyerekeket foglalkoztató és előkerül, az ott elhangzottak, a beszélgetőkörben elhangzottak, nem lehetnek-e esetenként mondjuk akár később zaklatás muníciójává is? Van erre esély, vagy ez teljesen ki van küszöbölve?
1: Én azt gondolom, hogy ebben nevelkednek bele a gyerekek. Tehát első osztálytól kezdve a saját életkoruknak megfelelően kapják azokat a feladatokat, beszélgetési témákat, amik építik az ő személyiségüket, építik a közösséget, és ezek nem szoktak problémát jelenteni. És ez egy olyan biztonságos légkört tud kialakítani itt az osztályon belül, ami tehát a gyerekek megnyílását segíti, illetve ezek az mesélések vagy elmondások, hogy ő mit szeretne megosztani, ez mindenkire rá van bízva. Tehát ha ő azt mondja, hogy én most a mai reggelen nem szeretnék megosztani semmit sem, ezt mi tiszteletben tartjuk. Tehát ez egy nem kötelező. Mindenki maga dönti el, hogy szeretne az adott témában hozzászólni, vagy bármit elmesélni, vagy pedig nem. Tehát ez nem kötelező, ahogy az előbb is mondtam, és bármikor, bármiféle olyan dolog fölmerül, természetesen akkor utána a pedagógus még négy szem közt tud a gyermekkel beszélni, vagy még akkor magával az osztállyal is utána tudnak erről beszélni. Alsó tagozaton ugye egyszerűbb dolgunk van, mert az első óra kezdése be is bele nyúlhatunk még, tehát nem az, hogy most csöngettek, és akkor indulni kell a napnak a tanítási órával. Ha olyan annyira megnyílnak a gyerekek, vagy annyiféle, inkább az a jó szó, hogy annyiféle mondandójuk van, akkor nem állítjuk le őket a csengetéssel, hanem nyugodtan az órát azzal folytathatjuk, vagy kezdhetjük a tanítási órát, hogy ők még akkor elmesélik azt, ami bennük van, mert ahogy említettem, ugye beszédkészségük fejlődik, tehát hogy annyiféle fejlesztési lehetőség van benne, ami ugye a tanítási órán is mindig szükség, amire a tanítási órán is szükségünk van.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki pedagógusként ezt elkezdje, és nem feltétlenül a tárgyi feltételekre gondolok?
1: Hát igazából ugye tárgyi feltételre nincs szükség, mert a magunk vagyunk a tárgyi, most ha így ezt lehet mondani, magunk vagyunk a személyek, akik kellenek ehhez, mert a játékok is olyanok, hogy a legtöbbjéhez nem kell semmiféle tárgyi feltétel, csak a kedvük meg a bekapcsolódásuk kell. És én azt gondolom, hogy egy közösségnek kell ezt eldönteni. Tehát, hogy vagy egy tantestület közösen leül és elfogadja, vagy meggondolja, megbeszéli, hogy így szeretnék, és akkor közösen fölépítenek egy tervezetet, hogy minden korosztály számára, hogy melyik korosztálynál, melyek azok a témák, melyek azok a játékok, milyen történeteket olvassonak el, vagy beszéljenek meg a gyerekekkel, vagy pedig én másik lehetőségnek azt tartom, hogy egy valaki azt gondolja, hogy ő most, és ugye ezt megbeszéli a vezetőjével, hogy ő ezt szeretné bevezetni, és az ő példáját elmeséli a többieknek, vagy az ő tapasztalatát elmeséli, és akkor így ő vonza be a kollégáit.
0: Nagyon szépen köszönöm a Szegedi Karolina iskola igazgatónőjével, intézményvezetőjével, Tombászné Kovács Máriával és Váriné Fejes Katalin tanítónővel beszélgettünk itt a Manna FM-en. Ez a beszélgetésem is visszahallgatható. Kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Ennyi volt a vasárnapi kanapé, köszönöm a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik, de természetesen a jövő hétvégén is még együtt rádiózhatunk, lesz kanapé 3 és 6 között a 98.6-on.
1: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte. Támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Változékony időjárásra számíthatunk. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: Manna éjszaka.

tour.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte. Támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Változékony időjárásra számíthatunk. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyjátegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Erős széllel hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Fontos, hogy a könyvek eljussanak mindenkihez. Erről írt a közösségi oldalán az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösség. Élnek. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik hétfőn a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat, 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-tól 10 éves korosztálynak szóló gyermekelőadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be. Látható lesz például a Móricz Zsigmond Színház Prücsök a legnagyobb varázsló, a Bubi Tabáb Színház Pityi Palkó, valamint a Fitos Dezső társulat Tündérhinta című produkciója is.
0: Időjárás.
2: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

0: nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try.
2: Don a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Rózsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Erős széllel hideg front érkezik. Kedden újra nyílik a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik hétfőn a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-tól 10 éves korosztálynak szóló gyermek előadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. Oh, keep the light on, keep the light on me. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and
2: dark. Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Reméletőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you.

Rózsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Kedden újra nyílik a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik hétfőn a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-tól 10 éves korosztálynak szóló gyermek előadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be.
0: Időjárás.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Manna.

Please.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Love.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon. God bless.

0: Anna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Erős széllel hideg front érkezik, a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
0: Időjárás.
2: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
3: Manna Hits.
0: Manna Hits.

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul. God loves you, and he's going to come through.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ma szeretnék tenni egy bátor lépést, és szeretnék a szentségről beszélni nektek. Tudom, hogy sokkal inkább szeretnétek, ha arról beszélnék, hogy mennyire szeret benneteket Isten. De ma a szentségről fogok beszélni. Nos, először lapozzunk a Zsidó 10-hez. Kezdjük a 10. versnél. Zsidó 10:10. Az Isten saját akaratából szentelt meg minket. Jézus Krisztus a felkent testének feláldozása által. Egyszer s mindenkorra. Jézus értünk kiontott vére által lettünk szentek. Az ő vére teljesen megmosott minket a bűntől. 14. vers. Mert egyetlen áldozattal, ezt nagyon szeretem, örökre tökéletessé tette, és megtisztította a megszentelteket. Tehát, amikor elfogadjuk Krisztust, akkor szenté leszünk az Isten kegyelme által, az ő irgalmából, és nem amiatt, amit teszünk. Amikor elfogadjuk Krisztust, a szellemünkben szentekké leszünk. Te egy szellem vagy, van lelked, és testben élsz. Három részből álló lény vagy, ahogyan az ószövetségi sátor is három részből állt. Mi is három részből álló lények vagyunk. Amikor Isten belép közénk, akkor ő a szellemünkbe költözik be. Amikor megkéred Jézust, hogy legyen a megváltód, akkor odaadod magadat neki. Ő pedig belét költözik. Ő nem lakhat olyan helyen, ami nem szent, ezért meg kell szentelnie a helyet, ahol lakni fog. Na gyerünk! Most mindenki kiáltsa hangosan, szent vagyok. Egy másik ok, amiért Isten elvégzi ezt, az az, hogy teljesen nevetséges dolog lenne elvárnia tőlünk, hogy szentek legyünk, ha ő maga nem tenne minket azzá. Mert mi nem tudunk olyasmit felmutatni, amivel nem rendelkezünk. Ezért bocsát meg nekünk, mielőtt azt kérné, hogy megbocsássunk másoknak. Irgalmat mutat nekünk, majd azt mondja, légy irgalmas másokhoz. Ő kedves hozzánk, majd azt mondja, légy kedves. Türelmes velünk, majd azt mondja, légy türelmes. Szóval bármit, amit Isten kér tőlünk, most figyeljetek. Ahhoz megvan bennünk a képesség. És ha ezt soha nem hiszed el, akkor soha nem is fogod megteremni ezt a gyümölcsöt. Szent vagy. Isten gyermeke vagy. Szent vagy. Azt feleled, nem vagyok. Mindenféle rossz dolgot követek el. Nos, majd erre is kitérünk. Ne aggódj felől. Eljutunk ehhez is. De a lényeg, amit szeretnék megértetni, az az, hogy soha nem fogsz tudni szent életet élni, ha nem hiszed el, hogy szent vagy. És még ha hibákat is követsz el, akkor is szent vagy. Csak épp nem engeded, hogy Isten szentsége keresztül ragyogjon rajtad. Nos, egy kicsit mélyebben áttanulmányozzuk ezt ma. Szóval hallgassatok figyelmesen, és nem fogunk avval foglalkozni, hogy mennyi az idő, hanem meg fogjuk ezt érteni. Amen. Meg fogjuk ezt érteni. 1 Péter 1:2. Akiket az Atya Isten kiválasztott eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által szentté tett, mondjátok, szent vagyok, hogy engedelmesek legyetek Jézus Krisztusnak. Itt most meg is állok. Miért tesz minket Isten szentté? Azért tesz minket szentté, hogy képesek legyünk engedelmeskedni Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek. Mi értelme van annak, ha valaki azt mondogatja, keresztény vagyok, keresztény vagyok, keresztény vagyok, ha közben rendszeresen engedetlen Isten felé. Úgy értem, mindannyian követünk el hibákat, és engedetlenek vagyunk Istennek, de meg kell húznunk a határt, hogy vannak dolgok, amiket megteszünk, mielőtt átgondolnánk azt. Dolgok, melyeket megteszünk, mert még nem tudjuk, hogy hogyan ne tegyük meg őket, és dolgok, amik megváltoztatására semmilyen erőfeszítést nem teszünk, és laza életet élünk, mert azt gondoljuk, hogy úgyis megússzuk a dolgot. Ezért olyan veszélyes, hogy más életét tedd a saját követendő példáddá. Nem követhetsz el egy rossz dolgot, csak mert mindenki más azt teszi. Jézus kell, hogy a példánk legyen, mert a Biblia azt mondja a Róma 14-ben, minden ember saját maga fog elszámolni az életével. Isten nem fog tőled más valakiről kérdezni, engem nem fog Dévről kérdezni, Dévet sem fogja rólam kérdezni, engem csak önmagamról fog kérdezni. Amen. Szóval értitek, szentté tett minket. Ha Isten gyermeke vagy, akkor szent vagy a szellemedben. Szentség van ott. Amikor Isten megjelent Mózesnek, azt mondta, oldd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, amin állsz. Ahol Isten megjelent, ott szentség volt. Ezért, ha hiszed, hogy elfogadtad Krisztust, akkor azt is hinned kell, hogy vele együtt megkaptál mindent, ami ő, és ő szent. Mondjuk még egyszer, szent vagyok. Nos, azt kell megtanulnunk, hogy miként éljünk belülről kifelé. Belülről kifelé. Isten belül végzi a munkáját, majd elküldi a Szent Szellemét, hogy együtt dolgozzon velünk, és felszínre hozza azt belőlünk, hogy meg is látszon. Nos, ő a szellememben van, de a szellememben problémám van. Megtörtségre van szükségem. A lelkemnek meg kell törnie. Az asszonynak össze kellett törnie az alabástrom szelencét, mielőtt kiönthette volna a benne lévő parfümöt. Azt feleled, nos, Joyce, ez a megtörtség szó megijeszt engem. Hadd mondjam azt, hogy Isten tudja, hogyan törjön meg minket a megfelelő helyeken. Tudja, hogy mikor és hogyan tegye, és hogy soha nem fog bántani minket, vagy sérülést okozni. De a büszkeségünknek, a testies elképzeléseinknek, saját terveinknek, annak, hogy magunk akarjuk irányítani az életünket, mindezeknek meg kell törniük. Alázatosnak kell lennünk, azt mondani, Istenem, azt akarom, amit te, és akkor, amikor te. A büszkeségünknek meg kell törnie, hogy már ne érdekelje minket túlságosan, hogy mit gondolnak mások. Amikor megállsz majd Isten előtt, nem fog igazán számítani, hogy mit gondoltak. Ők sem állnak majd ott veled, azon aggódva, hogy te mit gondoltál róluk egész életedben. 1 Péter 1, 14-16. Mint Isten engedelmes gyermekei, és hadd mondjam azt, hogy ha minden ember, aki kereszténynek vallja magát, Istennek engedelmes életet élne a világban, akkor nem lenne a társadalmunkban akkora káosz, mint ami most van. Azt mondod, most akkor engem hibáztatsz? Igen, valahogy úgy. És magamat is. Ha minden ember, aki kereszténynek vallja magát, mindenki, aki tényleg hisz, igen, én keresztény vagyok, ezt sokan mondják, de egyébként fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek. Igen, én keresztény vagyok, gyülekezetbe járok. Ez semmit nem mond számomra. Hogyan viselkedsz? Annak megfelelően élsz, amit hiszel, vagy csak mondod, hogy hiszel. Később megmutatom majd az igét, ami azt mondja, hogy a démonok is hisznek. A legtöbb ember a világban, aki nem szolgálja Istent, mégis hiszi, hogy Isten létezik. Nem ugyanaz hinni Istenben és őt szolgálni. Különbség van a között, hogy hinni, meg úgy élni, mintha tényleg hinnénk. És ahogy már elmondtam máskor is, nem azért csinálom ezt, mert azt gondolom, hogy tele van a terem borzasztó emberekkel. Először is a saját épülésünk érdekében beszélek erről, meg emlékeztetőül, hogy milyen fontosak vagyunk az Isten munkája számára, amit ma végez a világban. De a több millió emberhez is szólok, akik a világ minden tájékáról néznek minket. Ha te egy langyos keresztény vagy, egyik lábbal a világban, a másikkal a királyságban, vasárnaponként gyülekezetben jársz, és a hét többi részében kompromisszumokat kötsz, akkor én hozzád is szólok. Nem kiabálok veled, nem próbálok irányítani és megmondani, hogy mit tegyél, csak kérlek téged. Szeretem, amit Pál apostol mondott, könyörgök nektek a Krisztus irgalmára. Ragadjátok meg Krisztust, és engedjétek, hogy mindaz lehessen rajtatok keresztül, aki ő szeretne lenni. Isten jó hírét féltem. Ez talán bután hangzik, mert azt gondoljátok, Isten tud gondoskodni magáról. De ahogy időnként viselkedünk, az rossz fényben tünteti fel Istent. Amen. A világ nincs valami jó véleménnyel az egyházról. Nincsenek nagyon elragadtatva, amikor valaki azt mondja, hogy keresztény vagyok. Figyelik majd, hogy képmutató-e vagy sem. És higgyétek el, akár még próbára is tesznek majd, hogy meglássák, vajon ragaszkodsz-e ahhoz, amiben a szavaid szerint hiszel. És ahogy mondtam ma reggel, Isten szerint való életet kell élnünk. Ne legyünk ellenszenvesen vallásosak, hanem valódi emberek egy valódi világban, és foglalkozzunk a többi valódi emberrel, akik valós problémákkal küzdenek, és viselkedjünk úgy, mint akik megértik azokat a problémákat. Ne csak a győzelmei ről beszélj, oszd meg az emberekkel néhány harcodat is. Meséld el, hogyan szabadított meg Isten, hogyan segített, és hogy velük is ugyanazt akarja tenni. Éljetek úgy, mint Isten engedelmes gyermekei. Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, amikor még nem ismertétek az evangélium kívánalmait. Tetszik nekem ez, hogy az evangélium kívánalmai. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Szóval itt van, olyan világos, mint a nap. Szentül kell viselkednünk. Szentnek kell lennünk abban, ahogyan élünk, ahogy másokkal bánunk, abban, ahogy beszélünk, ahogy gondolkozunk, a képzeletünkben, abban, hogy mit csinálunk szórakozás gyanánt. Úgy, amint megvan írva, nagyon tetszik ez nekem. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Régebben úgy értelmeztem ezt, hogy jobban teszed, ha szent vagy, mert én is az vagyok. Most már ígéretként látom ezt. Ez egy ígéret. Légy szent, mert én is szent vagyok, és benned élek. Szentté tettelek a bensődben, és most, ha együtt működsz velem, és engeded, hogy a Szent Szellem dolgozom benned, akkor minden nap dicsőségről dicsőségről dicsőségről dicsőségre megváltoztatlak, és minden nap egy kicsivel jobban képviselhetsz engem, egy kicsivel jobban és egy kicsivel jobban. A szentség a vány görög szótár szerint azt jelenti, az az állapot, melyet Isten előre elrendelt a hívőknek. Tehát Isten előre elrendelte, előre eldöntötte, hogy minden gyermekének szentnek kell lennie, amelyre a kegyelméből hívja őket. Minden kegyelemből van. Nem olyasmi ez, amit mi teszünk. A kegyelemnek ez a nagyszerű, csodálatos, elképesztő ajándéka tesz minket szenté a bensőnkben, megigazít minket, és olyanná tesz, mint a soha nem vétkeztünk volna, és Isten igazságába öltöztet minket. Ó, te jó ég, elég jól indulhatunk. Hallottátok? Elég jól indulhatunk. Úgy értem, amikor Krisztusnak adod az életed, ő mindennel felszerel, amire csak szükséged van ahhoz, hogy növekedj, kimehess a világba, és nagyszerű képviselője légy. Felszerelt téged. Elmondhatom neked, hogy felszerelt téged. Megvan benned minden. Mindennél inkább szükségünk van arra, hogy ráébredjünk, kik vagyunk Krisztusban, hogy mit tett értünk. Mit ér az, ha valaki elmondja a megtérőimát, elmegy egy gyülekezetbe, majd jól ráaggatnak 12 szabályt, amit ezután meg kell próbálnia betartani azért, hogy Istennek kedves legyen anélkül, hogy elmondanák neki, kicsoda ő Krisztusban, hogy igazából mit tett érte Krisztus, hogy mi történt vele a bensőjében, és hogy megvan benne a Szent Szellem ereje, hogy segítsen neki bármit megtenni, amire Isten megkéri őt. Tehát ez egy olyan állapot, melyet Isten rendelt a hívőknek, melybe a kegyelme által hívja be őket, amiben elkezdik a keresztény útjukat, és amely állapotra törekszenek, miközben a tökéletesség felé haladnak. Nos, Felolvasok nektek egy igét a zsidó 12:14-ből. Ki is vetítjük, hogy láthassátok, és ha nem értitek, amiről beszélek, akkor jól meg is ijedhessetek tőle. Valójában sok prédikátor kerüli ezt az igét, mert nem igazán biztosak benne, hogy mit kezdjenek vele. Zsidó 12:14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és törekedjetek a szent életre, amely nélkül senki sohasem láthatja meg az Urat. Hát ez meg mit jelent? Azt hittem, kegyelem által van üdvösségünk. Így van. De lehet, hogy beszélnünk kell arról, hogy mi is a valódi üdvösség? Őszinte leszek veletek, és elmondom, hogy csak mert valaki elismétli a megtérő imát, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy komolyan gondolta azt a szívében, és hogy tényleg sajnálja a korábbi életmódját, hogy tényleg megtért, és hajlandó elfordulni azoktól a dolgoktól. Ha valaki valóban megtért, akkor lehetetlen, hogy ne változzon. Én keresztény vagyok, keresztény vagyok, keresztény vagyok. És hol a gyümölcsöd? Tudjátok, ha én almafa vagyok, ha azt gondolom, hogy almafa vagyok, és azt mondom, hogy almafa, almafa, almafa vagyok. Nézd rám, én almafa vagyok. De ha mindig narancs nő rajtam, akkor elég egyértelmű, hogy nem almafa vagyok, hanem narancsfa. És a Biblia azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Persze növekszünk mindebben. Vannak dolgok, amiket 20 éve még megcsináltam, és nem gondoltam, hogy rosszak voltak, de most már tudom, hogy rosszak. És nem tenném őket. Isten nem von minket felelős olyasmiért, amiről nem tudunk, de azokért igen, amikről tudunk. Na gyerünk! Azt mondtam, azokért felelősségre von, amikről tudunk. És nyugtalanító az, hogy a keresztények azt gondolják, ma többet tudnak, mint valaha. Hiszen mindenfélét letölthetünk az iPodunkra, meg az iPadünkre. A világ összes prédikációját letöltheted magadnak, aztán aláhúzzuk, meg meghallgatjuk, meg megvesszük a CD-t, a polcunk tele van mindenféle szellemi természetű anyaggal, és azt hisszük, ettől nagyszerűek vagyunk, pedig a lényeg az, hogy mit teszel. Pedig a lényeg az, hogy te mit teszel. Nem használhatjuk arra Istent, hogy mindent megkapjunk, amit akarunk. El kell jutnunk arra a pontra, amikor azt mondjuk, Istenem, te mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőlem? Hogyan tudlak szolgálni? Hogy lehetek áldás ma? Hadd kérdezzek valamit. Kinek segítettél az elmúlt héten? Nekem is segítségre lett volna szükségem. Szerintem leltároznunk kell egy kicsit. Miket csinálok? Nos, járok gyülekezetbe. Gyülekezetbe megyek vasárnap reggel és este, meg hétközben is. És köszöntő vagyok. Ó, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy mennyi ideig maradsz mérges, mielőtt megbocsájtanál. Amikor valaki megbánt, akkor mennyi ideig zárod ki őt az életedből, mielőtt újra beszélnél vele. A házasságunk elején akár 3 hétig sem szóltam hozzá Dave-hez, ha mérges voltam. Őszintén mondom ezt. Mert akkoriban semmi más nem tudtam, csak másokon uralkodni. Légy indulatos, urald le az embereket, és tedd nyomorultá őket, amíg meg nem kapod, amit akarsz. Nos, sokat változtam. Most már 5 percig sem bírok mérgelődni. Azért, mert nyomorult érzés számomra fájdalmat okoz, és szomorúságot. Ezért minden büszkeségemet hajlandó vagyok félretenni, csak hogy békességem legyen. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Így kezdődik a zsidó 12:14. A béke megteremtésére és megtartására való hajlandóság jókora részét képezi a szentségre való törekvésnek. Hadd mondjak valamit. Nem mindenkivel olyan könnyű kijönni a világon. Többé ne azon aggódj, hogy ők mit tesznek veled, hanem inkább azon aggódj, hogy te hogyan reagálsz arra, amit ők tesznek veled. Na gyerünk, jobb, ha elismétlem. Többé ne azon aggódj, hogy mások mit tesznek veled, hanem inkább arra figyelj, hogy te hogyan reagálsz rájuk. Egy új üzenet formálódik bennem, az a címe, hogy emberek miatti fájdalom. Még nincs kész, de van egy dolog, amit szeretnék megértetni az emberekkel. Amikor mások megbántanak minket, az legyen az első számú célunk, hogy amit tettek, az ne változtasson meg minket. Hogy ugyanazok maradjunk. Amen. Tehát egy eleve elrendelt pozícióba helyez minket Isten, amikor elkezdjük a keresztény utunkat, és ahogy törekszünk erre, növekszünk. A zsidó 12:14 azt mondja, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Szóval Joyce, akkor mit is mondasz? Most kegyelemből van üdvösségem, vagy nem? Ha nem élek szent életet, akkor azt mondod, hogy nem fogom látni Istent? Úgy értem, van néhány dolog az életemben, néhány rossz szokás, néhány kötelék, amiken még nem tudtam túljutni. Most félelmet ébresztettél bennem. Akkor azt mondod, hogy nem fogom látni az Urat? Az egész vershez a kulcs az az, hogy törekedni. Nem azt mondja, hogy már ott kell tartanom, de törekednem kell. Éhesnek kell lennem. Muszáj elégedetlennek lennem a középszerűséggel. Muszáj elégedetlennek lennem a képmutatásom miatt. Éhesnek kell lennem arra, hogy Jézust képviseljem. Azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, azok megelégítetnek. Éhesnek kell lenned. Veszélyes az, ha túlságosan elégedettek vagyunk. De én járok gyülekezetbe. Járok gyülekezetbe. A gyülekezetben élek. Nem is tudom, hanyadika van. Azt hiszem, június elején járunk, szóval még csak épp elkezdődött a hónap. De múlt hónapban, nem is tudom, talán 15-20 alkalommal voltam gyülekezetben. Valamilyen formában mindig azt csinálom, amit itt is. Én szeretem Isten népét, és szeretek ebben a légkörben lenni, de újra ki kell mennünk innen, és odakint számít az életünk igazán. Azért jövünk ide, hogy feltöltődjünk, hogy épüljünk, erősödjünk, hogy tanítást kapjunk, hogy eljussunk a megtérés helyére, hogy változni akarjunk, de aztán ki kell mennünk innen. Haza kell menned. Sajnálom. Nagyon őszinte leszek veletek, és azt mondom, hogy hazaérve ugyanazt a káoszt találjátok majd, amit otthon hagytatok. De attól függ, hogy volt-e értelme eljönnötök erre a Joyce Meyer konferenciára, hogy miként fogtok viselkedni, amikor hazamentek, és ugyanazt a káoszt találjátok, amit ott hagytatok. Nos, akkor lesz értelme ennek, ha megváltozva mentek haza. Tudjátok, mi azt akarjuk Istentől, hogy változtassa meg a körülményeinket, de őt időnként nem érdeklik a körülményeink. Nem azért, mintha nem változtatná meg őket, de először engem akar megváltoztatni, meg téged. És mindened megvan ehhez, ott van benned, ott van. Csak annyit kell tenned, hogy megtöröd a szelencét. Hogy kiöntöd magadat. Gyerünk! Törekedj szentségre. Döntsd el, hogy nem fogsz gyatra szeretetben élni. Az Úr szeretetével szeretlek téged. Köszönöm, Jézus. Nos, hol vagy, amikor szükségem van rád? Mit mondasz, amikor valaki ócsárol engem? Kiállsz értem, vagy belekapcsolódsz a pletykába, és egyetértesz velük? Ne mondd nekem, hogy az Úr szeretetével szeretsz engem, szeress igazán. Ha az Úr szeretetével akarsz szeretni, akkor szeress úgy, ahogy Jézus szeretne engem. Amen. A kegyelem a legnagyszerűbb dolog. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjék. Minden csodálatos dolog, amit Isten bennünk tesz, az a kegyelmének az ajándéka. A kegyelem igazolja a bűnöst, de soha nem igazolja a bűnt. Ez az, amit összekeverünk. Igen, Isten megbocsájt, de nem bocsájthat meg, ha nem bánod meg a dolgot. És ha tényleg bánjuk, eléggé bánjuk, akkor eléggé bánjuk majd ahhoz, hogy oda menjünk Istenhez, és bármit megtegyünk azért, hogy a szükséges változások megtörténjenek az életünkben, és ne kelljen többé így élnünk. Reggelente nem úgy kell felkelnünk, hogy odaadjuk Istennek a 20 pontos listánkat, amit meg kell tennie értünk ahhoz, hogy mosolyra húzzuk a szánkat. Ó, Istenem, változtass meg a férjemet! És tudod, már olyan régóta egyedül vagyok, és ha nem adsz nekem férjet, akkor nem tudom, mit teszek. És tudod, Istenem, meg kell tenned ezt, meg azt is. Nem értem, hogy hol vagy már, Istenem, hol vagy? Mondd el Istennek, amit akarsz, és amire szükséged van. Akarja hallani az imáidat, de utána hagyd ezt, és mondd neki. És most én mit tehetek érted a mai napon? Hogyan lehetek áldás számodra a mai napon? Majd törekedj a szentségre. Vidd Istenhez azokat a területeket, amelyeken problémáid vannak, és mondd neki, nem vagyok hajlandó így maradni. Változnom kell, segíts, segíts! Aztán fogd azokat a területeket, legyen az türelmetlenség, vagy bármi más. Tanulmányozz az Isten igét azzal kapcsolatban, majd bízd rá a Szent Szellemre magad, hogy ő változtasson téged. Ne csak azt mondogasd, én gyülekezetbe járok, tudod, ez nagyszerű, járj is gyülekezetbe, de semmi nem helyettesíti a személyes ige tanulmányozást. Oda kell menned Istenhez, és fontossá kell tenned azt, ami számára fontos.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A mai reggelen a Puskás Arénában rendezik meg például 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a 3 év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza. Utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus Torinói stadionja mellett döntött. A Puskás Aréna tehát a 3. európai kupa sorozat döntőjének is helyszíne lesz, mivel 2023-ban az Európa Liga, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája serleget is a 67 ezer férőhelyes létesítményben emelhette magasba a győztes csapat. A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját 2 év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nou-ban rendezik meg. Utóbbi helyszín a Wembley elől kapta meg a jogot, bár a létesítmény véglegesen csak 2028-ra készül el, a felső lelátó és a tetőszerkezet kivitelezése ugyanis még folyamatban van. Barcelona kiemelt fontosságú mérkőzést rendezhet 1 évvel a spanyol, portugál, marokkói közös rendezésű világbajnokság előtt. Legutóbb 99-ben adott otthont BL döntőnek a katalán város. Az UEFA végrehajtó bizottsága megerősítette, hogy a 2028-as BL döntőre kizárólag a Bayern stadionja pályázott, így a tavalyi után 3 évvel ismét München lesz a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének házigazdája. A második számú európai kupasorozat az Európa Liga 2028-as döntőjének Bukarest, 1 évvel későbbinek pedig Belgrád adott hont, míg a 2027-es európai szuperkupát Amsterdamban, az utána következőt Asztanában rendezik. A női BL döntő helyszínei is ismertek már. 2 év múlva Lyon, 2029-ben pedig Cardiff lesz a házigazda. A 2027-es BL döntő Madridban, a Wanda Metropolitánóban, az El Finale Frankfurtban, a KI döntője pedig Isztambulban, a Beşiktaş stadionjában lesz. Közben megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása a Robert Kápa központban. A november 8-ig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kápa központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. A fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ is értelmez, miközben saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. Kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Kápa kortárs fotográfiai központ egyik legfontosabb feladata. Ismertetése szerint idén 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL Bubi használók számára, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlés szerint a cég fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollereket, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL Bubi szolgáltatásokba, a mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészület ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Közben Budapesten találkozhatunk Bud Spencer legendás filmjeinek zeneszerzőivel. 7 év után újra a fővárosban ad koncertet az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőjeként ismert olasz testvérpár Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Riz Levente sport és rendezvény központban. A világhírű duó, amely Oliver Anyans néven is ismerté vált, a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübe jövünk, az Ördög jobb és bal keze, 2 vagy a Piedone sorozat, közölték a szervezők, és ki is emelték, 10 éve hunyt el Bud Spencer, így a koncert az ő emléke előtti tisztelgés is egyben. Guido és Maurizio legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sport Arénában, egy szimfonikus filmzeneestről van szó. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is sikeres Szandokán sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Pat Spencer állandótársa a filmvásznon. A most 81 éves Guido és 2 évvel fiatalabb öcse Mauricio szerezte Pat Spencer legtöbb filmjének zenéjét. Mindkét fivér feltűnt a Piedona nyomában című 2018-ban bemutatott magyar dokumentumfilmben is. Guido and Angelis az elmúlt évtizedekben már producerként dolgozott, elsősorban TV-filmek és sorozatok számára. Ő volt az egyik producer a Christopher Walkennel készült Julius Caesar filmnek és a 2012-es Titanic szériának is. Közben új kilátó épült Budapest közelében, 16 állomásos tanösvény vezet hozzá. Szeptember elején adták át a Rozsdafarkú kilátót, amely Csömör legmagasabb pontján, a Szent István hegyen áll. A 20 méter magas építményhez egy hosszabb tanösvény vezet, így Budapestről indulva egy hétvégi kirándulásra is könnyen beilleszthető. A Budapest közelében fekvő Csömörön áll Magyarország legújabb kilátója tehát. A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, valamint az, hogy az új építmény harmonikusan illeszkedjen a környezetébe. A kilátót Emődik is Tamás tervezte, aki újrahasznosított kortenacélból készült tengeri konténereket használt fel a kialakításához. Közben beütött a tiltás Budapesten, hirtelen elárasztották a piacot a kiadó lakások, már is reagáltak az árak. Az albérletpiac ugye látványosan kifullad, augusztusban alig emelkedtek a bérleti díjak, miközben több budapesti kerületben már csökkenés látszik. Terézvárosban pedig a szálláshely tilalom hatására 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások száma, és mérséklődtek az árak is. Az albérletpiac augusztusban tovább lassult. Országosan 7-10, Budapesten 9-10%-kal emelkedtek a lakbérek, éves szinten pedig már csak 5% körüli a drágulás. A tavaly ősz óta tartó folyamat egyértelmű, a bérleti díjak gyakorlatilag nem tudnak tovább nőni. A keresletet az Otthonstart program is visszafogja, a csökkenő hozamok miatt pedig a befektetők egy része elfordult a piactól. A kínálat időn távonként eltérően alakul. Szeptember elején Budapesten közel 10%-kal, a megyeszékhelyeken 15,6%-kal kevesebb kiadó lakás volt, mint egy éve, ugyanakkor nyár óta folyamatosan bővül a választék, és már több mint 16 ezer kiadó ingatlan érhető el országosan. A budapesti medián bérleti díj szeptember elején 260 ezer forint volt, ami megegyezik az egy évvel korábbival. Néhány kerületben már csökkenés látszik. A 6. kerületben 290 ezerről 280-ra, a 8. 240-ről 229 ezerre esett vissza a medián, áll az ingatlan.com közleményében. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Vilább Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük. Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába, vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos.

kukacban. A végére pedig jön a jági tanösvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában hitel.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 20-a van vasárnap, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Több súlyos bűncselekmény borzolja a kedélyeket Budapesten. Biztonságosabb kerékpározási feltételeket teremtenének a fővárosban. 10 000 résztvevőt várnak a sérült gyermekek napjára a budapesti állatkertben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több súlyos bűncselekmény is történt az elmúlt hetekben Budapesten, az esetek pedig a közösségi médiában is komoly visszhangot váltottak ki. Emberölés, kábítószer kereskedelem és pénzmosási ügyek miatt is nyomoztak a hatóságok. Az egyedi esetekből ugyanakkor önmagukban nem lehet arra következtetni, hogy általánosságban romlott volna a főváros közbiztonsága. A legsúlyosabb bűncselekmény pénteken hajnalban történt a 7. kerületi Akácfa utcában, ahol egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen életét vesztette. A BRFK nyomozói egy napon belül azonosították a két feltételezett elkövetőt. Egyiküket, a 40 éves férfit szombaton elfogták, társát keresi a rendőrség. Az elmúlt időszakban több kábítószerrel kapcsolatos akciót is végrehajtottak a fővárosban. Zuglóban szeptember elején egy lakásban működő terjesztőhelyen ütöttek rajta a rendőrök, Angyalföldön pedig egy 37 éves férfit fogtak el, akit a Tatai út környékén történő drogkereskedelemmel gyanúsítanak. Utóbbi lakásán kábítószergyanús anyagok mellett lőfegyvert és lőszereket is találtak. Egy másik nagyszabású nyomozásban egy olyan hálózatot számoltak fel, amely a gyanú szerint nemzetközi kábítószerkereskedelemből és más bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozott. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája szerint az ügyben 10 embert gyanúsítanak, és több mint 540 millió forint értékű vagyont vontak el. A közelmúlt bűnügyei a közösségi médiában is élénk vitát indítottak a budapesti közbiztonságról. A helyi csoportokban egyre gyakrabban osztanak meg gyanús esetekről, lopásokról, vagy agresszív utcai helyzetekről készült beszámolókat és felvételeket. Ezek gyorsan eljuthatnak sok emberhez, ugyanakkor egy-egy kirívó eset széleskörű terjedése a valós gyakoriságánál erősebb benyomást is kelthet a bűncselekmények jelenlétéről. A fővárosi közbiztonság tényleges változásának megítéléséhez ezért nem az egyes nagy visszhangot kiváltó eseteket, hanem hosszabb időszak összehasonlítható bűnügyi statisztikáit kell figyelembe venni. Idős embereket károsíthatott meg több száz millió forinttal egy család Budapesten. Több száz millió forintról van szó. A rendőrség szerint a 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak Újbudán működtettek illegális aranyfelvásárló üzletet, ahová piaci árnál jóval magasabb ajánlatokkal csalogatták be az ügyfeleket. A gyanú szerint több módszert is alkalmaztak. Egy 71 éves férfi több mint 10 millió forint értékű arannyal érkezett hozzájuk. A rendőrség szerint az üzletben ismeretlen folyadékot itattak vele, amitől elveszítette az eszméletét, később sérülésekkel tért magához az utcán, a nála lévő aranyékszerek pedig eltűntek. Egy másik idős férfit azzal kerestek meg, hogy megvásárolnák az ingatlanát. A gyanú szerint később különböző dokumentumokat irattattak alá vele, miközben azt állították, hogy azok elhunyt felesége hagyatéki ügyéhez kapcsolódnak. A férfi valójában egy életjáradéki szerződést írt alá, amellyel egy mintegy 145 millió forint értékű ingatlant szereztek meg, és jegyeztettek be egyik hozzátartozójuk nevére. Olyan esetet is vizsgálnak, amikor az eladásra kínált aranytömböket beolvasztották, majd azt közölték a tulajdonosokkal, hogy azok rossz minőségűek, ezért csak az előzetesen ígért összeg töredékét fizetik ki. A sértettek az aranyat ekkor már nem kaphatták vissza, és a rendőrség szerint a kialakult nyomasztó helyzet miatt végül több 10 millió forinttal alacsonyabb vételárat fogadtak el. A család három tagját szeptember 15-én fogták el a 11. kerületi nyomozók. Bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett csalás miatt hallgatták ki őket, majd őrizetbe vették mindhármukat. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat. A házkutatások során mintegy 200 millió forint értékű aranytömböt és más aranytárgyakat foglaltak le. A rendőrség tovább vizsgálja, hogy a gyanúsítottak hány embert károsíthattak meg hasonló módszerekkel. A város egyre nagyobb részén teremtene biztonságos kerékpározási lehetőséget a budapestiek számára Karácsony Gergely. A főpolgármester erről a Biciklivel Kortaranul program budapesti eseményén beszélt, amelyet az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Hétvége részeként rendeztek meg. A kezdeményezés célja, hogy azok az idősek és mozgásukban korlátozott emberek is átélhessék a kerékpározás élményét, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. A mozgalom önkéntesei elektromos rásegítésű háromkerekű riksákon viszik őket városi kirándulásokra, ezzel egyúttal az időskori elszigetelődés csökkentését és a közösségi kapcsolatok erősítését is szeretnék segíteni. A szombati budapesti program részeként mintegy 10 kilométeres közös riksás és kerékpáros felvonulást tartottak a Szabadság híd környékétől a Városligetig. Karácsony Gergely a rendezvényen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A Biciklivel Kortalanul mozgalom egyébként Koppenhágából indult, magyar közössége tavaly alakult meg. Budapest idén a szervezet nemzetközi csúcs találkozójának is otthont adott. A háromnapos eseményre 4 kontinensről több mint 20 országból érkeztek résztvevők. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a Fővárosi Állat és Növénykertbe, ahol 34. alkalommal rendezik meg a Sérült Gyermekek Napját. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének rendezvényére az ország különböző pontjairól érkeznek fogyatékossággal élő gyerekek és felnőttek, valamint családtagjaik és segítőik. Az Évfóész minden évben ezen a napon tartja a legnagyobb közösségi rendezvényét. Gyere Piroska, a szervezet elnöke szerint az állatkerti program egyik legfontosabb célja, hogy a résztvevők találkozhassanak egymással, közösen tölthessenek el egy napot, és olyan szabadidős programokon vehessenek részt, amelyek mindenki számára elérhetők. Az állatkerti látnivalók mellett egész nap kulturális, szórakoztató és egészségvédő programokkal készülnek. Lesznek külön gyerekeknek és felnőtteknek szóló foglalkozások, humoros programok és henna festés is. A nagy színpadon délelőtt 10 órakor kezdődnek a műsorok, a rendezvény kiemelt fellépője a Kaláka együttes lesz. A Sérült Gyermekek Napján való részvétel ingyenes, az Évfóész elsősorban előzetes regisztrációt kér, amelyet a szervezet honlapján lehet elvégezni. A vidékről érkezők számára ugyanakkor már nem tudnak szervezetutazást biztosítani. A szervezők közlése szerint azokat is várják, akik az érintett közösséghez tartoznak, de előzetesen nem regisztráltak. A szeptember 22-i rendezvény egésznapos találkozási és kikapcsolódási lehetőséget kínál a fogyatékossággal élőknek, családtagjaiknak és segítőiknek. Szeptember 30-án Kőbányán helyezik végső nyugalomra a Deák Bill Gyulát, a magyar blues és rockzene legendás alakja csütörtökön 77 éves korában hunyt el. Az énekes hivatalos közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a temetési szertartás szeptember 30-án délután 1 órakor kezdődik a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában. A búcsúztatás nyilvános lesz, így a családtagok és a pályatársak mellett a rajongók is leróhatják kegyeletüket. A hozzátartozók azt kérik azoktól, akik személyesen szeretnének elbúcsúzni az énekestől, hogy egy szál fehér rózsával érkezzenek. Deák Vill Gyula több évtizedes pályafutásával a hazai blues egyik legismertebb és legmeghatározóbb előadójává vált. Kőbányához egész életében szorosan kötődött, a városrész több dalában is megjelent, köztük a Kőbánya Blues című szerzeményében. Halála után zenésztársai és tisztelői közül is sokan megemlékeztek róla. Szeptember 30-án abban a városrészben vesznek tőle végső búcsút, amely pályájának és személyes történetének is fontos része volt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozás című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézik utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Világ Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozia nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között ürtős kalács is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányosítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: valami Amerika! 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy nagyon fontos program, egy újabb nagyszerű program lehetőség 2026. szeptember 15-e és 20-a között újra filmmaraton, budapesti klasszikus filmmaraton. Erről beszélgetek, és ennek kapcsán Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt a hallgatóknak, én köszönöm a lehetőséget.
1: Mesélj kérlek, most itt rögtön nekem itt van Matyió Kaszovic, aki az én szívemnek nagyon kedves, de mert hogy közben nézem az oldalatokat, érdemes gyorsan rákeresni majd, tehát budapesti klasszikus filmmaraton, így megtalálja mindenki. De hogy ennél
2: filmmaraton.hu.
1: Filmmaraton.hu, igen, így is meg lehet, így egyszerűbb, de hogy ennél sokkal bővebb és nagyobb a kínálat. Mesélj kérlek a mostani programokról is, hogy egyáltalán a kezdeményezésről is.
2: Ha már a Kaszovicot említetted, akkor kezdjük vele, meg kezdjük a sztárvendégekkel. Idén is világhírű művészek érkeznek a BKFM-re. Itt lesz a már általad emlegetett francia film fenegyerek, Matyió Kaszovic, aki nem csak rendező, forgatókönyvíró, producer, hanem színész is. Minden területéről a karrierjének vetítünk valamit. Összesen 6 filmet. Például az idén 30 éves gyűlöletet, amivel berobbant a filmszakmába. Hát
1: ezt akartam mondani. Igen, és amivel berobbant egyébként az ismertség középpontjába Vincent Cassel is annak idején, hiszen tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez volt így az van. Ő dobbantója a világ számára, és ebben a filmben ismerhettük meg Kaszovicnak köszönhetően azt a mondatot, hogy Jusquisitouvabian, ami ugye azt jelenti, hogy eddig minden rendben van, miközben valaki zuhan, amíg földben nem csapódunk, addig a dolog rendben van. Ami nagyon, nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezhető, és tök jó kapaszkodó tud lenni az ember életében, úgyhogy ezért jók a klasszikus filmek, mert így be tud égni az ember agyába egy-egy mondat, ami kapaszkodó és mankó tud lenni egy-egy nehéz napon. Na folytasd kérlek, bocsánat, egy kis kitérő.
2: De szépen mondtad, de ha már ekkora rajongó vagy, remélem, hogy a hallgatók között is sok rajongó van, akkor elmondom az összes filmet. Jó, lesz az Ámen.
1: Igen.
2: Láttad?
1: Igen.
2: Lesz a Bíbor folyók.
1: A Zseni a Manus.
2: A Gyilkosok.
1: Azt nem láttam.
2: Igen. És lesz az Őrült Johnny, valamint az Amélie csodálatos élete, hát amiben ugye a férfi főszerepet játssza Audrey Tautou mellett.
1: Igen.
2: Ez a 6 film, de lesznek még mások is. Jön például Pavel Edelman, aki szintén egy izgalmas figura. Egyebek mellett Andrzej Wajda, Kacsim és Roman Polanski a Zongorista című filmjének kiváló operatőre. Mindkét alkotást vetítjük tőle, és mindkét vetítésen ott lesz ő maga is, és lehet vele beszélgetni. És ha már Vajdát említettem, akkor ide kívánkozik az a mondat is, hogy ugye Andrzej Wajda idén 100 éve született, 6 filmet vetítünk tőle az életműből, Szabó István válogatásával. Szerintem ez is egy nagyon érdekes és izgalmas dolog lesz. Lesz a Hamu és Zsémánt, a Márvány ember, vagy a már említett Kacsin, és a Danton is. Szóval ez a válogatás is nagyon izgalmas. De akkor térjünk vissza a sztárvendégekhez, mert van egy harmadik is. Az iráni új hullám legendás rendezője, Mohsen Makhmalbaf is eljön hozzánk, akinek 4 kiváló alkotását láthatják az érdeklődők, és szintén találkozhatnak a rendezővel is, hiszen a díszvendégek mesterkurzust tartanak, vagy épp egy-egy bevezetőt mondanak majd a filmek előtt. 6 helyszínünk van, ugye összesen 100 vetítéssel készülünk, tehát azért most tényleg csak néhány dolgot villantottunk még föl, de talán van még időnk a többi tematikára is kitérni, meg a többi programra. De mondom a helyszíneket: Uránia Nemzeti Filmszínház, Toldi mozi, Art Plus Cinema, Budapest Kertmoziban minden este szabadtéri vetítés, ez egy nagyon jó hangulatú történet. Francia intézet, itt lesznek például élőzenés filmkoncertek, ez azt jelenti, hogy a néma filmek, nagyon híres és emlékezetes és esetleg kuriózum számba menő néma filmek vetítése mellett élőben történik a zenei kíséret. Ez is szerintem egy nagyon izgalmas program, ilyen lesz a Toldiban is egyébként, és a Zenefi Filmarchívum a 6. helyszínünk idén.
1: Mi mindennel gazdagodik az, aki ezeket a klasszikusokat megnézi, és aki ezeket a beszélgetéseket végighallgatja, mert én azt gondolom, hogy ez a klasszikus filmmaraton is, és most értsd jól, és értsék jól a hallgatók is a hasonlatot, ez az analóg világ szépségét hozza vissza. Tehát én most nem arról beszélek effektíve, hogy analóg, mint technika vagy technológia, hanem azt a tempót, azt a gondolkodásmódot, azt az érzést, amikor egy-egy ilyen filmet megnézünk, kijövünk a moziból, és órákon keresztül úgy maradunk. És aztán ez nem hogy mondatokat éged vele a fejünkbe, de akár még az életünket is meg tudja változtatni.
2: Hadd mondjak 2 dolgot erre, amellett, hogy mélységesen egyetértek mindazzal, amit mondtál. Egyrészt hadd idézzem a fesztivál igazgatónknak egy remek gondolatát, Rádói György, a BKFM fesztivál igazgatója, aki azt mondta, hogy a mozgókép szerepe a Lumière testvérek óta változatlan. Megmutatni a világnak, kik vagyunk, és megmutatni nekünk, hogy milyen a világ. Ennek a küldetésnek ad teret immár 9. alkalommal a BKFM, és ez szerintem tökéletesen összefoglalja a filmművészetnek a lényegét. A másik pedig, amire szintén utaltál, a klasszikus filmek, az analóg filmeknek a varázsa, ott pedig Miklós Mari a Queen film egyik vágójának a gondolatát idézném, amivel szintén egyébként tapasztalatból is egyet tudok érteni. Ugye azért is mondom ezt, mert mindjárt az elején a budapesti klasszikus filmmaratont egy világpremiérrel nyitjuk. Holnap este az 1986-os legendás budapesti Queen koncertről készült film 4K-ban felújított változata lesz látható Queen Budapest címmel az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, és 19-én szombaton is lesz belőle egy vetítés. Mind a kettő telt házas, ez mondjuk rossz hír már a rajongóknak, de annyira nem, hiszen október 7-től egyébként is megnézhető majd a mozikban. Ez a Peter Jacksonék, akit a Gyűrűk urából ismerhetünk, például a rendező-producer, csapata újította fel meg a Sony Music képileg és hangban ezt a 40 évvel ezelőtti tényleg történelmi koncertet. És Miklós Maria azt mondta, hogy amikor ők megnézték a készanyagot annak idején 86-ban, teljesen olyan érzése volt, mintha ott lenne a koncerten. És ezt tudják ezek a filmek, ezt tudja az analóg film, ezt tudják a felújított alkotások, a klasszikus filmek. Például egy koncertfilm esetében, a Queen esetében ez egyébként is kuriózum. Nem nagyon tudunk a zenetörténetben olyat mondani, hogy 17 kamerával 35 mm-re rögzítenek egy nagy koncertet. Ez egy elképesztő, unikális élmény ennek a filmnek a végignézése, és akkor ezzel a gondolattal kapcsolódtam ahhoz, amit te mondtál. 10 szekciónk lesz összesen, tehát egyrészt ugye van egy évfordulónk, 125 éves a magyar film, másrészt van egy másik évfordulónk, 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. Vetítünk több mint 20 magyar filmet, akkor ezzel most reagáltam arra, hogy 125 éves a magyar film, és vetítünk 7 filmet az Út az 1956-os forradalomhoz című szekciónkban, például a Csodacsatárt, az Éjfélkort, a Hajnali háztetőket, a 10.000 napot, vagy éppen a Franciska vasárnapjait, nem sorolom végig mindet, tényleg a filmmaraton.hu-n minden film megtalálható, szóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Aztán persze mindegyik sztárvendégünkhöz kapcsolódik egy szekció, erről már beszéltünk. Nagyon izgalmas szerintem, ahogy párhuzamba állítja a budapesti klasszikus filmmaraton a 130 éve született Putti Lia és a 100 éve született Marilyn Monroe-nak a pályafutását a filmeken keresztül. Lesz egy olyan tematikánk, ami a Vadnyugattól Vadkeletig a Western és a magyarok címet viseli, aztán az Ármány és szerelem keleten hongkongi, kínai és tajvani filmek vetítésével folytatjuk az előző évek hagyományát, hiszen most is kalandozunk a távol-keleti filmarchívumok felújított kincsei között. Akit érdekelnek ezek a filmek, biztos, hogy egészen izgalmas alkotásokat talál majd közöttünk. Nekem a kedvencem a Vérgróf nők, női vámpírok a 20. század zsáner filmjeiben című szekciónk. Itt például látható lesz majd az Éjség című film Catherine Deneuve-vel és David Bowie-val a főszerepben. Aztán szintén a magyar valóság szempontjából izgalmas válogatás a magyar rapszódiák. Ez most a diákkurátorok által összeállított kis szekció. A hétköznapokról ritkán készül emlékmű, de film annál több. Ez a jelmondat, és hát tulajdonképpen a Kádár kornak, a szocializmusnak a különböző korszakaiban hogyan dolgoztak, pihentek és éltek az emberek, erről szól majd ez a válogatás. És nagyon izgalmas a fülszövegben egy gondolat, majd 4 évtizeddel a Kádár korszak vége után érdemes megkérdezni, változott-e a dallam, vagy csak a tempó. Hát aki szeretne régi filmhíradókat, régi dokumentumfilmeket nézni, rövid filmeket, 3 ilyen összeállítást is láthat, egyenként 70-80 percben, nagyon tanulságos szerintem az elmúlt évtizedek magyar valóságával kapcsolatban.
1: Tehát akkor tessék jegyezni az időpontot, 2026. szeptember 15-től 20-áig újra budapesti klasszikus filmmaraton. Erről is ennek kapcsán beszélgettem Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Köszönjük szépen az idődet.
2: Várunk mindenkit szeretettel, én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehetséges az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkból a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyát tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladéktisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2-alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ki gondolná, hogy a szőlőnek nem csak maga a gyümölcs, húsa, része, magja, hanem bizony a levele is nagyon jó hatással van az egészségünkre. Széles körben ismert a szőlőfogyasztásnak a jótékony hatására, amit az egészségünkre

0: készül a bor, a pezsgő, pálinka és a szőlőmagból kinyert olaj szintén felhasználásra kerül. Itt találunk lehetőséget a gasztronómia és a kozmetikai ipar területén is, hiszen az egyik legegészségesebb és a szépségünknek a legjobbat tevő anyag az a szőlőmag olaj, vagy akár a szőlőmag préselménye, hogy Jakab Viktória is írja ezt, hogy az ember azt gondolna, hogy ennél több mindenre nem használható a növény, akkor nagyon nagyot tévedünk, mert a szőlő levelét nagyon sok országban, a földközi tenger medencében is csemegeként tartják számon, és akár csak a gyümölcs, a levél is szuper egészséges, úgyhogy lássuk, miért is ennyire fantasztikus ez, és minek tesz jót a fogyasztása. Valójában a mediterrán országok, ahogy én azt már említettem, például Törökország, Görögország, Bulgária, akik specifikus szőlőfajtákat termesztenek, akiknek a levele is különösen alkalmas a fogyasztásra, akár frissen, akár tartósítva. Itthon Magyarországon sem ismeretlen a szőlőlevél ilyenfajta felhasználása, a török hódoltság ideje óta egy csomó olyan recept van, hogy hogyan lehet tálalni mindenféle töltött formában, például töltött káposztát is lehet készíteni úgy, hogy nem káposztalevélben, hanem szőlőlevélbe tesszük. Az én apukám például a kovászos uborká közé mindig tett szőlőlevelet, szóval nagyon sokféleképpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon érdekesen lehet még töltött szőlőlevelet csinálni, mást is tehetünk bele, nem csak sima fűszeres rist, szóval egészen fantasztikus extra dolgokat csinálhatunk belőle, hogyha elfogyott a káposztalevél, akkor a gombócok felét szőlőlevélbe lehetett csomagolni, az idősek ezt csinálták is, és nagyon nagy sikere volt. Régóta tanulmányozzák már, hogy milyen jótékony hatása van a szőlő gyümölcsének, a szőlőmag olajnak, vagy akár a mérsékelt borfogyasztásnak. Nem kivétel ez alól a szőlőlevél sem, és a vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy elképesztő egészséges alapanyag, kifejezetten pozitív élettani hatásokkal, bebizonyosodott az is, hogy pontosan ugyanúgy, mint maga a gyümölcs, a szőlő kiváló forrása a bioaktív molekuláknak, ilyen például a resveratrol, a flavonoidok, a tanninok, a karotinoidok, a zeaxantin, és találunk benne még C, A, K és E vitamint, nagyon-nagyon-nagyon egészséges. Kálcium és magnézium is van benne, szinte már mellékesként említem meg, több benne az antioxidáns vegyület, mint a szőlő lében. Egy kutatás a májusban, augusztusban és szeptemberben gyűjtött szőlőlevelek antioxidáns tulajdonságait hasonlította össze, és ez az a tanulmány, ami aztán később megállapított, hogy a szeptemberben leszakított szőlőlevélben volt a legmagasabb az összes fenol, flavonoid, flavonol és sztilbéneknek a szintje, amelyek mindegyike nagyon erős antioxidáns tulajdonságairól ismert. Az antioxidánsok ugyanis megkötik a káros szabadgyököket, így aztán képesek megvédeni azoknak a káros hatásaitól, és ez nem csak a bőrünk szépségét illetően fontos, hanem az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri problémák és a daganatos megbetegedések szempontjából is. Kimutatták azt is, hogy a szőlőlevél kivonatok antioxidáns védőhatást fejtenek ki, sőt a szőlőlevél kivonatokról kimutatták, hogy csökkentik a hidrogén peroxid által kiváltott lipid és fehérje károsodást, ezt kísérletekben mutatták meg, úgyhogy gyulladás csökkentő, vérnyomás csökkentő és érvédő hatása van, és nem csak a szív, de az agyérek állapotát is pozitívan befolyásolja. Viszér ellen is jó. A 6 hetes próbaidőszak után például a vörös szőlőlevél kivonatot kapó betegeknél javult a mikrovaszkuláris véráramlás, javult az oxigén szint és csökkent a lábkörfogat. A hatása többek között az erős antioxidáns tulajdonságokkal bíró resveratrolnak köszönhető, ami egy nagyon erős érvédő tulajdonságáról ismert, rugalmasabbá képes tenni az érfalakat, emellett vérnyomás és gyulladás csökkentő, jót tesz a szívnek, és számos olyan recept van, ahogyan ezt el lehet fogyasztani, és mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy rendszeresen fogyasszunk szőlőlevelet, bármilyen meglepően hangzik is.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A megbocsátás soha nem egy egyszerű dolog, sőt, kifejezetten nehéz dolgok közé tartozik. Vajon kinek a legnehezebb megbocsátani? A szakértő hét tanácsa segít, hogy mégis sikerüljön mindannyiunknak. Ugye a megbocsátás akkor a legnehezebb, hogyha magunknak kell megbocsátani, és általában a megbocsátás az itt is kezdődik, és bár elvileg önmagunkkal szemben lehetnénk sokkal inkább engedékenyek, magunknak igazán nehéz megbocsátani. Az különösen bonyolult helyzet, amikor az ember úgy érzi magát, hogy a lelki ismerete az átlagnál erősebben működik, és sokkal többet és gyakrabban és mélyebben tudja vádolni magát. Amikor az embertől egy szerette, rokon, a barátja kér bocsánatot, sokkal könnyebb neki azt mondani, hogy nem haragszom, fájtlat rá, mint olyankor, amikor az ember maga magára haragszik, vagy én vagyok ludas valamiben. Különös, hiszen ilyen esetekben más valakinek a rossz tettét, bántó mondatát kell maga mögé tenni, ráadásul csak remélni, hogy a bocsánatkérés őszinte, és a dolog nem történik meg még egyszer. Ha azonban saját magának kellene elnéznie, amit tett, akkor nehezen lép túl rajta, bármennyire is biztos lehet abban, hogy valós a megbánása. Nagyon nehéz megbocsátani magunknak. A lelkiismeret tehát nagy úr. Susanna Newson and Life Coach, a pozitív pszichológia szakértője és több pszichológiai témájú könyv szerzője szerint van 7 olyan dolog, ami mégis tud segíteni, hogy könnyebben megbocsássunk önmagunknak. Az első az, hogy fogadjuk el, hogy bűnösnek érezzük magunkat, béküljünk ki a bűntudattal tulajdonképpen, mert amíg tagadjuk, hogy rosszul érezzük magunkat a történtek miatt, addig nem léphetünk tovább. Fontos az is, hogy hogyan fogalmazunk. Azt mondjuk, hogy bűnösnek vagy hibásnak érzem magam, és ne azt, hogy bűnös vagy hibás vagyok. Elengedhetetlen a különbség, és elengedhetetlen, hogy különbséget tegyünk. Érdemes arra is figyelni, mondjuk, hogy sajnálom. Ha ezt mondod magadnak és az embernek, akit megbántottál, vagy rossz helyzetbe hoztál, akkor könnyebben megbocsátasz magadnak is. Emlékeztesd magad, hogy miért cselekedtél úgy, ahogy. Tudni kell, hogy bármit is tettél, az adott helyzetben talán azt érezted a legjobbnak. Nem feltétlenül a rossz szándék vezérelt. Aztán tanulj és gyarapodj a hibád által. Gondold át a helyzetet, ha kell, újra és újra, és fogalmazd meg azt is, hogy mit tanultál belőle. Aztán, ami fontos még, hogy légy türelmes. Türelmesnek kell lenni önmagunkkal. Pontosan ugyanúgy, ahogy másokkal is megpróbálunk türelmesnek lenni. Önmagunknak megbocsátani nehéz, és sokkal több idő kell hozzá, mint a másiknak történő megbocsátáshoz. Lépésenként fog sikerülni, így aztán akár többször is végig kell pörgetni magunkban a fenti pontok mindegyikét. Ami fontos, bocsáss meg magadnak. Nehéz? Igen, nagyon nehéz. Mégis muszáj. Te is emberből vagy, el kell fogadni, hogy az emberek olykor hibáznak, veled is megtörtént, megtörténhet, de innentől fogva igyekszel majd a jó utat járni. A különbség azért fontos a narcizmus és az önszeretet között, tehát nem feltétlenül önző ember az, aki képes magának megbocsájtani, bárhányszor is érezzük azt. Ami fontos, hogy különbséget tegyünk a kettő között. Van 4 dolog, ami segít felismerni azt, hogy az ember mikor önző, vagy mikor narcisztikus. Ugye az fontos, hogy a pszichológus szerint a következő kérdés a lényeges, ami segít eldönteni, hogy valaki egészséges önszeretetet érez, vagy narcisztikus. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy a magamnak történő megbocsátásnál túlságosan szeretnem kell önmagamat ahhoz, hogy ez könnyen menjen, egyfelől igaz, másfelől pedig nem. Ez a fajta önszeretet, ez teljesen normális, sőt, ez szükséges ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni. Ha valaki egészséges önszeretetet érez, vagy narcisztikus, az, hogy számára mi a fontosabb, az, hogy hogyan néz ki, vagy az, hogy hogyan teljesít. Amennyiben például egy illető számára az a fontosabb, hogy a munkáját megfelelően végezze és jól teljesítsen, az önszeretete normális. Ha azonban számára sokkal lényegesebb, hogy a feladatai végzése közben saját szerepében hogyan jelenik meg és milyen a külseje, akkor ő már narcisztikus lehet a szakember írása szerint. Mennyire fontos a külső megerősítés? Hát a pszichológus szerint az, akinek megfelelő és egészséges az önszeretete, az önismerete is képes magának megbocsátani, és képes magának biztosítani egyfajta önmegerősítést, annak nincs feltétlenül szüksége arra, hogy másoktól hallja, hogy milyen remekül néz ki, vagy milyen jól teljesít egy bizonyos feladatban. Ettől függetlenül, vagy mindemellett én azt javaslom nektek, hogy a dicsérettel sose fukarkodjatok, és a nem haragszommal sem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Egy izgalmas téma ma, párkapcsolat és közös pénzügyek. Vajon lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak? Itt van velünk természetesen Ivány Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk, akivel szétszálazzuk, megfejtjük ezt a témát. És szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hol kezdjük egyáltalán? Ez azért egy óriási nagy téma, és mindig mindenkit érint, és ezzel azért mindig mindenkinek van, volt vagy lesz problémája.
2: Hát én csak azt tudom mondani, hogy a pénzügye szinte minden párkapcsolatban jelen van, mégis gyakran, ez, ahogy te is mondtad, az az egyik legnehezebben megbeszélhető téma. És ugye könnyebben beszélnek a párok arról, hogy hova menjenek nyaralni, meg hogy ki mennyit keres, de meg hogy milyen új kanapét vegyenek együtt, vagy pedig ki mekkora részt fizessen a rezsiből, ha már együtt élnek, de komolyabb pénzügyi döntésekről, vagy egyáltalán, hogy ki mit fizessen és hogyan osszák be a pénzt, arról nagyon-nagyon nehezen beszélnek a párok.
1: Akkor ez nem is párkapcsolati probléma alapvetően, hanem egy szintén egy hozott minta, hogy otthon beszéltünk-e a pénzről, a pénzügyekről, vagy a pénzügyi nehézségekről, vagy sikerekről, vagy sem?
2: Hát lehet, igen, visszamenni oda is, hogy milyen mintákat láttunk, de én úgy gondolom, hogy ha már én valakivel összeköltözöm, akkor ugye előtte volt egy előéletünk. Pár hónap, lehet, hogy több év. Ez ugye párja válogatja, tehát valamikor ebben a udvarlási vagy ismerkedési szakaszban azért jobb lett volna leülni, és egyszer úgy igazán elbeszélgetni arról, hogy hogyan is viszonyulunk a pénzhez. Nem a másiknak a zsebébe turkálni feltétlenül, hanem hogy egyáltalán neki mi a véleménye egy hitelről, vagy hogyha egy nagyobb kiadás lenne, akkor azt hogy oldaná meg, vagy pedig hogy vélekedik a befektetésekről. Tehát akkor már kezdene kialakulni ugye egy kép, hogy tulajdonképpen milyen bázisról fogunk majd indulni, ha egyszer úgy adódik, hogy össze fogunk költözni.
1: Hogyha elkezdjük ezeket tervezgetni, és nyilván ismerjük egymást, akkor tudjuk, hogy tudunk erről beszélgetni, tudjuk, hogy tudjuk közelíteni az álláspontjainkat. Nyilván vannak részek, ahol egy kicsit óvatosabban kell bánni ezzel, mert hogy a férfiak és a nők tök másképp állnak a pénzhez, a pénz költési szokásaik is mások, és nyilván a párkapcsolat elején érdemes lefektetni azt, hogy később ne legyen sértődés, hogy akkor mindig én fizetek, vagy mindig én vásárolok be, vagy mindig a másik vásárol be, én meg csak hagyom magam, hogy ezek között hogyan lehet vajon jól, hát nem is azt mondom, hogy ellavírozni, hogyan lehet ezt jól kezelni, hogyan lehet megtanulni ezt a másikból, hogyan tudjuk megtanulni egymást pénzügyileg?
2: Hát azt mondom, hogy nem kell feltétlenül ugye a bankszámla kivonatokat kicserélni, és akkor azt onnan kezdeni a beszélgetést, de nagyon-nagyon fontos arról beszélni, hogy ha már összeköltöztünk, hogy kinek mennyi a rendszeres jövedelme, milyen megtakarításaik vannak, van-e hiteltartozása, tehát hogy az ő fizetéséből már eleve valami nem fog megérkezni a számlára úgy, hogy az költhető legyen, mert eleve ugye levonódik belőle, és egyébként vannak-e olyan pénzügyi kötelezettségei, amelyeket ő neki rendszeresen meg kell tennie, és ki kell fizetnie. Ilyen például lehet az, hogy rendszeresen támogatja a szüleit, vagy van olyan testvére, akinek a gyógykezelésébe besegít, vagy vagy egyéb más kötelezettség, amit ő már korábban vállalt, mint hogy ugye ez az összeköltözés megtörténik. Nyilván abból kell gazdálkodni, ami van, és erre is vannak ugye különböző módszerek, hogy mindenki megtartja a saját számláját, és akkor van egy közös számla, amiről a közös költségeket fizetjük, de akkor is kell beszélni arról, hogy akkor milyen közös költségeket fogunk mi arról a közös számláról fizetni. Tehát elő vagy utóbb ezt az őszinte beszélgetést, ezt nem lehet megúszni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyeket szálazza szét, hogy mindenkinek jusson egy kis segítség ezzel kapcsolatban, hiszen ez az a téma, ami elég érzékeny és mindenkit érint. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy érzékeny téma, ami mindenkit érint itt a mai pénzügyi hétfőben. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Párkapcsolat és közös pénzügyek, lehet-e tartós egy kapcsolat, hogyha a felek a pénzről teljesen másként gondolkodnak? Mi a következő lépés egy párkapcsolatnál? Mert megbeszélhetünk dolgokat, lefektethetünk szabályokat, de azért az a program vagy az a minta, ami évtizedeken át működött, akár egyénként, akár az illetőnek a családjában, az vissza-vissza bújik, kúszik még a párkapcsolatba is.
2: Igen, ez így van. Nyilván, hogyha leülünk beszélgetni a pénzről, akkor nem kell, hogy mindenben rögtön egyetértsünk. Először is ugye azt kell megérteni, hogy a másik fél miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik. És általában azt lehet tudni, egy ilyen beszélgetésből az jön le, hogy ha véletlenül kialakul egy vita a felek között, akkor az általában nem a konkrét összegről szól, hanem arról szól, hogy hol vannak az ő biztonsági határai, hogy milyen szabadságról kell most idézőjelbe lemondania, vagy milyen igazságosságról, vagy kontrollról szól ez az egész dolog. Tehát ezek azok a dolgok, amelyeket érdemes előre tisztázni, amikor mi a pénzről beszélgetünk. És hát ugye lehetnek különböző megoldások, hogy közös kassa, külön kassa, egy közös kassa, de ott is érdemes arról is beszélni, hogy a közös, ha van közös kasszánk, akkor ott hol vannak azok a limitek, ameddig én szabadon költhetek, és hol vannak, tehát honnan kezdődik az a határ, amikor közös döntésen alapszik, hogy mit, mikor fogunk és mennyiért megvásárolni.
1: Az is nagyon fontos, hogy amikor már összeszokik egy pár pénzügyileg, és a pénzügyi élet, a pénzkötési szokásaikat illetően, akkor a gyermekáldásnál melyiküknek a pénzügyi szokásai érvényesülnek, mert ott van egy újabb ütközőpont, egy lehetséges ütközőpont.
2: Igen, erről érdemes külön beszélni, hogy mennyire változik meg egy párnak az élete akkor, amikor egy gyermek érkezik. Uh-huh. Tehát ez egy teljesen új élethelyzet.
1: Hogyan lehet ebben eligazodni vajon? Mármint egymás között, hogyan tehetjük ezt igazán jól? Hogyan tudunk a másiknak a gyermeknevelési pénzügyi, gyermeknevelési ötleteit illetően eligazodni és jól egyezkedni? Hiszen mindenki másra esküszik, mert más látott otthon.
2: Igen, mondom, ez egy teljesen új élethelyzet, és ez megér egy teljesen külön beszélgetést, mert felboríthatja a teljes családi költségvetést egy gyermeknek az érkezése.
1: És akkor önmagában már nem csak arról van szó, hogy egy gyereknek milyen pénzügyi szokásokat adunk át, hanem először az jön, hogy hogyan változik meg a költségvetés ezek szerint attól, hogy ez a baba megérkezik, akit aztán majd később egy bizonyos fajta pénzügyi szokásrendszere vagy tudatosságra kell nevelni. No de vajon mennyiben különböznek a férfi, illetve a női pénzköltési szokások? Erről beszélgetünk párkapcsolat szempontból és közös pénzügyek szempontjából hamarosan tovább Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Közös pénzügyek és párkapcsolat. Vajon a férfiak és a nők pénzügyi vagy pénzköltési szokásai mennyiben és miben különböznek leginkább, hiszen ez is tud egy ütközési pont lenni a párkapcsolat pénzügyeit illetően.
2: Általában azt mondják, hogy a férfiak jobban értenek a pénzkezeléséhez, mint a nők. Kis összegekben a nők jobban hoznak döntéseket, nagyobb kiadásoknál meg a férfiak mondják meg, hogy most akkor igen vagy nem.
1: Vajon ez miért van? Miért gondoljuk ezt? És hogyha igaz, akkor mi az oka annak, hogy a férfiak jobban kezelik a pénzt általában?
2: Én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen nem igaz, mert nyilván itt is nagyon sok múlik azon, hogy milyen mintát hoztunk otthonról, mit láttunk, és mi magunk, hogy és milyen módon viszonyulunk a pénzhez. Én nekem meggyőződésem, hogy nincsenek külön férfi pénzügyek és női pénzügyek. Itt az a kérdés, hogy a szerepet, pénzkezelésnek a szerepét, azt kinek adjuk oda. Hogy egyenlő módon viszonyulunk a pénzhez, és közösen hozunk döntéseket, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, a pénzt azt te fogod kezelni, vagy te fogod kezelni, megbeszéljük, de én nem akarok napi szinten, vagy heti, vagy havi szinten ezzel foglalkozni, de ez is egy közös döntés. Uh-huh. De akkor ezt a közös döntést, ezt el kell fogadni. És hogyha valami nem tetszik, vagy valamivel nem értek egyet, akkor nyilván nem támadólag, de meg kell, hogy beszéljük, és lehet, hogy egy idő után a szabályokon, amelyeket korábban lefektettünk a pénzkezelést illetően, azon változtatni kell. De hát ez a rugalmasság, ez a legfontosabb, hogy egy párkapcsolatban ez a bizalom, ami feltételezi ezt a rugalmasságot, az meglegyen.
1: Az internetes oldalak és a könnyen rendelhetőség, pontosabban inkább azt mondom, hogy a pénzköltésnek a kikönnyítettsége a különböző gyűjtő oldalaknak köszönhetően a hölgyeknek egy meglehetősen könnyű és hát hogy mondjam, csak erőteljes pénzköltési formává lett, amit a férfiak egy kicsit nehezebben tolerálnak, tehát hogyha az alapvető különbséget nézzük a férfiak és a nők pénzköltési szokásai között, akkor mondjuk mondhatjuk, hogy a nők egy kicsit könnyelműbben mondanak igent egy 47. táskára, hajpántra, kiszoknira, hátvakaróra, edényfogóra és mindenfélére, amiket ezeken a bizonyos oldalakon már meg lehet rendelni. És nem is biztos, hogy szükségünk van rá, csak cuki.
2: Uh-huh. Én azt mondom, hogy lehet, hogy megveszi a 4. vagy 5. szempillaspirált, meg a kis zoknit, mert azon éppen szívecske van, vagy nem tudom én, unikorn is van rajta. Ez egy dolog, de mindig az dönti el, hogy a nők többet költenek, vagy kevesebbet költenek, mint a férfiak. Hogy nézzük már meg, hogyha egy férfinek mondjuk az autóhoz kell valami, vagy a horgász felszereléséhez, vagy a vadász felszereléséhez, vagy a nem tudom én éppen milyen hobbiához kell valami, hogy akkor ő mennyit költ arra. Uh-huh. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok, mert ha én elfogadom azt, hogy ő arra költ, én meg erre költök, akkor nincsen semmi baj. És amit mondtam, fontos azt leszögezni, hogy hol vannak azok a határok, ameddig nekem van mozgásterem a közös kasszából, és hol van az, amiben már nincsen mozgásterem. Tehát mi az az összeg, amivel én így a kis zoknira, meg a hajpántra, meg a nem tudom én a harmadik papucsra költhetek, és ő meg a új horgász felszerelésére, és hol van az, amikor azt mondjuk, hogy egy hónapban ennél több ilyesmire nem mehet el, onnantól kezdve közös döntés, hogy mire költünk. Ezek azért fontos dolgok, mert én úgy érzem, hogy akkor a döntési szabadságomban nem vagyok korlátozva, viszont azt tudom, hogy meddig nem vagyok korlátozva.
1: Van-e olyan ultimét jó tanács, mondjuk három darab, röviden, zárásképpen, ami időtlen és mindig érvényes pénzügyi jó tanácsként a párkapcsolatoknál?
2: Hogy együttműködőek legyenek mindenképpen, és mindegy, hogy van-e külön kassa külön, a közös kassa mellett, de a nagyobb döntéseket azt mindenképpen közösen hozzák meg, és időről időre üljenek le, és beszélgessenek arról, hogy az elmúlt időszak alatt milyen bevételek voltak, milyen kiadások voltak, és mi várható a következő, nem tudom, negyed évben, vagy fél évben. Tehát ilyen nagyon kicsit rövidebb időszakokat figyelembe véve. Mert ha erről folyamatosan beszélnek, akkor ebből biztos, hogy nem lesznek konfliktusok. Uh-huh. Egyáltalán. És ha valamire elhatározták, hogy gyűjtenek, vagy kinéztek valami olyan célt, ami a közös céljuk, akkor azt is le kell fektetni, hogy oké, akkor a te jövedelmedből, az én jövedelmemből, mondom, ha külön kassa is van, hogy akkor arra a közös célra mennyit fogunk fordítani. És hogyan fogjuk ezt fordítani.
1: Iványi Ildikó, a pénzügyi elemző állandó szakértőnk a mai pénzügyi hétfőben a párkapcsolat és a közös pénzügyekről beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor közeledik a tél, és már ilyenkor ősz elején az ember elkezd gondolkodni, hogy mennyi vitamint, étrend kiegészítőt vegyen magához, akkor először érdemes azt végig gondolni, hogy mik azok a gyümölcsök, zöldségek, amik szezonálisak. Ilyenkor könnyen elérhetőek, és tudnak segíteni. Hát itt van például az a zseniális őszi gyümölcs, ami a rákos folyamatokat is képes megelőzni, az agynak is jót tesz, és gyönyörű lesz tőle a bőrünket. Miről is van szó konkrétan? A szőlőről. Kedves hallgatók, és ezt azért próbálom én is súlykolni, mert elképesztően jó hatás van. Azt hiheti az ember, hogy azért nem túl jó például a fogyókúránál a szőlő, mert hogy ugye ez egy édes gyümölcs, sőt, akkor szedjük le a szőlő akkor jó, hogyha édes, és akkor biztos magas a cukortartalma, de nem. Ennek alacsony glikémiás indexe van, és a dietetikusok szerint naponta legalább másfél-két bögrényi gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk, és ilyenkor ezt például szőlőből bevinni a legeslegjobb. Miben jó a szőlő? Hát például nagyon jót tesz az agynak. Ugye a polifenolok azok az antioxidánsok csoportjában tartozó, úgynevezett változatos szerkezetű és eltérő élettani hatású vegyületek, amikben például a szőlő nagyon gazdag. Ezáltal képes megvédeni a szervezetünket különböző káros anyagoktól, hatásoktól, közömbösítő funkciója van, az érrendszerre nagyon jó hatással van, tehát rozzácia esetén például nagyon jót tud tenni, hogyha sok szőlőt teszünk. A bőrünknek nagyon jót tesz, mert az elszabadult szabadgyököket képes megkötni, az oxidatív stressznek a hatását képes csökkenteni, sőt, az ingerület átvívő anyagok, vagyis a neurotranszmitterek munkáját is nagyon hatékonyan tudja segíteni, és így a káros oxidációt szintén csökkent, úgyhogy így mondhatjuk azt, hogy elősegíti nagyban az agyműködést. Aztán ott van még az a jó kis hatása a szőlőnek, hogy segít a fogyásban. Bizony, igen, a szőlő segít a fogyásban. Egy bögrényi szőlőszem mindössze 100 kalóriát tartalmaz, tápanyagban viszont nagyon gazdag és nagyon jó energiát ad. A szőlő egyik antioxidánsa az úgynevezett resveratrol nevű vegyület, amely többek között a szervezet megfelelő energia felhasználásában játszik fontos szerepet, úgyhogy ehetjük bátran fogyókúra közben is a szőlőt. Erre érdemes odafigyelni, és a gyerekeknek is nagyon-nagyon jót tesz. Aztán ott van még a pozitív hatása mellett a szőlőnek, amellett, hogy az agyunkat segíti, és a fogyókúrát is segíti, az a hatása, hogy képes védeni minket a rák ellen. Ugye a már említett magas antioxidáns és víztartalom az, ami a szőlőt az egyik legegészségesebb gyümölcsök közé teszi az életünkben. Kevésen tudják, hogy 82%-ban vízből van a szőlő, úgyhogy ezzel nem csak a bőrnek tesz jót, ami még az ultraviola sugárzástól is véd, hanem a szervezet hidratáltságára is nagyon jó hatással van. Aztán bizonyított az is, hogy bizonyos rákos megbetegedések ellen is képes védeni, mivel csökkenti a testben az oxidatív stresszt és óvja a sejteket, ezek miatt a pozitív hatások miatt pedig egyértelműen kisebb az esélye a daganatok kialakulásának, hiszen a legtöbbször ugye, amit a rákkal kapcsolatban említenek, az a stresszes életmód. Egy remek gyulladás csökkentő gyümölcsről beszélünk, és nagyon jót tesz a szívünknek is. Ugye, ahogy a gyümölcsök nagy része, a szőlő is egy állati jó gyulladás csökkentő hatással bíró gyümölcs. Benne van az összes olyan antioxidáns, ami képes a sejtek membránját, azaz a sejt hártyát, a sejt kis kabátját, héját védeni, és ezzel jelentősen csökkenti a sejtkárosodást, sőt, abban is a segítségünkre van, hogy könnyebben beépüljön a szervezetünkbe a vas. Erre nagyon oda kell figyelni, tehát aki vashiányos, az ameddig szőlőszezon van, addig tolja a szőlőt, amennyit csak bír. Komolyan mondom, nagyon fontos. A rendszeres szőlőfogyasztás segít a szövetek védelmében, gátolja azokat a kémiai reakciókat, amik gyulladást idéznek elő a testünkben. Aztán a kardiovaszkuláris, tehát az érrendszeri keringési betegségek ellen is határozottan lép fel, mert hogy bizonyos tápanyagai képesek szabályozni a vérnyomást, és segítik a vér áramlását, ami miatt a szívünk is hálás lesz nekünk. Arról nem is beszélve, hogy az arcunkban található apró, vagy az arc bőrünkben található apró hajszálelek, amik ugye a rozáciát is okozhatják, az érfal vékonysága vagy gyulladása, arra is nagyon-nagyon jó hatása van, főleg a fekete szőlő, az Otello, az az erős, vastaghéjű, roppanós gyümölcs, úgyhogy egyetek szőlőt, amíg szezon van, és amennyit csak bírtok, roppant jót tesz a szervezetnek, és nagyságrendileg olyan egy-másfél-két hét intenzív szőlőfogyasztás után ezt észre is fogjátok venni. Egészségetekre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Krémes Waldorf saláta ropogós szőlővel, vajpuha csirkével, könnyed, de mégis laktató, és hát természetesen

0: Borsaláta, utána egészült ki a dióval, és aztán egyre gyakrabban szőlővel is, de minek utána most az őszi idő zajlik, vagy tart éppen, ezért azt gondoltam, hogy a szőlős verziót fogjuk elkészíteni. Úgyhogy ebben a receptben van vajpuhára sült csirke is, hogy igazán szaftos és tartalmas legyen a hús, olajjal kell lekenni, vagy pedig fűszervajjal, tudjátok, azért a vajat én egy kicsit jobban kultiválom. Magas hőfokon sütjük, és hagyjuk pihenni pár percig, mielőtt összevágjuk, hogy benne maradjanak a finom belesült, és ott hát dolgozni kezdő szaftok, amik összesülnek, ugye, a húsikának a szaftja, és a fűszeres vajas, vagy fűszeres olajos kis szósz, vagy kenőske. Szóval, hogyha több időnk van, akkor házi majonézzel készítsük a salátát, az azért mégiscsak jobb, hogyha tudjuk, hogy mi van benne. Sokkal finomabb lesz úgy, és hogy ne legyen túl tömény a dressing, egy kis kevés tejföllel érdemes lágyítani és könnyíteni a majonéz ízén, plusz, hogyha finom, tényleg nem azt a, ugye úgy hívják eredetileg egyébként a majonézt, hogy olajvaj, nyilván nem véletlenül teljesen sűrű, tényleg olajos ízű valamit kapunk, amikor házi majonézt készítünk, de hogyha úgy csináljuk, ahogy a franciák, azaz kerül bele egy mokáskanál, vagy aki jól csípősen és olyan kis extrán szereti, akkor egy teáskanál dijoni mustár, akkor olyan igazi könnyed savanykás, kevésbé zsíros érzetű majonézt kapunk. Szóval, hogy készül ez a szőlős Waldorf saláta? Kell hozzá 4 személyre 2 darab csirkemellfilé, 1 zöld alma, 12 deka dió, vagy pekán dió, vagy mandula. Most ezt ki nem éregessétek, ez kb. Egy nagy marok, de hogyha szeretnétek többet tenni rá, akkor nyugodtan lehet 15 vagy 20 deka is. Kell hozzá 6 deka tejföl, ízlés szerint citromlé, lehetőség szerint friss citromból és kezeletlen héjúból. Kell hozzá 1 szár zeller, de hogyha szereted a zellernek az ízét, akkor a szár zeller mellé még a hagyományos gumós zellerből érdemes reszelni, mert hogy itthon így szoktuk csinálni. 15 deka szőlő, 18 deka majonéz, most ez sem szentírás egyébként, tehát hogy kicsit több vagy kevesebb, akkor sincsen semmi baj. Ízlés szerint sóbors és olívaolaj a csirkemell sütéséhez. Előmelegítjük a sütőt 220 fokra, kibélelünk egy tepsit sütőpapírral, a csirkemeleket megtisztítjuk, megmossuk, bekenjük az olajjal vagy a fűszeres olvasztott vajjal, sózzuk, borsozzuk mindkét oldalát, betoljuk a sütőbe, ez olyan 20-25 percig gyönyörűen kérgesre, frissre, fűszeresre sül, utána hagyjuk pihenni 5-10 percig, vagy nyitott sütőajtónál, vagy pedig úgy, hogy kivesszük a sütőből, és aztán falatnyi darabkákra vágjuk a szárzellert, összevágjuk kicsi darabkákra az almát, kockára a szőlőt, megmossuk, félbevágjuk, kiszedjük a magját, vagy ha mag nélküli szőlőt veszünk, ahogy Simovics Zsoka, kedves barátunk és állandó hallgatónk is mondja, akkor az praktikusabb, mert ott nem kell magozni, ilyet is lehet kapni a boltban, ki van írva, vagy mag nélküli szőlő, és a diót vagy a kesüt durvára törjük, ez még energia vagy stressz levezetése is nagyon jó, és egy tapadásmentes felületű serpenyőben megpirítjuk. Beletesszük a csirkét, a zöldségeket és a kesút egy tába, szépen összeforgatunk mindent, itt mehet rá a majonéz, a tejföl, és alapos keverés után a borssal, citromlével ízesítjük, gyakorlatilag a vinegretnek minden összetevét beletesszük, csak nem úgy, hogy külön összeráztuk előtte egy befőttes üvegben, ahogyan a vinegret készül, és ahogy Jamie Oliver mutatta nekünk, hogy ugye a legegyszerűbb elkészíteni. Na szóval, hogyha valaki ezt még dúsítani szeretné, és egy kicsit hajazni akar ez a Waldorf mondjuk a cézár salátára, akkor római saláta levelet tépkedünk össze, nem kell késsel vágni elég a tépet, de a legeslegegyszerűbb az a jégsaláta, hogyha egy kicsit emelni akarod a mennyiségét vagy a térfogatát. Azt érdemes tudni a jégsalátáról, hogy azt hiszem, hogy 70-valahány vagy majdnem 90% a víz, és gyakorlatilag nullás a szénhidrát tartalma, úgyhogy ez bármilyen térfogat növelés szempontjából nagyon hasznos, viszont rostos, úgyhogy a béltraktusnak is nagyon jót tesz. Szőlős, őszi, diós vagy pekános Waldorf saláta, egészségetekre.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

Milyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrendszer.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha ablak nélküli az ember fürdőszobája, a mellékhelyiség, akkor mindig nehézséget okoz az, hogy hogyan tudjuk frissíteni a levegőt, hogyan tudunk úgymond kiszellőztetni ablak nélkül. Van erre is módszer, itt van a segítség, mert ugye azzal mindenki tisztában van, hogyha járt már ismerősnél olyan fürdőszobában, ahol nem volt ablak, vagy ha volt már olyan lakásunk, ami ablak nélküli fürdőszobával rendelkezett, akkor pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz egy ilyen helyiség szellőztetése, mert ez nem csak azt a problémát okozza, hogy lassabban távoznak a kellemetlen szagok, de sajnos még a penésznek is sokkal könnyebb dolga van. Szellőztetni pedig muszáj, ezt gyerekkorunk óta tudjuk, ablak nélkül is. Nyilván adódik a kérdés, hogy akkor hogyan csináljuk. Úgyhogy itt van 5 olyan tipp, ami hasznos lehet. Az otthonok és megoldások gyűjtése alapján indulunk el. Ilyen esetben természetesen nagyon sokat segítenek a speciális páraelszívó szellőztető rendszerek, kiskészülékek, nagyobb készülékek, amiket csatornán keresztül segítik a levegőcserét, azaz a nedves levegőt kivezetik a helyiségből, a helyére pedig friss kerül. Persze, hogyha ez nem adott, akkor sem ülhetünk karbetett kézzel, ilyenkor segíthetnek a következő tippek. Itt van egy csokorba gyűjtve. 1-es. A zuhanyzás után mindig távolítsuk el a csempéről a vizet egy ablaklehúzó segítségével, ezáltal a nedvesség nem jut be a fugánkba. A második tipp a nedves törölközőket egy olyan szobában tessék szárítani, ahol van ablak, fűtés, illetve alacsony páratartalom. Amennyiben van terasz, akkor még télen is nyugodtan érdemes kiteríteni ezeket a textileket a szabadba, a hideg, a fagy ugyanis fertőtlenít. A levegő cseréjére is van lehetőség, annak ellenére, hogy ablaktalan a fürdőszoba, ehhez egy vagy több a fürdőszobával határos szobában érdemes kinyitni az ablakokat, és becsukni a többi helyiség ajtaját, így a nyitott ablakokon keresztül el tud távozni a nedves benti levegő, a száraz kinti pedig be tud áramolni a helyére. Ez akkor működik persze a legjobban, amikor kint sokkal hidegebb van, mint a lakásban. Aztán ugye ez volt a 3-as tipp, a 4-es tipp az az, hogy egy higrométer segítségével is tudunk dolgozni, ugyanis ez az eszköz megmutatja a levegő páratartalmát, és így pontosan látjuk, hogy mikor kell tenni valamit. A relatív páratartalom 40-70% között mozog a fürdőszobában. Ha e fölötti értéket mutat a higrométer, akkor muszáj lépni, és muszáj szellőztetni, vagy párátlanítót behelyezni a fürdőszobába. Ez a bizonyos már említett párátlanító berendezés és annak használata abban az esetben jó megoldás, hogyha a többi módszer nem válik be. Ezek a készülékek ugyanis több liter vizet képesek kivonni a levegőből, azonban arról nem szabad megfeledkezni, hogy rengeteg áramot fogyasztanak, ha csak nem valami kis elemeset használunk, a kémiai párátlanítók pedig egy granulátum segítségével kötik meg a nedvességet, és áram nélkül működnek. Ezek nem fogják terhelni a villanyszámlát, ellenben rendszeresen cserélni kell bennük ezt a kis granulátumot, ami cserébe költséggel jár, de teszem hozzá, korán sem akkora költséggel, mint amekkora az áramszámla. De ami a hétköznapi értelemben működőképes, még például az, hogyha bent tartunk egy olyan törölközőt, ami kifejezetten a pára felszívására van ott, és akkor a többit időnként kivisszük, kiszellőztetjük, kiszárítjuk ezt is, és természetesen az is segíteni tud, hogyha fűtjük ezt a helységet, de a legjobb mégiscsak az, hogyha fürdés után, vagy esetleg fürdés közben is az ajtót résre nyitva hagyjuk, hogy ne álljon bent a pára és a gőz, és amikor kiszellőztetjük a fürdőszobát, akkor már lehet látni, hogy szépen leszárad a csempe, hogy nincsen akkora vízgőz és pára már a fürdőszobában, és mindez azért nagyon-nagyon fontos, mert természetesen így a már említett penész nagyon könnyen megjelenik, és nem csak a falon és a fugán és a széleken és a szaniter és a fal és a csempe találkozásánál, hanem bizony az összes olyan holmén, amit a fürdőszobában tárolunk. Úgyhogy ilyenkor, hogyha ablaktalan fürdőszobáról van szó, akkor érdemes azt is megfontolni, hogy mi mindent tárolunk a fürdőszobában, ez nagyon fontos. Tehát ne tároljunk ott bent ékszereket, ne tároljuk benne az órát, stb., hogyha nincsen ablaka a fürdőszobának.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM mannapközének az állatbarát rovata következik, amiben elkészítünk egy nagyon finom kutyáknak való kekszet, ami gyakorlatilag teljesen egyszerű elkészíteni. Mindössze az kell hozzá, legalábbis szerintem, hogy megfelelő formájú legyen, úgyhogy mindenképpen szerezni kell egy csont alakú kis süti kiszúró, de ezt rendelni is lehet a netről, meg szerintem az ilyen kis aprócik, meg háztartási boltokban biztos, hogy lehet kapni. Nyilván a kutyakexnek az összetevői lehet nagyon egyszerű, ezt lehet variálni is, lehet egy kis rostanyagot belevinni például sütőtök pürével, de gyakorlatilag az alapvető kutyakex recept az igazából csak annyiból áll, hogy veszünk egy adag zappelyhet, aztán veszünk hozzá egy kis májkrémet, és azt is javaslom, hogy készítsük el mi magunk, tehát veszünk egy kis csirkemájat, azt szépen lepároljuk, megfőzzük, vagy egy kicsi zsíron átfuttatjuk, ezt lepürésítjük, összekeverjük a zappehellyel. Ebben még egy kicsit keverhetünk pürésített sült tököt, tehát rendesen a sütőbe megsütjük felkockázott sütőtököt, ebből még keverünk bele egy kicsit, belerakhatunk egy tojást is, azért valami összetartsa, és akkor igazából kész is van ez az alapvető massza. Igazából a hozzávalók összeállításában nincsenek határok, feltételezve persze, hogy olyan élelmiszereket használunk, ami nem árt a kutyának, tehát cukrot, csokit, mazsolát nem teszünk bele, lehető nem, tehát cukor nem, szigorúan nem, csokoládé szigorúan nem, mazsola szigorúan nem. Lehetőleg olyan összetevőket válaszunk, aminek van tápanyag tartalma, és jó szívvel kínálhatjuk a kutyának akár jutalomfalatként, akár kis uzsonna csemegeként. Szóval legyen az teljes körlésű liszt, zappehely, tojás, krumpli, sárgarépa, spenót, túrós, ajt, vagy egy kis marhahús alaplé. Például, hogyha levest főzünk, abból érdemes elrakni egy kis adagot, és akkor, amikor egy jó kis húst, levest elkészítünk, akkor a levét hozzátenni a kutyakekshez. Nyilván ezek az élelmiszerek nagyon sokfélék lehetnek, és sok újfajta ízletes recept is kínálkozik, hogyha az ember maga készíti a kutyának a csemegét. Készíthetünk húsos vagy halas finomságot is, nyilván a darált húst vagy omlós halfilét ajánlatos használni, és ezt azért előre elkészíteni, nem nyersen, mely ezeket könnyedén pürésíthetjük, és beledolgozhatjuk a kutyakeksz tésztájába. Ha van tapasztalat, akkor nyilván könnyen megy, hogyha nincs, akkor egészen egyszerűen meg lehet ezt tanulni. Annyi csak a lényeg, hogy a kutyakekszet helyesen tároljuk, hiszen ezek nem tartósítószerrel elkészített kutyakekszek, hanem házi készítésűek. Mire kell odafigyelni? Ezek a tippek, amiket most el fogok mondani, ezeknek a segítségével az O+ mentén ugye haladunk az ő cikkük alapján. Gondoskodhatunk arról, hogy saját sütési kutyakekszel minden gond nélkül elálljanak jó ideig. Sütés után érdemes a sütőben hagyni a kekszet, hogy azok még tovább száradjanak, tehát nem kell kikapni rögtön, hanem amíg kihűl a sütő, addig maradjon benne a kutyakeksz. Nagyjából olyan 50-100 fokra kell állítani a sütő hőmérsékletét, nyitva hagyni a sütő ajtaját, kitámasztani mondjuk egy fakanállal, és így tud távozni a nedvesség, és tényleg kiadósan kiszáradnak a meleg levegőn a kekszek. Alternatív megoldásként egy lapostába tesszük őket, és pár órára a meleg fűtőtestre tesszük, és a tárolással kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy ott is ügyelni kell a szárazságra, és feltétlenül kerüljük el a nedvesség kialakulását, így nem alkalmasak erre a célra a légmentesen záró műanyag tartódobozok vagy zacskók. Ismertebb nevén pléhkekszes doboz, ha barátunk ebben az esetben is, vagy kis szövet zacskók, amiből szépen el tud távozni a meglévő nedvesség. A jól kiszárított és megfelelő módon tárolt kutyakekszek minden gond nélkül több hétig eltarthatók, de szerintem nem lesz ennyi ideje a kutyakekszeknek sem. Igazából az ember magának választ ilyenkor, de itt van, ami minden kutyának jó lehet. Egy tojás, 25 dek a kenőmájas, vagy pedig házilag elkészített májkrém, szerintem az a legbiztosabb, fél kiló zappehely, 30 g sovány túró, 100 ml napraforgóolaj, de most én ezt ebben a pillanatban kicserélném kókuszolajra, mert ez nagyon jót tesz a kutya bőrének, szőrének, és akkor némi burgonya liszt a kinyújtáshoz, és én kevernék még bele pontosan a bőrszőr egészségért és a szárazság ellen sörélesztőre, az ízét is nagyon szeretik. Ezeket szépet összemancsoljuk, hagyjuk egy órán át állni, hogy megszívja magát a zappehely, hogyha még mindig nedvesnek érezzük a nyújtáshoz a tésztát, akkor adjunk hozzá még egy kis zappehelyhez. Kinyújtjuk 1 centi vastagra, és 150 fokon légkeveréses sütőben 30 percig sütjük. Nyilván egy kicsit magasabb hőmérsékleten és hosszabb ideig, hogyha nem légkeveréses a sütő. Kikapcsolt sütő mellett hagyjuk jól kiszáradni, elrakjuk a kis textilzsákokba, és puff, megvan a kutyának a karácsonyi vagy a Mikulás napi ajándék, meg hát természetesen a hétköznapi csemege.
0: Manna FM. További információ. kedvéért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
5: Manna Hit. Manna.